0: éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
1: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
0: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe. És nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami, mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy, és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak, hogy...
1: Kocsonya Fesztiválon is gyűjtöttek Ábelnek, ha jól tudom.
2: Igen, a szervezője a Kocsonya Fesztiválnak, Lipták Ádám, arra kért meg, hogy a civil faluba biztosítsunk egy bódét a alapítvány számára, és hát ez így is történt. Kaptak ajándék kocsonyákat, melyeket adományért cserébe árulhattak, illetve hát különböző ajándéktárgyakkal is próbáltak adományokat szerezni az arra járóktól, illetve a falu látogatóitól. Hát sajnos a kocsonyákat nem sikerült mindet értékesíteni. Pénteken már zárás után jöttek meg, illetve hát a vasárnap egy kicsit elmosta az eső, de reméljük, hogy ott is sikerült felhívni a figyelmet egy kicsit az alapítványra, és minél többen érzik úgy, hogy támogassák Ábel gyógyulását.
1: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
0: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen PET-palac visszaváltással, lehet licit csoportba licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani, meg nyilván adomány, pénzadományjal.
1: Vannak esetleg más ilyen akciók, amik tudnak segíteni, mint például a Kocsonya Fesztivál? Vannak erre tapasztalatok?
0: Hát lehetne bármilyen ilyen rendezvényekkel, de eddig még úgy igazán nem sikerült semmit. Ilyen koncertek, énekesek, több mindenkivel próbálkoztunk, de még egyelőre visszajelzés nem jött sehonnan.
2: Most pont megkeresett az egyik egyesület, ez a Florence, most lesz egy ilyen háromnapos hasonló, mint a Kocsonya a sportcsarnokban, és ott is akarnak egy civil utcát létrehozni, esetleg összetudom hozni azzal a szervezővel is.
1: Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy civil referensként lehet-e, hogyan lehet segíteni az ilyen kezdeményezéseket, alapítványokat?
2: Hát így, hogy próbáljuk az ilyen rendezvényekre lehetőséget biztosítani, illetve hát ezzel, mint most, hogy a különböző rádiókba, műsorokba próbáljuk ezt terjeszteni, hogy minél több emberhez eljusson, és hogy minél többen meghallják ezt a segélykiáltást. Körülbelül ezeket én tudom segíteni civil referensként.
3: Az abelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját és Reimann Zoltán civil referenst hallották.
4: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. Erősödő munkaerőhiánytól és a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak szakmai szervezetek a harmadik országból érkező vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeinek szigorítása miatt. A pénteki kormány szóvivői tájékoztató jelentették be, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Első lépésként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A Pensum Group enyerti munkaerőkölcsönző vállalat közölte, a bejelentés rövid távon a következő 2-3 hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerő igényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt. A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon fél éven belül jelentkezhetnek. A Magyar Munkaerőkölcsönzők Országos Szövetsége közölte, sajnálatosnak tartják, hogy a kormány a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel történő előzetes egyeztetés nélkül hozta meg döntését. A szövetség közleménye szerint a jelenlegi magyar munkaerőpiacon rendelkezésre álló munkaerőtartalékok önmagukban nem elegendők a gazdaság teljes munkaerő igényének kielégítésére. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Német Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. Idén a tavainál kevesebben, a magyarok csak nem 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, ez derül ki a Grupama biztosító és az OTP Bank országos reprezentatív kutatásából. A közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez csak nem 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria alkotja a három legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralás tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltség átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyermekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és csak nem 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökése kísérhetik, a maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Salád Gergely Kína kutató lesz, akivel a Trump-Xi Jinping találkozó apropóján beszélgetünk.
2: A találkozónak a legnagyobb eredménye az, hogy megtörtént. Itt olyan strukturális erők feszítik egymásnak a két nagyhatalmat. Tehát itt ugye egy relatíve hanyatló, meg egy felemelkedő nagyhatalomnak az együttéléséről van szó, amit valahogy menedzselni kell. Tehát ezt a versengést, ezt az egymásnak feszülést, ezt muszáj valahogy kezelni. Tehát hogyha nem dolgoznak aktívan azon a vezetők, hogy ne csúszson ki az ellenőrzés alól a két országnak a versengése, akkor abból baj lehet.
1: Mai vendégünk tehát Salád Gergely, Kína kutató. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már az nagy dolog, hogy létrejött egy személyes találkozó Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök között. De miről tárgyalhattak, miben állapodhattak meg? Az USA támogatja a Tajvan függetlenedését és ad el fegyvereket Tajvannak? A részletekről Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével beszélgettünk.
2: Itt most lesz jelentősége annak, hogy elmondom a hallgatóinknak, hogy május 21-én délelőtt reggel rögzítjük ezt a beszélgetést, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy szeretne beszélni a tajvani elnökkel néhány nappal azután, ugye, hogy Kínában járt, Xi Jinping elnökkel tárgyalt. Mekkora fordulat ez a történetben?
3: Hát akkora, amekkora hisztit a kínaiak fognak csinálni emiatt. Már most tiltakoztak, de meglátjuk, hogy a következő napokban hogyan fognak viselkedni. Ugye magán a súlyos találkozón az amerikai elnök alapvetően úgy viselkedett, ahogy ezt a kínaiak elvárták. Tehát nem válaszolt Tajvannal kapcsolatos kérdésekre. Picit elmozdult abba az irányba, ami a kínaiaknak kellemesebb. És most az, hogy hát egy ilyen kellemetlen elszólással, ami már mint a kínaiak számára kellemetlen, hogy ő hajlandó lenne közvetlenül tárgyalni azzal az emberrel, aki vezeti Tajvant, ő így fogalmazott, az hát egy jelentős visszalépés kínai szempontból, hiszen már-már abban hiszem, hogy voltak a kínaiak, hogy akkor ezt a kérdést, hogy egy darabig jegelni lehet, és az amerikaiak nem feszegetik a határokat, de hát úgy tűnik, hogy feszegetik.
2: De a kínai kultúrában az, hogy két ember beszélget, az már ezt jelenti, hogy akkor katasztrófa van? Tehát most csak ilyen európai demokratikus szemmel mondom ezt a kérdést, akár sajtó szempontból, hogy én hiszek abban, hogy két ellentétes véleményű embert le lehet ültetni, beszélgetni, és abból még az égvilágon semmi nem következik azon kívül, mint hogy beszélgetünk egymással. Kínában hát ez nagyon mindegy, máshogy van?
3: Hát nem mindegy, hogy ki beszélget. Most gondoljunk bele abba, hogy azt az európai vezetőt, aki az elmúlt években szóbár Putyinnal, mondjuk telefonon beszélt vele, vagy pláne személyesen beszélt vele, azt tehát a többi vezető elítélte. Most Kínában ennél még komolyabb a helyzet, tehát sok emberrel lehet beszélni, de a tajvani elnökkel nem. És ezt az amerikaiak 1979 óta, tehát nagyon régóta be is tartották. Egy 2016-os telefonbeszélgetésen, egy gratuláló telefonbeszélgetésen kívül nem is tudunk olyan eseményről, amikor az amerikai elnök és a tajvani elnök beszélt volna egymással. Ekkor is telefonon történt meg, személyesen nem találkoztak. Abból is egyébként óriási balhé lett 2016-ban.
2: És ezt is Trump tette?
3: Igen, még mielőtt beiktatták volna, de már miután megválasztották elnöknek, fogadta az akkori tajvani elnöknek a gratuláló telefonját. Tehát ez még csak nem is valami fontos tárgyalás volt, hanem egy gratulációnak a fogadása. Hát a kínaiaknak ez nagyon nem tetszett. Ugye a kínaiak a tajvani elnököt nem tartják legitim vezetőnek. Ők azt gondolják, hogy ő egy szakadár tartománynak az illegitim vezetője, soha nem nevezik elnöknek, maximum vezetőnek, és iszonyú, nem hogy az elnökkel, tehát hogyha egy ember, nem tudom, mármint, hogy egy hivatalos személy egy másik országból, a tajvani, nem tudom, egészségügyi miniszter, vagy a nem tudom, kereskedelmi minisztérium főosztályvezető helyettesével tárgyal hivatalos körülmények között, és nem csak a hátsó ajtón engedi be őt a külügyminisztériumban, akkor is már a kínaiak tiltakoznak, mert egész egyszerűen nem ismerik el államként Tajvant, és ez számukra az egy Kína elvnek a megsértése, ha valaki hajlandó államként tárgyalni Tajvannal. Ettől lehet még a bármilyen országnak kereskedelmi kapcsolat, a kulturális kapcsolat, a tudományos kapcsolat, a turisztikai kapcsolat a Tajvannal. Nem zavarja a kínaiakat, de amikor állami tisztviselők beszélnek tajvani állami tisztviselővel, az kivágja a biztosítékot.
2: És ön szerint mi az oka annak, hogy Trump most ezt nyilatkozta, hogy ő beszélni akar a tajvani elnökkel, tehát itt valamiféle ilyen mérlegelés van, hogy a kínai látogatása során tett egy gesztust az irányba, hogy nem is tudom, ezt majd ön ítélje meg, hogy mekkora gesztus volt ez, hogy akkor nem támogatják Tajvan függetlenségét, még ha nem is szó szerint ezt mondta, de elmozdult a korábbi álláspontból, és akkor gyorsan kell a másik oldalra is tenni valamit, vagy Trumpot ugye nagyon nehéz kiismerni, de egyszer nem erről van szó, hanem ma úgy kelt föl, hogy gondolta, hogy telefonálna egyet a tajvani elnökkel is.
3: Hát ez a mire gondolta a költő jellegű kérdés, megmondom őszintén nem tudom. Mind a kettő verzió lehetséges, hogyha Trumpot egy racionális, kiszámítható tanácsadóira legalább néha hallgató politikusként értelmezzük, akkor inkább az első verzió az érvényes, tehát hogy úgy értékelték utólag a stábjában, hogy túl messzire ment a kínai álláspont fele, vagy túlságosan nagy gesztusokat tett a kínaiaknak, és ebből most visszakoznia kell, de simán belefér az is a pakliba, Trumpot ismerve, hogy egész egyszerűen így kelt fel.
2: Megtudta a tájvani elnökről, hogy szeret golfozni, annak meg esetleg nem tud ellenállni. Nem tudom, hogy szeret, ezt most csak tippből mondom.
3: Az igazság, ezt én sem tudom.
2: Azt megtenni, hogy megpróbálja nekünk elmagyarázni itt a szavak jelentőségét egyébként Trump esetében, amit Xi Jinpinggel tartott beszélgetésén mondott a sajtó előtt, hogy most akkor Taiwan esetében mi a helyzet. Azt mondta, hogy nem szeretné, hogy valaki függetlenné váljon, mondta Taiwan kontextusában, de ez most akkor hol van a nem támogatja, támogatja, ellenzi tengelyen?
3: Amit Trump mondott, az még mindig belefér abba, amit stratégiai kétértelműségnek neveznek, és ami 1979 óta az Egyesült Államoknak az alapvető politikája Taiwannal kapcsolatban. Ennek az a lényege, hogy nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy adott esetben fegyverrel támogatnák Taiwant, mármint a fegyverszállításokon kívül, tehát hogy katonailag beavatkoznának Taiwan védelmébe, ezt nem ígérik meg az amerikaiak, de nem is cáfolják, hogy ez megtörténhetne. És ezzel tulajdonképpen bizonytalanságba tartják a kínaiakat is, meg hát a taiwaniakat is, tehát a taiwaniak sem vettem ennek olyan meggondolatlanságra, hogy mondjuk egyszer csak kiáltják a függetlenségüket, hiszen nem tudhatják, hogy az Egyesült Államok megvédi-e őket. Ez tehát a stratégiai kétértelműség. Most ezen belül van mozgástér, és van olyan álláspont, ami egy picit közelebb van a kínaiakéhoz, meg olyan álláspont is, ami egy picit távolabb. Itt a kínaiak tulajdonképpen a Trump látogatás előtt azt várták, hogy arról a megfogalmazásról, ami úgy hangzik, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Taiwan függetlenségét, az amerikaiak térjenek át arra, hogy az Egyesült Államok ellenzi Taiwan függetlenségét. És azt, hogy nem is magán a tárgyaláson, hanem az utána készült, talán első interjújában Trump azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy valakik függetlenedjenek, hát ez nyilván ez Taiwanra vonatkozott. Ezt a kínaiak úgy értelmezték, hogy ez egy ilyen elmozdulás az ellenzi felé, és ezt mindenképpen pozitívan értékelték. Hát ahhoz képest az, hogy most, ha csak egy ilyen mellékmondatban is, de közvetlen beszélgetést helyez kilátásba, közvetlen kommunikációt helyez kilátásba a taiwani vezetővel, ez mindenképpen visszalépés a Kínától távolabbi irányba.
2: És mi a helyzet a fegyverekkel? Ugye most itt ön is utalt rá, hogy a fegyverszállítás az nem tartozik bele abba, amit Trump, illetve az USA ne vállalna, mivel ne támogatta volna eddig Taiwant, és ugye most is van folyamatban egy több mint 10 000 milliárd dolláros fegyvercsomag. Azért fogalmazok így, mert a sajtóban 14 000 milliárdot olvastam, az ön egyik munkahelyén a külügyi intézet elemzésében meg 11 000-et, esetleg segítsen kiigazodni nekünk, hogy
3: melyik helyszám. Azért nem 1 000 milliárdról van szó, hanem csak milliárdról, az se kevés egyébként. De valóban én többféle összeggel találkoztam, én is nyilván attól függ, hogy mit számolnak ide. Itt arról van szó, hogy 1979-ben, miután az USA megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a kínai köztársasággal, tehát Taiwannal, ami ugye magát hát hivatalosan kínai köztársaságnak nevezi, utána rögtön az amerikai törvényhozás elfogadott egy törvényt, hát mintegy így a károkat enyhítendő, amiben az szerepel, hogy az USA ellátja Taiwant az önvédelemhez szükséges eszközökkel. Magyarul fegyvert szállít neki. Nem ingyen, tehát itt nem segélyekről van szó, hanem egy elképesztő bizniszről. Azóta, 79 óta óriási mennyiségű fegyvert meg hadianyagot adott el Amerika Taiwannak. És ennek a hosszú sorozatnak a legutóbbi epizódja az, hogy tavaly decemberben az amerikai kormányzat jóvá hagyott, de még nem teljesített egy, hát a szükebb összeget véve 11 milliárd dolláros fegyverszállítási csomagot. Ez nem kicsi, tehát ez jelentősen növelné Taiwannak a védelmi kapacitásait, ebben ilyen HIMARS-ok, tehát alapvetően ilyen rakéta elhárító eszközök vannak mások mellett. Most ezt még nem kezdték el szállítani, és ahhoz, hogy megindulhasson konkrétan a fegyvereknek a Tajvanra szállítása, kéne Trumpnak a jóváhagyása. Ez ugye december óta nem történt meg ez a jóváhagyás, és most ugye Pekingben erről nem beszélt, nyilvánosan nem beszélt, én feltételezem, hogy hát az átajtók mögött az is így még jelezte Trumpnak, hogy nagyon nem örülnének, hogyha ez a sok milliárd dollár értékű fegyver megérkezne Tajvanra. És visszafele a repülőn adott interjújában Trump úgy nyilatkozott, hogy még nem döntött erről a fegyver csomagról, lehet, hogy jóvá fogja hagyni, lehet, hogy nem. Tehát továbbra is ugye a stratégiai kétértelműségben van. És most tulajdonképpen ezzel kapcsolatban mondta, hogy rákérdeztek, hogy akkor végig mi lesz ezekkel a fegyverek. Hogy ezeknek egy részét a tanjóanik már ki is fizették. Hát itt illene az amerikaiaknak valamit letenni az asztalra, és erre mondta, hogy akkor erről beszélnie kell azzal az emberrel, aki vezeti Tajvant, és ebből lett a kínai tiltakozás. Tehát a lényeg az, hogy ebben a pillanatban, amikor felveszük ezt a beszélgetést, ez a kérdés továbbra is lebegtetve van, tehát hogy végül is leszállítják-e ezeket a fegyvereket Tajvannak, vagy nem.
2: De ez így üzletileg belefér egy amerikai szerződésbe, hogy megegyeznek, és eltelik fél év, és nem történik meg a teljesítés egy része. Ráadásul egy olyan elnöktől, aki amúgy egy üzletember múltja van, hát a kereskedéshez kétségkívül minden bizonnyal ért Trump. Ez ön szerint így belefér?
3: Hát vannak, akik szerint nem ért a kereskedéshez se, és csak az édesapja vagyonának az elherdálásából élt, de nyilván ezt nem tudom megállapítani. Hát ugye egy amerikai elnöknek rengeteg szempontot figyelembe kell vennie egy ilyen ügynél. Az egyik a kereskedelmi szempont, nyilván az amerikai katonaipari komplexumnak hát hatalmas lehetőség Tajvan számára a legfejlettebb technológiákat, meg fegyvereket eladni. Ez mellette szól, hogy aláírja. Ugyanakkor ott van hát a politikai, geopolitikai dimenzió is. Mit szólnak a kínaiak? Hogyha leszállítjuk a fegyvereket, akkor esetleg más módon a kínaiak nem fognak-e megbüntetni minket, ezért például a ritka földfém exportnak a korlátozásával, vagy más módon, és azzal több kárt okozunk az egésszel, mint hasznot szereznénk, hogyha leszállítjuk a fegyvereket, tehát itt rengeteg mindent figyelembe kell vennie az amerikai elnöknek. Egy picit azt látjuk, hogy hát még nem hozta meg a döntést, pont ezért, hogy, mert hogy ez nem egy egyértelmű döntés, és most is ugye nem döntést hozott, hanem hát kommunikációról beszélt az érintett tajvani elnökkel.
2: Én azt nem értem, hogy amikor ezt a fegyver szállítási megállapodást megkötötték, akkor vagy azóta történt valamilyen geopolitikai változás, amivel most mérlegelnie kell Trumpnak.
3: Itt a különböző hatalmi ágak közötti megosztásról van szó, úgy fogalmaztam, hogy az amerikai kormányzat hagyta jóvá, valójában a törvényhozási hatalmi ág hagyta ezt jóvá. Tehát ilyenkor mindig az úgy történik, így nagyon leegyszerűsítve, hogy Tajvannak bejelentik, hogy ők ennyit meg ennyit szeretnének ebből meg ebből a fegyverből vásárolni. Ezt a kongresszusnak jóvá kell hagynia. Ez a jóváhagyás megtörtént, de még kell a végrehajtó hatalmi ág fejének, tehát az elnöknek az ellenjegyzése, hogy konkrétan a fegyverszállítás meginduljon, ez az, ami nem történt meg. Itt ilyen tulajdonképpen belpolitikai vitákról, az amerikai hatalmi ágak közötti egyetnemértésről, egyetértésről is szó van, tehát ez rendkívül komplex kérdéskör.
2: Oké, ön nem Amerika szakértő, de nyilván ismeri ezeket a folyamatokat, csak egy utolsó kérdés ide. Egyébként ez egy szimbolikus aláírási dolog lenne az a mindenkori elnök részéről, hogy amit a kongresszus megszavaz, egy ilyen esetben azt az elnök aláírja, vagy az elnök sokkal autonómabb, erősebb jogosítványokkal rendelkezik Amerikában annál, és ez teljesen hétköznapi most ebben, ami most ebben az esetben történik, és ez nem csak Trump személye és viselkedése, szokásos viselkedése miatt van.
3: Ez nem automatizmus, ugye Amerikában értelemszerűen az elnöknek elég nagy hatalma van, ráadásul a külpolitika az elnöki hatáskör. Tehát az elnöknek szuverén joga külpolitikai fontos ügyekbe dönteni, és az, hogy leszállítunk-e több mint 10 milliárd dollár értékű fegyvert Tajvannak, amit egyébként diplomáciák nem ismerünk el, ez kőkemény külpolitika, tehát itt abszolút van mérlegelési lehetőség az elnöknek.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Salád Gergely Kína kutatóval, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón közölte, hogy a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Csaknem 350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy csaknem 270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KAT-a széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mint írták, a KAT-a 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó és járulék kötelezettségüket. Az elemzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaélések elleni fellépésre. A végleges jogszabály tervezett 2026-2027 fordulóján várható a gazdaságkutató ZRT szerint. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a Virágzó Közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásában, a korszerű növényalkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökések kísérhetik, a maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével.
2: Ha visszáblépünk a találkozó előtt, akkor azt a hát ilyen unalmas kezdőkérdést 15 perc beszélgetés után tudom behozni, hogy egyébként mi a jelentősége annak, hogy Trump Kínába látogatott. Az elmúlt években, amikor mi beszélgettünk amerikai-kínai kapcsolatokról, akkor azért mindig azt mondta, hogy ez egy nagyon feszült viszony, tulajdonképpen a két legjobban szemben álló fél egymásra úgy tekintenek, hivatalos dokumentumokat is említett Amerika esetében, hogy Kínát milyen veszélyesnek tartják. Szóval ez nagy dolog egyébként, hogy ők most személyesen találkoztak, hogy Trump vállalta, hogy elutazik Kínába, vagy hogy értékeli ezt, és hogy alakult ki egyáltalán ez a helyzet, hogy hajlandóak voltak egymással találkozni.
3: A találkozónak a legnagyobb eredménye az, hogy megtörtént. Itt olyan strukturális erők feszítik egymásnak a két nagyhatalmat. Tehát itt ugye egy relatíve hanyatló, meg egy felemelkedő nagyhatalomnak az együttéléséről van szó, amit valahogy menedzselni kell. Tehát ezt a versengést, ezt az egymásnak feszülést, ezt muszáj valahogy kezelni. Tehát, hogyha nem dolgoznak aktívan azon a vezetők, hogy ne csúszson ki az ellenőrzés alól a két országnak a versengése, akkor abból baj lehet. És ezért ezt mind a két ország vezetése felismerte, és ezért mind a ketten hajlanak arra, hogy kommunikáljanak. Most tavaly is volt egyébként már Trump-Xi Jinping csúcs találkozó, csak az nagyon rövidre sikeredett, és ez nem egy hivatalos állami látogatás keretében történt meg, hanem Dél-Koreában egy másik ilyen több oldalú találkozónak a margóján. De a tavalyi egy különleges év volt, hiszen az első éve volt Trumpnak, és nem feltétlenül Kínával akarta tölteni, de egész egyszerűen muszáj, hogy a két szuperhatalomnak a vezetője időről időre leüljön, és a legproblémásabb ügyeket így próbálják elsimítani, hogy nehogy kikerüljön a kontroll alól a kapcsolat. És hát ezt mind a két vezetés fölismerte, úgyhogy mert tavaly elhatározták, hogy idén lesz csúcs találkozó. Ugye Trump meg volt, tehát még a tavalyi konkrétan Dél-Koreában megtörtént találkozón beszélték meg azt, hogy idén Trump Kínába, Xi Jinping pedig az Egyesült Államokba látogat. Tehát idén két csúcs találkozó mindenképpen lesz, ha csak nem történik valami probléma, amire most éppen a Trumpnak a talán meggondolatlansága miatt van esély. Meg még az is lehet, hogy még két találkozó lesz, hiszen idén G20 meg APEC csúcs találkozón is lesz lehetősége Xi Jinpingnek meg Trumpnak találkozni. Tehát a ideális esetben 4 csúcs találkozóra sor kerül idén. Erre szükség is van. Tehát ugye zajlik tulajdonképpen a kereskedelmi háború, a technológiai háború, a kiberversengés, a katonai fegyverkezési verseny, Tajvan ügyéről vitatkoznak. Ugye kitört még egy háború a Hormuzi szorosnál, amit az Egyesült Államok nyakig benne van, hát ő kezdeményezett, de Kínát nagyon súlyosan érintett, tehát bőven van miről beszélniük, úgyhogy amikor összejönnek, és szépen hízelegnek egymásnak, és valaki így rájuk zárja az ajtót, és akkor kénytelen 2 órán keresztül beszélni egymással, az mindenképpen pozitív fejlemény, mert amíg kommunikálnak egymással, addig van esélye annak, hogy a versenynek a legveszélyesebb területein tompítsák a feszültséget. Magán a csúcs találkozón tehát ilyen konkrét megállapodást nem írtak alá. Tehát nem adtak ki közös nyilatkozatot, nem tartottak közös sajtótájékoztatót, nem történt meg egy olyan esemény, ami egyébként Putyin és Xi Jinpingnek a 5-6 nappal későbbi találkozón megtörtént, hogy leültek a felek, és akkor az elnökök jelenlétében 21 néhány konkrét együttműködési megállapodás különböző életterületről aláírtak az illetékes miniszterek. Ilyenek nem történtek. Tehát tulajdonképpen az amerikai-kínai csúcs találkozónak semmiféle írásbeli nyoma nem maradt. De mégsem mondanám azt, hogy ez teljesen felesleges volt, mert a kommunikáció az önmagában is fontos, és hát egészen amíg Trump ezt a megjegyzést nem tette a tajvan elnökkel való közvetlen kommunikációjáról, úgy tűnt, hogy abban legalább sikerült megegyeznünk, hogy egymásnak a legérzékenyebb tyúkszemeire nem fognak taposni, tehát továbbra is így korlátok között tartják egymásnak a szuttyongatását. Hát most ez lehet, hogy majd megváltozik, ezt a következő napokban fogjuk meglátni, hogy kínaiak miként reagálnak Trumpnak erre a megjegyzésére.
2: Most ha nem volt közös sajtótájékoztató, akkor nem tudom, hogy a sajtó ezt honnan veszi, de a következőt olvastam egy cikkben, hogy az amerikai elnök állítólag közös amerikai-orosz-kínai fellépést javasolt a hágai nemzetközi büntetőbírósággal szembe Xi Jinpingnek, mert hogy szerinte az USA-nak, Kínának és Oroszországnak egybeesnek az érdekei ezzel a szervezettel szemben. Erről a felvetésről mit gondol? Ez a három fél azért nem a együtt nem a legnagyobb barátok, de lehet, hogy van olyan ügy, amiben együtt tudnának kiállni?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez inkább Trumpnak a írói munkásságához tartozik ez az ötlet. Ennek nincs realitása. Amennyire tudjuk, ezt nem is Pekingbe vetette fel, ezt jóval később, tehát már hazaérkezve jelezte, hogy ő ezt így felvetette. Itt ezt az önműsorban említettem, hogy minden ilyen találkozónál az történik, hogy leülnek a vezetők, tárgyalnak egymással, utána mind a két fél kiad egy-egy ilyen közleményt, egy úgynevezett readoutot arról, hogy miről beszéltek, mire jutottak. Itt az ember összeveti ezt a két közleményt, akkor az az érzése nagyon gyakran, hogy nem is ugyanarról az eseményről készült az összefoglaló. Most is ez volt a helyzet. Egyrészt kiadtak az amerikaiak meg a kínaiak is egy nagyon rövid közleményt, a kínaiak egy picit hosszabbak, de az nagyon általánosságokban mozgott. Utána a kínaiak azóta nem is nagyon közöltek semmit a találkozóról. Trump elpöttyint azóta, ugye Trump rengeteget nyilatkozik, hiszen folyamatosan beszél nyilvánosan, és elpöttyint, hogy erről is beszéltek Xi Jinpinggel, arról is megállapodtak, amabban is egyetértettek a kínaiak, amabban is támogatja őt a Xi Jinping. Tehát ilyeneket nyilatkozik, de ezeket a kínaiak soha nem erősítik meg. Tehát nem tudhatjuk, hogy mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami hát tulajdonképpen ilyen politikai eszköz Trump számára, hogy azt gondolja, hogy ő azt mondja, hogy a kínaiak neki azt ígérték, hogy, vagy ő azt mondta a kínaiaknak, hogy, és akkor ez ugye nem hangzott el így, vagy a kínaiak nem mondtak ilyesmit,

0: halasztották, és így összecsúszott a két látogatás. És ezzel az a látszat a kínaiak meg az oroszok számára egyébként kifejezetten kellemes látszat keltődik, hogy itt nem formálódik valamiféle G2, tehát egy ilyen duális, globális rendszer Kína meg Amerika vezetésével, hanem hát abban a pillanatban, amikor az amerikai elnök abba hagyja a tárgyalását a kínaival, a kínaiak rögtön tájékoztatják az ügyek állásáról az orosz elnököt, és őt is bevonják ezekbe a globális játszmákban.
1: A kínai sajtó, amit ön napi szinten olvas, az hogyan foglalkozik egyébként a Putyin látogatással, meg a Trump látogatással, mennyire más a kettő optikája, mi a hangsúlyosabb, mik a fő szavak, üzenetek, amik megjelentek az otthoni újságolvasók, rádióhallgatók előtt?
0: Okay, Putyin a legnagyobb barát. Ott nincsen kérdés. Tehát ott arról lelkenezik a sajtó, hogy milyen fantasztikus az orosz-kínai barátság, és milyen mély, és a két vezető között milyen jószoros kapcsolat van, és már nem tudom hány tucat megállapodást írtak alá ma, meg nem tudom, Putyin találkozott azzal a kínai mérnökkel, akivel még nem tudom, a 2000-es első látogatásán kisfiúként találkozott, ami nem a Putyin volt kisfiú, hanem a kínai mérnök. Tehát ott elviszik egy ilyen nagyon hízelgő, nagyon kedves, nagyon lelkes irányba ezt az egészet, mint amikor az ember egy jó barátot fogad. Trump fogadásánál a kínai sajtó nem volt ellenséges, tehát a kínaiak tartózkodnak attól, hogy nyíltan ellenségnek vagy riválisnak minősítsenek bárkit, beleértve az Egyesült Államokat is. Ez nyilván a első szintjén, tehát a hivatalos újságok címlapjaira jellemző, hát ott a sokadik oldal publicisztikáiban, mert pláne a kommentjeiben azért vannak csúnya dolgok, de mondjuk a tévéhíradóban nem mondják be azt, hogy amerikai rivális. Tehát a Trump-féle látogatás az nem mint egy barátnak a látogatása volt prezentálva, hanem mint egy nagyon fontos, egy globális szuperhatalom vezetőjének a látogatása, akinek a kínaiak megadták a neki járó tiszteletet, vörös szőnyeges, sortüzel egyebekkel, és aki szintén megadta a tiszteletet a kínaiaknak. Tehát ezzel tulajdonképpen a kínai sajtónak a fő üzenete az, hogy Kína meg az USA, illetve az ő vezetőik azok egyen rangú felek a globális porondon. És ez volt talán a fő üzenet a kínai sajtónak. Itt egyébként hagyj egyezem meg, hogy amikor ránéztem Trump érkezésekor a kínai sajtónak a címoldalaira, értem szerint internetes portálokról beszélek. Hát az első hír az, hogy Trump megérkezett, meg ugye a felső harmadában a honlapnak a Trump látogatással kapcsolatban vannak a különböző hírek, részletek, a vacsora menüsora, meg egyebek. A következő hír, kínai tudósok kifejlesztették a világ leggyorsabb kvantum számítógépét, és erről beszámolt a Nature magazin, ugyanaz. Harmadik hír, a nem tudom, Sötyár Zsuangi robotkutya futó versenyen, a 100 méteres robotkutya futásban egy kínai robotkutya megdöntötte az eddigi világrekordot. Ezt azért mondom az érdekességet, mert hogy érzékeltessem, hogy a kínaiak számára persze fontosak ezek a nemzetközi találkozók, a Kínának a nemzetközi mozgása, a csúcs találkozók, amerikai kapcsolatok, orosz kapcsolatok, meg egyebek, de hát majdnem ilyen fontos az a belső fejlődés, ami Kínában létremegy. És hogyha belegondolunk, nem biztos, hogy 10-20 év múlva, ha visszatekintünk a mostani folyamatokra, akkor mondjuk egy Trump-Xi csúcs találkozót értékelünk az évtized legfontosabb eseményének, és mondjuk nem annak a kvantum számítógépnek a feltalálását vagy kifejlesztését, amiből esetleg kinőhet valami nagyon nagy dolog. Vagy a robotikának a különböző mérföldköveit, amit nyilván ez a robotkutya verseny persze csak szimbolizál, de lehet, hogy ezek az igazán fontos folyamatok, és azt látom, hogy a kínaiak tulajdonképpen értik, hogy ezek az, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy ezek is nagyon fontos folyamatok. Most nem az, hogy mit vacsoráznak a Trumpék, vagy hogyan fogalmaz Trump, amikor rossz bal lábbal kell fel az ágyból.
1: És ez az újságírók érzékelése ön szerint a szerkesztőké, vagy ez a kínai politika szemlélete is?
0: Itt olyan újságokról beszélek, ami, hogy mondjam, a sajtószabadság különféle elvei nem érvényesülnek, tehát itt az új Kína hírügynökségről, a Zhenmin Zhepaoról, tehát a kínai kommunista párt hivatalos lapjáról egyebekről beszélek, tehát ez az, amit a kínai vezetés szeretne közölni a népességgel. Nyilván a bulvárlapok, vagy a lokális lapok azok itt teljesen másról szólnak. Bár ez a tech vonal, tehát az, hogy valamilyen technológiai áttörés hírének lényegben minden napot kell lenni címlapon, ez szinte minden műfajt jellemez.
1: Pandát vitte magával haza Trump, vagy kapott-e ígéretet arra, hogy valamelyik amerikai állatkert kaphat óriás pandát Kínától?
0: Nem tudom.

0: róla, nem is jelentették be, és maga Trump sem fecsegette erről, úgyhogy valószínűleg ilyen nem történt. Mostában kinek nagyon, hogy mondjam, takarékosak a pandával. Japánból is visszahívták a pandáikat, és hát az amerikai, egy-két amerikai állatkertben van panda, itt is lebegtetik, hogy talán valamelyiket már vissza is hívták, mert pontosan nem emlékszem, de napirenden van tartva, nem az, hogy újabb pandákat adnának, hanem az, hogy már a régieket is úgymond nem hosszabbítják meg a bérleti szerződésüket. Ezek a pandák nem ajándékozva vannak, hanem kölcsön vannak adva ilyen 10 éves időtartamokra, és a kinek bármelyik ilyen periódusnak a lejárt, akkor döntetnek úgy, hogy visszahívják őket. Most a panda kérdés nem merült fel.
1: Oké, és akkor a bulvár kérdés az a menü lett volna, hogy ha már ön szóba hozta, akkor tud esetleg mondani valamit, hogy mit evett a két elnök, és ha esetleg összeveti azzal a menüvel, amit ön fogyasztott, amikor Xi Jinping Magyarországon járt, és mesélt itt az Európa Rádióban, hogy ott volt ezen a vacsorán. Kis adagokra emlékszem, hogy mondta, hogy nem lakott jól. Szóval, hogy ha emlékszik, hogy mi volt a menü.
0: Olvastam a menüt, annak alapján, hogy mennyiféle fogást szolgáltak fel, annak alapján arra jutottam, hogy hát ez a fajta étkezés volt, amikor nem egyfajta ételből adnak sokat, nem sokfajta ételből adnak keveset. Ez egyébként a nemzetközi protokollra erre a szinten jellemző, mint a Trump fogadásánál is. Ez volt aranyozott porcelán étkészletek, meg hatalmas, tehát a lehető legmagasabb szint. Nem, és nem tipikus kínai ételek voltak, amiket felszolgáltak, hanem inkább ez a ilyen fúziós konyhának nevezném, de konkrét ételekre az igazság, hogy nem emlékszem. Tehát amikor a híreket elemzem, akkor most már sajnos elég idős vagyok ahhoz, hogy ne minden ragadjon meg bennem, és próbálok csak a fontosabb dolgokra emlékezni. Az, hogy mi volt az előétel, ez sajnos már kicsúszott az emlékezetemben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Salád Gergely kínakutatót hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket! Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Nami Samad számít.
1: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. Erősödő munkaerőhiánytól és a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak szakmai szervezetek a harmadik országból érkező vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeinek szigorítása miatt. A pénteki kormány szóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Első lépésként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A Pensum Group enyerti munkaerőkölcsönző vállalat közölte, a bejelentés rövid távon a következő 2-3 hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerő igényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt. A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon fél éven belül jelentkezhetnek. A Magyar Munkaerőkölcsönzők Országos Szövetsége közölte, sajnálatosnak tartják, hogy a kormány a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel történő előzetes egyeztetés nélkül hozta meg döntését. A szövetség közleménye szerint a jelenlegi magyar munkaerőpiacon rendelkezésre álló munkaerőtartalékok önmagukban nem elegendők a gazdaság teljes munkaerőigényének kielégítésére. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Németh Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. Idén a tavainál kevesebben, a magyarok csak nem 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, ez derül ki a Grupama biztosító és az OTP Bank országos reprezentatív kutatásából. A közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez csak nem 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria alkotja a három legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralás tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltség átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyermekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és csak nem 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
2: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökése kísérhetik, a maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész Szent Péteresen.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.

0: Gárdonyi Géza, a láthatatlan ember. Előszó, amely utószónak is olvasható. Kérdezzétek Konstantinápolyban, ki ismeri Zétát? Mindenki azt mondja, én is. És némelyek hozzáteszik, könyvtárosa ő a császárnak és barátja a jeles Priszkosznak, bölcs és becsületes ember, a szíve arany. Hát én volnék az a Zéta. Bizony mondom, nem ismer engem senki. Igaz, hogy könyvtárosa vagyok a császárnak, és hogy Priszkosz szeret engem, de bölcs ember nem vagyok. A becsületem se folt nélkül való. És hát ember szeretetről szólhat-e az olyan, aki ölt? Öltem. Embert öltem, nem is egyet, százat. Loptam is, csaltam is. Mindezt megírtam ebben a könyvben, mintha gyónnék. A bölcsességemet is megítélhetik ebből, vagyis a bolondságomat, amelynél nagyobbat ember még nem követett el ezen a világon. Azután mondják meg majd ők is, hogy ismertek-e engem. Dehogy ismertek. Az állatok ismerik egymást, az ember nem. Még Gigia sem ismer engem, pedig feleségem és őrző angyalom, s nyitva előtte fiókom és szívem egyaránt. De azért nem ismer. Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan. Egy leány tanított erre engem. Első fejezet. 12 esztendős voltam, mikor apám eladott. Rabszolgának. Mint ahogy a csirkét eladják, vagy az epkölyket, vagy a szamárcsikót. Nem panaszolom, sírva cselekedte. Trákiában laktunk, a keletrómai birodalomban, és adóért sanyarták. Abban az időben kezdték a hunok adóját kihasogatni az emberek bőréből. A világ a hunok nevével volt tele.
1: Jönnek a hunok, hallgass!
0: Ijesztette síró gyermekét az anyja.
2: Hunokkal álmodtam,
0: morgott, aki kedvetlenül ébredt. A szegény trák embernek elhajtották a marháját, hogy a hunok ne őket egyék meg. Anyám akkoriban került a temetőbe. 6 gyermek maradt a házban, meg egy tehén. Apámnak nem volt más választása, csak az, hogy vagy engem vigyen a vásárra, vagy a tehenet. Engem vitt el. Elhajóztunk Konstantinápolyba. Apám bemeszelte a lábamat, és fölállított a piacon a pallóra, ahol a többi rabszolga is állott. Volt ott ilyen magamkorú fiú 30 is. Engem először egy ruhakereskedő kérdezett meg, utána egy zöld selyemkendős öregasszony. Apám 10 aranyat kért értem. Ellegyintették, nevették. Azután egy tógás úr jött, büszke, nagy szálember. 2 rabszolga vert neki utat a nép közt. Attól az apám csak 2 aranyat kért. Az úr megadta. Apám akkor sírva fakadt és megcsókolt. Isten veled, emlékezzél meg rólam, ha kedvez a szerencse. Mert azért adtalak olcsón ennek az úrnak, hogy a szerencsének mindig az útjában légy. Soha nem láttam többé az én jó édesapámat. Az úr, aki megvett, nagy méltóságú barna ember volt. A fejét úgy forgatta, mint a sziklán ülő sas. Lábát úgy rakta, mint a tráklegény húsvétkor, mikor új saruban megy a templomba. Maximinos volt a neve. Ahogy hazaérkeztünk, engem először is megfüröztöttek, és szép fehér ingbe öltöztettek. A derekamat fekete szíjjal övezték át. Azután Maximinos úr magához intett, és bevitt a kertjébe. 3 gyermek játszott ott egy platánfa alatt.
3: No, itt a rabszolgátok, mondotta Maximinos úr. Teofil a neve.
0: A gyermekek akkora formák voltak, mint én. Kettő idősebb valamivel, az egyik fiatalabb. Hasonlítottak az apjukra, már amennyire tücsköket lehet egybe hasonlítani valami bivajjal. A tücskök örömmel szemléltek végig. Én is megvidultam, hiszen csak játszópajtásnak kellek. Azonban csak hamar megismertem, hogy milyen pajtásnak. Hát olyan pajtásnak, mint amilyen pajtás a bárány, vagy a kutyakölyök, vagy a macskakölyök a vásott emberkölyöknek. Kiállítottak célba, és citrommal dobáltak.
1: Ugorj, na!
0: Ugrottam. A játék mulatságos volt, míg el nem találtak. Azután már csak nekik volt mulatságos. Később már el is bődültem, és lefeküdtem a gyepre. Akkor aztán csalánnal verték a lábam mesztelenjét. Megbőszültem. Rárohantam a legnagyobb fiúra, és úgy löktem egy fának, hogy a feje koppant. A fiúk elképedtek. A legöregebb megfordult, és befutott, a nevelőt hívta. Már akkor én is éreztem, hogy hibás vagyok valamennyire. De gondoltam, hívjanak bárkit, megmondom, hogy hogyan bántak velem a gonoszok. A nevelő csak hamar ott termett. Amint megértette, mi történt, elmeresztette rám a szemét.
1: Uram, sírtam neki, ezek a fiúk bántottak engem.
3: Nem vagy a rabszolga,
0: ordította az arcomba. Irtózatosan összevert. A házból a többi rabszolga is odafutott. Az egyiknek korbács volt a kezében. Az is megvert, de úgy, hogy a vér minden csapásán kiserkedt a bőrömből. Aznaptól fogva örökös nyaggatás volt a sorsom. Ha talán elfolytom a szenvedéseim kitörését, megunják. De én akkor alig 10 esztendős voltam, s abban a korban nem színlel még az ember. Nem bírtam mást mutatni, csak a fogam haragos fehérét. Az ellenkezésem mulattatta őket.
3: A rabszolga haragszik.
0: Milyen kacagtató. A láncra kötött kutyával ingerkedik így a gyermek. Azt nem mondhatom, hogy az apjuk és anyjuk előtt is cudarkodtak velem, csak mikor magunkban voltunk, vagy ha csak a többi rabszolga látta. Mennyire kivetkőzik a rabszolga az emberségéből, ott láttam. Egyik sem merte őket megszólni, sőt, inkább velük nevettek. Kedves mulatságuk volt, hogy bekenték sárral, vagy még utálatosabb mocsokkal az arcomat, vagy kötelet kötöttek a nyakamba, s hóhérostit játszottak.
1: Akasszuk fel!
0: A nagyobbik fölhágott a fára, és engem fölfelé húzott. A kisebbik fogta a kezemet hátul. A kétségbeesésem és az ordításom volt a mulatságuk. Vagy azt mondták. Játszunk vakkoldust! Bekötötték a szememet, és a szökőkúthoz vittek. Háttal állítottak a medencének, s átlöktek a vízbe. Vagy kutyát kötöttek a hátamra, s verték. Az ebb a nyakamat és fülemet harabdálta. Vagy összekötötték a két lábamat, s kényszerítettek, hogy ugrálva járjak. Mikor a rózsabokrokhoz érkeztünk, belöktek a tövises bokrok közé. Vagy mikor tengerparti sétán kísértem őket, bedobták a pálcájukat a tengerbe.
3: Hozd ki!
0: Nekem az nem volt nehéz, úgy úsztam, mint a vidra, hanem mikor megfordultam, hogy kifelé ússzak, kavicssal dobáltak. Otthon az ételembe beleköptek, vagy szemetet szórtak belé. Az ágyamba sündisznó bőrt rejtettek a lepedőm alá. A hajamat leöntötték ragasztóval, és nekem mindezt tűrnöm kellett, mert rabszolga voltam. Sokszor kértem őket sírva. Úrfiak, játszunk szépen. Ne kínozzatok engem. Én sok játékot tudok. Tudtam is. Játszottunk is. De aztán, ha megunták, megint csak az én jajgatásom volt a legérdekesebb játékuk. Tán 10 napja voltam már ott, mikor egy délben sietve megettem az ebédemet, s elbújtam. A kertben bújtam el. Gondoltam, nem jövök elő, míg csak a tanítójuk nem hívja őket. Bebújtam egy sűrű tamariszkusz bokor alá, és elaludtam. Nem tudom, meddig aludtam ott, valami nagy kínra ébredtem föl. Az egyik lábam égett. Gyaluforgácsot tettek a lábam fejére, s meggyújtották. A három fiú szinte sikítozott a nagy nevetésben. Kiugrottam a bokrok alól, s nekik rontottam. Egyiket jobbra, másikat balra löktem. A harmadikat pofon csaptam, megtépáztam. A három kölyök három felé esett, magam is a fűre hemperedtem, és sírva nyálazgattam a lábamat. Az ordításra előfutottak a házbeliek. Az úr a ház erkéjén ült egy vendégével. Ő is lekiáltott a kertbe. Mi az? Válaszul az egyik rabszolga megragadott, és odavonszolt az erkély alá. Ez a kölyök, mondotta, veri az úrfiakat. Láttam, mint sárgul el a gőgös nagyúr. Láttam, hogy a vendég iránt való tekintetből mint nyeli vissza magába a mérget, s miként int a fejével, hogy vigyenek el. Ebben az intésben benne volt az is, hogy megkorbácsoljanak. Uram! Sírtam a térdemre esve. Tűzzel égették a lábamat! De a rabszolga elhurcolt. Akkor annyira megvertek, hogy mozdulni se tudtam. Csak a könnyeim folytak szüntelenül. Talán 4 nap is beletellett, mire fölkelhettem, kívánszoroghattam. Gondoltam, délelőtt van, az úrfiak tanulnak, és ilyenkor nincs a kertben senki. Hát lementem és lefeküdtem a gyepre, a napra. Mert a beteg állat szereti a napfényt. Ahogy ott nyugszom, látom, hogy a kertben az az idegen kövérkés úr sétál, aki az úrral akkor az erkélyen beszélgetett. Csak egyedül sétált és gondolkodón. Amúgy is olyan fejfájós homlokú ember. A ruhája tejfelszínű ünnepi tóga, nem olyan széles szegésű, mint a szenátoroké, de azért olyan féle. Gondoltam, most már nem kelek föl. Ez nem házbeli, ez nem bánt engem. A kövéres úr megállt előttem. Beteg vagy, kisfiú? Erre a jóságos hangra megerett a könnyem. Ó, uram! Feleltem, mintha csak apámnak panaszkodnék. Igen, megvertek. És különösen a kupám fáj, és a hátam is nagyon fáj, és a lábam csupa fájdalom. S leeresztettem a hátamról az ingemet. Csupa sebb volt a testem, és kék-zöld az ütésektől. És ahogy ő szótlanul nézett, gyermeki bizalommal sírtam a panaszomat tovább. Úgy bánnak velem, mint a kutyával, de még rosszabbul. Tüzet raktak a lábamra, aztán azon nevettek. Senki se büntette meg őket. Azután, mikor ott feküdtem összeverten az udvaron, ők is rámestek, rugdostak, vertek. Nesze, nesze, kell pofon, nesze! Ó, uram, meghalok én itt ebben a házban, érzem, hogy meghalok. Amint így sírdogálom a keserveimet, egyszer csak ott terem Maximinos úr, és üdvözli a vendégét. Az is kezet nyújt és szól. Nem adnád el nekem ezt a kis rabszolgát? Szíves örömest, felelt Maximinos. Igen, lekötelezel, ha értéktelen kis ajándékomnak tekinted. No, úgy nem, válaszolta a vendég, hanem itt egy arany, hogy színe legyen a vételnek. Ahogy akarod, felelte Maximinos udvariasan. Darabig a kertben járkáltak még, és beszélgettek. Azután a kövér úr kézen fogott, és elvitt magával 3-4 utcán át egy 2 emeletes kis házba. Csak faház, de szép, és az alsó harmada mégis kőből épült. Azt a napot soha el nem felejtem, és az én jó megmentőm Priscos rétor volt. Magányosan élt a ház alsó felében a könyvei és írásai között, csupán egy ősz görög asszony volt a gondozója. Azaz asszony fölvitt engem a 2. emeletre, ágyba fektetett és olajjal kent be fejemtől sarkamig. Mikor teljesen fölépültem, Priscos úr 2 öltözet ruhát csináltatott nekem. Az egyik ünnepi, gyapjúból szőtt fehér ruha volt, zöld sejemmel szegett. A másik köznapi ruha, közönséges vászomból való. Reggelenként az asszonynak segítettem a bevásárlásban, azután iskolába mentem. Délután a szebbik ruhát öltöttem magamra, és a császári palotába kísértem el a gazdámat. Többnyire papíros tekercseket vittem utána a hónom alatt. De milyen büszkén vittem. A gazdám jó ember volt. Néha meg is simogatott és megveregette az arcomat. Néha tréfából Zétának nevezett. Aztán, hogy ezt az asszony is hallotta, ő is Zétának hív. Utoljára rajtam maradt a Zéta név. Később, hogy az asszony elöregedett, az én dolgom is megszaporodott. Nekem kellett a gazdám ruháit tisztogatnom, a saruit festenem. Én jártam a piacra, a boltba. Az én dolgom volt a lámpás megtöltése, a söprés, porolás, mosogatás is, és én minden dolgot szívesen teljesítettem. A gazdám évről évre jobban kedvelt, és különösen azért, hogy a könyveit, iratait érdeklődéssel gondoztam, porolgattam, tisztítgattam. A tanítóm figyelmeztette egyszer, hogy valami ritka erős a memóriám. Az uram megpróbált, elolvasott előttem két sort Homéroszból, aztán négy sort, aztán hat sort. Elmondtam neki hibátlanul. Magam se tudom, hogy hogyan van, de a szavak úgy beleragadnak az elmémbe, hogy amit figyelemmel hallok vagy olvasok, az többé el nem felejtem. Már a harmadik esztendőmben másolásokra fogott. Nagy javamra vált az. A császári könyvtárban csupa tanult ember másolt, sok jó tanáccsal segítettek azok nekem, s a beszélgetéseikből is sokat tanultam. Tőlük tudtam meg azt is, hogy a rabszolgának a 8. évi rabsága után szabadsága akad. De van olyan rabszolga is, amelyik örökre le van kötve az urához. Én nem tudtam, hogy melyik rendbe tartozom, s nem is kívántam elszakadni a gazdámtól. A lefolyt 8 éven igen összeszoktunk. A gazdám akkor már nem csak a szolgálataimért szeretett, hanem azért is, mert filozófiai és történelmi témákról is beszélgethetett velem. Ismertem Platót, Arisztotelészt, Hérodotoszt, Plutárkoszt, Svetóniuszt, a filozófusokat, grammatikusokat, kicsiben, nagyjában minden tudományt ismertem. A gazdám már tőlem kérdezte írás közben a helyneveket, a dátumokat, az évszámokat. A császári levéltárban is én lettem lassanként az eleven kalendárium, a földrajzi szótár és a névlajstrom. Egy reggel különös nekem, hogy a gazdám nem szól. Én szoktam őt beretválni, és én szolgáltam be a reggeliét is. Aközben mindig elmondta, mit álmodott, s bár egyikünk se hitt az álmok jelentésében, mind a ketten találgattuk, hogy ugyan mit jelent. Hát mondom, egy kora tavaszi napon nem szól hozzám semmit. Már a reggeli tejet is betettem az asztalára, és szokás szerint megkérdeztem. Hogy aludtál, uram? Mit álmodtál az éjjel? De erre se felelt. Néha rám pillantott, és gondolkodó volt a tekintete, szinte szomorú. Mi lehette? Tűnődtem magamban. Hibáztam volna valamiben. Soha nem mulasztottam én el semmit a dolgaimban. Végre megszólalt. Mennyi a pénzünk, Zéta? Mint tegnap, uram, 75 szolidusz és 303 szesztercius. És a vörös bőrzacskóban? 96 szolidusz, vagyis 1 fontnyi aranynál valamivel több. Az a bőrzacskó külön fülkében rejlett. Egy fából faragott Jézus fej volt az elfödője. Arról az acskóról azt mondta egyszer a gazdám, hogy tartozik egy embernek, azé. A nevét nem mondta, és én nem is kérdeztem. A pénzt különben mindig én tartottam számon. Add ide a vörös bőrzacskót, intett bágyattan. Tégy még hozzá 4 aranyat, hogy legyen 100. Oda tettem neki a pénzt az asztalra. Gondolkodva sétált föl és alá a szobában. Én az ajtó mellett álltam és nyugtalanul vártam, mi a hiba a pénzek körül. Akkor már nem volt kövéres, s ha kedvetlenítette valami, mély ráncok verődtek amúgy is fejfájósan barázdált homlokára. Egyszer aztán megáll, és rám néz. Zéta fiam, tudod-e, mi nap van ma? Szombat, feleltem készségesen. Április 3. Ezen a napon alapította Antiókia városát Szeleukosz Nikátor, ezen a napon kezdődött nagy Heródes fiainak az uralkodása, és ezen a napon halt meg némelyek szerint a mi urunk Jézus. Igaz, bólintott rá Priszkosz, és keresztet vetett magára. Tovább sétálgatott a szobában, aztán megint megállt. Ott van a naplóim között a 440. év. Törd fel a pecsétet, és nyiss rá április 3-ára. Olvasd el. Kivettem a kis iratcsomót, levertem róla a port. Fölbontottam, és olvastam hangosan. Reggel a császár hivatott magához. Hosszan tanácskoztunk a marguszi békekötésen. A hunok királyára ugyan nem kötés, csak ránk, mireánk. Jaj, ennek az országnak, ha az a barbár felénk fordítja a lova fejét. Délután Maximinoshoz mentem. Ott egy kis rabszolgát találtam. Embertelenül bántak vele. Magamhoz váltottam. A neve Teofil. A hangom elhalkult az utolsó sorokon. Zavarodottan néztem a gazdámra. Ma 8 éve ennek, nézett rám Priscosz nedves szemmel. Szabad vagy. Mintha mellbe vágtak volna, de angyal kezével. Csak néztem, nyitogattam a szememet, ébren vagyok-e. Priscosz fölvette a bőrzacskót. Íme, ezt neked raktam félre. Mától fogva süveget viselhetsz, házasodhatol, magadura lehetsz, vagy beállhatsz katonának. Mától fogva csak annak köszönsz, akinek akarsz. A szemem könnybe lábadt. Ó, jó uram, rebegtem térdre esve, ne küldj el engem. Ne adj nekem pénzt, hadd maradjak, ahogyan voltunk. Kelj föl, pillogott az öreg elérzékenyülten. Jól van, no. Valami szépet akart mondani, láttam a szeméről, meg az ajka mozgásáról, de csak mosolygott és pislogott, és a fejét csóválgatta. Hát, ilyen bolond ember vagy te. Könnyezve feleltem. Neked köszönhetem, uram, hogy kiemeltél az állati sorból. Neked köszönhetem, hogy világossága van az értelmemnek. Nem korbáccsal neveltél, hanem jó szívvel, szép ruhában járattál, asztalodhoz ültettél. S nem te tanítottál-e arra, hogy az ember csak a szívével érdemelheti meg az ember nevet? Bólogatott. Jó, jó, kedves fiam. Aztán elmosolyodott. Hát eljössz-e velem a barbárokhoz? A barbárokhoz? S a szívem eldöbbent. Attilához? Odám, a lidérc egye meg, felelte a fejét csóválva Priscosz. Egy pár nap múltával oda kell utaznunk. Leült, és maga elé bámult. Attilához? Ismételtem, mintha álmodnék. Mert ez az újság hihetetlen volt nekem. Az uramat máskor is küldözte a császár, ahová okos ember kellett, de hogyan küldheti a vadak közé? Azonban csak hamar megvilágosodott nekem a gazdám szava. A minap hun követek érkeztek a császárunkhoz, Theodosiushoz. Nagy süvegű, rút, barna emberek, tigris bőr és párduc bőr a hátukon, a képük is olyan, mintha valamikor tigrissel csókolóztak volna, de a sok aranylánc úgy ragyogott, szörgött a mellükön, hogy ámulat volt nézni. Voltak valami 5-en. Az uramat minden órában hivatták az udvarhoz, vagy hozzánk szaladgáltak. Hol Krizafiosz jött, a kappanember, hol Maximinosz, a császár tanácsosa, hol Vigilász, a császár tolmácsa. A házunk olyan volt néha, mintha csendes őrültek háza volna. De a császári palota még inkább. A nagyméltóságú urak mindenütt suttogtak, buttogtak, s a szemükben hol aggodalom borongott, hol pedig ravaszság csillogott. A hun urak levelet hoztak a császárnak. A levélben Attila azokat a szökevényeket követelte, akik a római birodalomban lappanganak. Továbbá azt követelte, hogy az Iszter a Duna mellékén ne szántsanak vessenek a császár népei, mert az a föld az övé, és ahogyan fegyverrel szerezte, fegyverrel meg is tartja. Végül az volt a kívánsága, hogy a vásár ne az Iszter partján legyen Illíriában, hanem 5 napi járással beljebb, Naissosban, a két birodalomnak a határán. Én is ott álltam a palotában, mikor a hunkövetek a levelet oda nyújtották. Az uram mögött álltam, és láttam az udvart sápat képűnek, míg Vigilász tolmács a levelet mondatról mondatra fordította. A császár megkönnyebbülten lélegzett, mikor Vigilász a levél végére ért, ahol Attila jó egészséget kívánt a császárnak. Némi okoskodással gonosz humort lehetett volna ebben gyanítani, de törődtek is ők a szófejtéssel. A fő az, hogy Attila nem nyergel. A császár fölemelte a fejét, és szinte alázatosan nézett az öt mord hun követre. Van-e még valami izenete ő felségének? A főkövet Edekon, egy nyalka bajuszú ember, felvágta a fejét. Van. Azt izeni, hogy máskor, ha a követeket küldesz hozzá, ne holmi egy tógájú fráterek legyenek azok, hanem országot fő-fő jelesei közül valók, szenátorok vagy legalábbis konzulok. És ahogy a hun szólott, mintha csak ő volna a császár, Theodosius meg az Attila kengyel tisztítója. A császár mindenre nyájasan bólintott, azután rábízta a követeket Krizafioszra, hogy míg a válasz készül, kenje őket vajjal. A válasz napokig készült, s az én jó uramnak, ami fekete volt még a hajában, az is megőszült belé. Láttam, hogy miket ír, mert hiszen én tisztáztam neki. Ha a betűk mozogni tudnának, a válaszunk betűi térden csúsznának Attila szem elé. Gyalázat a neved, alázat. A művelt Európa hajlong a barbár Ázsia előtt. A császár alázatosan könyörgött Attilának, hogy ne engedje a népét becsapkodni a római birodalomba, meg hogy egy végleges békekötés véget küldje el a fővezérét. Mindez villámként futott át az emlékezetemen. S kérdem az uramat. És kivel mégy, uram, ha szabad tudnom, kit küld a császár? Krizafioszt, ugye? Priszkosz a fejét rázta. Nem, egy jobb képű embert. Maximinoszt. Tehát az első gazdámat. Követlek, uram, ahová mégy. Bókoltam szívem igaz érzésével. Aztán talán nem is olyan fekete az a hún, mint amilyennek festik. Gondold meg, most már ha maradsz is, szabad vagy, Zéta. Nem rendelkezek veled. Gondold meg. Meggondoltam, uram. Azok az emberek vért isznak, embervért, a csatában fölhasítják az elesett ember mellét, és a fogukkal harapják ki belőle a még dobogó szívet. Éreztem, hogy elsápadok. A vértől mindig irtóztam, ha csak emlegették is. Azonban az uramat annyira szerettem, hogy ha maradást parancsolt volna, akkor is elmentem volna utána. Veled megyek, uram, feleltem. Követlek akár a világ széléig. Na, derék, mosolygott az öreg. Hát akkor csak szedd össze, fiam, amiket gondolsz, hogy elvigyünk. A virágaimat add ki az asszonynak, a szobát bezárjuk. Aztán nézd, itt van 10 arany. Ezen végy mindenféle fűszert, amit az egyiptomi kalmárok árulnak, meg egy néhány krokodilus bőrt, meg piros szattyánt, rézgyűrűket, fülbevalókat, mindent, amiről gondolod, hogy a vadak közt hasznunkra válik. De hát, igazán eljössz velem? Ó, uram, feleltem most már a szívemnek minden melegével. Az árnyékod is inkább elhagyhat, hogy sem én elhagyhatnálak. Második fejezet. Már ugyan kitavaszodott, mikor az Iszter vizében megitathattuk a lovainkat. Fűzfák, nyírfák már javában bontogatták a levelüket, s a rétek és legelők, mintha nagy zöld bársony szőnyegekre tojássárgáját szórt volna szét valami mérföldeket lépő óriás. 10 sátorral voltunk mindössze. Az egyik Maximinoszé, az első gazdámé. Ő a császárnak a valójában való követe. A másik sátor Priszkoszé meg az enyém. A harmadik Vigilász tolmácsé, egy hunyorgó szemű vézna emberé, aki már máskor is járt Attilánál. A többi hitvány sátor a szolgáké, s egy meg Rustikiosz kereskedői, aki egy rokona kiváltása véget csatlakozott hozzánk Maximinosznak az engedelmével.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péteresen.
5: Főr Elézer.
6: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
5: Foszti fiú esetek.
8: Pacsirta.
6: Pilátus testament.
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: érkezik hozzánk. Ennek alapja elsősorban az, hogy egykori refis szülő, aki ma külföldön dolgozik, szeretné visszaküldeni a gyermekét az ő alma máterébe, és itt megalapozni a jövőjét.
1: Már a felvételi oldaláról, az osztályok, a tematika, a diákok választásai oldaláról időről időre visszatért a beszélgetésünkben, hogy mindez a továbbtanulást szolgálja, a jó eredményeket szolgálja, hogy majd utána felsőfokon hova tudnak tovább menni ezek a fiatalok. Szóval mindenképpen beszélgessünk akkor a kimenetről is, hiszen ennek az időszakát éljük. Érettségiznek a gimnázium diákjai. Hány fiatal kerül majd ki ennek a tanévnek a végén az iskolapadjaiból?
0: Az idei évben mintegy 85 fiatal kerül ki a gimnázium pacsoraiból, és nagyon izgulunk értük, megmondom őszintén, hiszen nem csak számukra, de számunkra is nagyon fontos az, hogy jó eredménnyel zárják az érettségit, és bekerülhessenek a hőnvágyott felsőoktatási intézménybe. Az idei érettségivel kapcsolatban azt látjuk, hogy az írásbeli vizsgákat eddig nagyon ügyesen és sikeresen vették, és bízunk abban, hogy a szóbelivel csak még jobb eredményeket tudnak majd elérni. Fontos ugyanis az, hogy milyen kimenettel zárjuk a gimnáziumot.
1: Korábbi évek tapasztalatai mit mutatnak, mennyire sikeresek ezen a területen a gimnázium diákjai?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket tudunk felmutatni, és büszkék lehetünk a végzős diákjainkra. A tavalyi évben a tanulóink 92%-a tanult tovább, és azok a kimaradó diákok is, akik nem kerülnek be ebbe az országos kimutatásba, szintén tovább tanultak, csak nem felsőoktatási intézményben, hanem egy olyan művészeti szakközépiskolába, ahol megalapozzák a későbbi továbbhaladást. Azt gondolom, hogy a Debreceni Református Gimnáziumnak mindig is feladata és küldetése volt, hogy az itt tanuló diákok egyetemeken tanuljanak tovább, és vigyék azt a tudást magukkal, ami majd később mások támogatására, mások szolgálatára szolgál majd a későbbiekben. És ami még talán ettől is fontosabb, hogy valóban egy olyan értékrendet tudjanak magukkal vinni, ami segíti majd őket a nehéz helyzetekben is.
1: Átlagokról tudunk beszélgetni, vagy olyasmiről, ahogy hány fiatal választja általában az emelt szintű érettségit, hiszen ezek a mutatók is rávilágítanak arra, hogy mennyire eredményes egy iskolának a munkája.
0: Így van. Hát a tavalyi évben mutató számként nem is százalékot mondanék, hanem talán attól sokkal többet mond el, hogy a végzős diákjaink 1,6 emelt szintű érettségi vizsgát tettek. Tehát ez azt jelenti, hogy minden diákunk legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, és ugye többen voltak olyanok, akik kettőt, vagy esetleg hármat is sikeresen teljesítettek. Az eredmények nagyon jók, százalékos átlagot nehéz lenne mondani, tantárgyi szinten igen, de azt általánosan el tudjuk mondani, hogy az emelt szintű érettségi eredményeink 70% körül mozognak. Természetes, hogy vannak olyan tantárgyak, amik egy kicsit ez alatt vannak, ugye a legnehezebbek, mint például a kémia, de van olyan tantárgyunk is, emelt szintű tantárgyunk, ahol közel 90%-os emelt szintű érettségi eredményt tudunk felmutatni.
1: Már az, amit az előbb mondott, hogy több mint 90% a továbbtanulóknak az aránya, az is mutatja, hogy ezek szerint az itt megszerzett tudás bőven elegendő ahhoz, hogy a fiatalok az általuk választott egyetemi szakokra bekerüljenek. És ha már itt tartunk, egyébként most van egy aktualitás annak, hogy erről beszélünk, hiszen a Debreceni Egyetem tanév végén szokta díjazni azokat a középiskolákat, akiknél ez az arány nagyon magas, a továbbtanuló fiatalok aránya. Egyéb szempontok szerint is összeállítanak egy rangsort, és ha jól tudom, idén is sikerült a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának bekerülni ezek közé a díjazott, elismert, támogatott intézmények közé.
0: Így van, és ezért nagyon hálás vagyok annak a tantestületnek, annak a tanári karnak, amelyik mindent megtesz a siker érdekében, és természetesen örülünk azoknak a fiataloknak, akik ezt az eredményt hozták számunkra. Az idei évben a Debreceni Egyetemre a végzős diákok 70%-a jelentkezett és került be. Azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy szám, és ez azt is jelenti, hogy szeretik Debrecent, szeretnek itt élni, és elismerik annak az egyetemnek a szakmai munkáját, amely itt helyben dolgozik, és És ez az iskola is igyekszik mindenben támogatni azokat a fiatalokat, akik nem szeretnének távol kerülni attól az otthontól, amit ők az elmúlt 4 évben tulajdonképpen otthonuknak tekintettek, és örülünk annak, hogy sikerül a helyi egyetem irányába küldeni a fiataljait.

0: Hát a fennmaradó 22% természetesen vidéki vagy pedig fővárosi egyetemeket választa, azt gondolom, hogy a bekerülési pontszámok és azok az eredmények, amelyek alapján most is az első 10-be került be a Debreceni Református Gimnázium, azok tényleg azt mutatják, hogy jó alapokat kapnak a fiatalok a gimnáziumban, és van jövőképük, van lehetőségük arra, hogy a tanulmányaikat tovább folytassák.
1: Kedves hallgatóink, a következő tanévben 3 új osztályt indít a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona. Az idei felvételi eljárás során is többszörös volt a túljelentkezés, a tanulók igen magas pontszámmal kerültek be az iskolába. A részletekről Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatóval beszélgettünk az előző percekben.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok!
2: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Erősebb iskolai autonómiára és gyermekközpontú oktatásra van szükség. Lannert Judit oktatási miniszter erről egy hétvégi interjúban beszélt. A tárca vezető szerint a modern iskolának a gondolkodásra kell fókuszálnia. A mesterséges intelligenciát is csak magas szövegértéssel lehet jól használni. A miniszter emiatt támogatja a mobil használat korai korlátozását is. A PISA-tesztek szerint a magyar diákok sokat tanulnak, de az eredmény közepes. Megoldásként az óraszámok csökkentését és rugalmasabb tantárgyakat javasol. Az érettségi rendszert szintén a 21. századi kompetenciákhoz szabná. A felsőoktatás átalakítása egy kétlépcsős, egyeztetéseken alapuló folyamat lesz. Elsőként a kuratóriumokat módosítják, majd új finanszírozási modellt hoznak létre. A cél egy teljesen átlátható, transzparens és hallgatóközpontú rendszer. A minisztérium emellett már dolgozik a fiatalok parlamenti részvételi programján is. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje. A részletek hamarosan elérhetők lesznek az elektronikus rendszerekben. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy évente 3 millióan utaznak a tóhoz. A vasúttársaság idén is kiemelten kezeli és készül a megnövekedett utasforgalomra. Javították a vasúti pályák állapotát, és figyelnek a klímaberendezésekre is. A modern Flirt és Kiss vonatok a fővonalon 160-as sebességgel haladnak. Idén újdonságként az osztrák vasúttól kölcsönzött kocsik is forgalomba állnak. A vidéki nagyvárosokból idén is megmaradnak a közvetlen balatoni járatok. A bicikliseknek a nyári szezonban is kötelező lesz a kerékpár helyjegy váltása. A kiemelt állomásokon segítő munkatársak és tartalékbuszok is várják az utasokat. A kormány a jövő héten mutatja be a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett módosítások célja a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tar Zoltán felelős miniszter szerint a teljes átalakítás két lépésben valósul meg. A folyamat részeként egy széleskörű társadalmi egyeztetés is indul a napokban. A lakosság véleményét is kikérik arról, hogy mi lenne a közmédia pontos feladata. A változások miatt Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója már kezdeményezte a felmondását. Döntését azzal indokolta, hogy az új kormány teljesen átformálja a médiarendszert. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az MVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tény adatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az MVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Levél az életed. Második rész. Fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át. Pál második levele a korintusiakhoz, harmadik fejezet, 18-as vers. Bizonyára te is észrevetted, hogy az orvosok hiába olvasnak sok írást, olvashatatlanul írnak. Egy levélnek ezzel szemben könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. A nehezen kivehető írás torzítja a mondani valót. A levél a szerző gondolatait hivatott közvetíteni. Ha ez nem sikerül, a címzett inkább végig sem olvassa a levelet, vagy nem érti meg az üzenetet. Mivel Krisztus levele vagy, kerüld az alábbiakat, nehogy torzuljon az üzenet. Először is nem becsületes munkavégzés. Ilyen például, amikor a valósnál több költséget számolsz el, ha lopod a vállalat idejét, vagy ha eltulajdonítasz valamit a munkahelyedről, azt gondolván, hogy úgysem fog hiányozni. Másodszor rossz hozzáállás. Példa erre, amikor neheztelsz, mert egy barátod, munkatársad vagy főnököd alkalmatlan időben keres meg, hogy menj el vele még egy mérföldre. Harmadszor színvonalon aluli munkavégzés. Ilyen, amikor silányterméket adsz ki a kezed közül, vagy rossz minőségű szolgáltatást nyújtasz. Negyedszer, megbízhatatlanság és következetlenség. Lehet-e rád számítani, hogy ott leszel, ahol lenned kell, és eleget teszel a kötelességeidnek? Ötödször, ünneprontó viselkedés. Az olyan keresztjének, akiknek nincs humorérzékük, és szemmel láthatóan fáj nekik az öröm, inkább ártanak Krisztus ügyének sem, hogy előrébb vinnék. Hatodszor, ne bánts virág viselkedés. Mit olvasnak ki belőled az emberek? Könnyen megsértődsz? Túlreagálod, ha valaki akaratán kívül megbánt? Hetedszer, indulatkitörések. Zsímbeskedsz, morgolódsz és panaszkodsz, amikor nem az elképzeléseid szerint alakulnak a dolgok? Nyolcadszor, önigazultság. Ha felsőbbrendű, vallásos hangnemben beszélsz, azt visszataszítónak fogják találni az emberek. Ne feledd, levél vagy, akit ismer és olvas minden ember. Ügyelj rá, hogy a hozzáállásod és a magaviseletet hitelesen tanúskodjék arról, akiben hiszel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 7-e vasárnap van. Ma ünneplik névnapjukat a Róbertek, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai magazinunkban Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabahó-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak.
2: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
1: A szakember 2004-től dolgozik a karitatív szervezet Borsodabahó-Zemplén vármegyei szervezeténél, 2010-től a hajléktalanokat gondozó központ vezetője.
2: Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült párosszobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye mi egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatásnyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon, nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni.
1: Duberné Dunavecki Évát természetesen az aktuális feladatokról, teendőkről is kérdezzük.
2: Csak az időszakos éjjeli menedék helyet zárjuk be ilyenkor április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedék hely, 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajlékszociális otthonunkban ott 60 férőhelyes. Ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye, tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény ellátásra, úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajléksociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén és díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaó Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
1: A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerő oklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
2: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
1: Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ezt azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
2: Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
1: Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indítatás?
2: Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig, ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikban, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
1: Törzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
2: Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
1: Mikor lettél vöröskeresztes?
2: 2004-től vagyok vöröskeresztes. Elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
1: Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
2: Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézménylátogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve.
1: Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
2: Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig ön család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
1: Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt, a két évtized alatt?
2: Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdet, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek valami bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön. Majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézményben volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta, azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött, és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került a hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló, nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam. Tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek. Még ha ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésrehajtásban, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez most ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye 10-től vezetőként vagyok az intézmény életében, vagyok az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert ez engem, az én lelkemet ez nagyon táplálja.
1: Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
2: Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, hogy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveczky Évával, a Borsodabahó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban, és számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaul Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
2: Igen, a Miskolci intézményben, egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elítárok, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimben, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült párosszobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye milyen egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni. Már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenbe részt vesznek. Úgyhogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhezért, aki ehhezért, ahhozért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járul lapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelenül büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
1: Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
2: A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápoló gondozók vannak, és szociális munkások vannak.
1: Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
2: Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80 szóval most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
1: 2010 óta intézményvezetőként 2020-tól a Miskolci intézményben lett a Balassa Gyarmati, majd később a Salgó-Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerteágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család, hogyan tud támogatni a munkádban?
2: Először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ugyan, ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy, és látom azt, hogy milyen szívvel, lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
1: Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időt kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
2: Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-kor körülbelül 6-7-ig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn én nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Ugye évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
1: Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
2: Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akárki és támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy, vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt valahol, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig len olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet. Ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
1: Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
2: Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. Akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmenek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenni az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána a éjjeli menedékhely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyan, de olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az ember életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük, ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni. Persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizetős szolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye ez egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
1: Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
2: Mindenkinek megvan a munkaköre, a kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök, megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. A krízis időszak április 30-ával véget ért. Jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
2: Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be ilyenkor április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedékhely 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajléksociális otthonunkban ott 60 férőhelyes, ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye, tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény ellátásra, úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajléksociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
1: Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
2: Elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más bármegyikből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát tudod, ez a hazaérkeztél, ez az ilyen, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én, amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azokra az emberekre. Mert tulajdonképpen, hogyha tehát mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni, és azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló, mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni. És itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, egyébként nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni,

0: ezzel elérhető legyen minden. Na most ebben a témakörben is felmerül az, hogy ki kivel fog találkozni, hogyha ezt a 15 perces város koncepciót komolyan veszük, és a városfejlesztés ebbe az irányba megy, akkor kevésbé valószínű, hogy a gazdag városrész lakói találkoznak majd a szegényebb városrész lakóival. Úgyhogy ez egy olyan témakör megint csak, ami ehhez az általános érdeklődéshez kapcsolódik, hogy szeretnénk befogadó és igazságos városokat, városokhoz hozzájárulni, és azt megérteni, hogy ez milyen hálózati szerkezetben működhet.
1: Ez a külföldről, Ausztriából érkező felkérés például meglepte önöket, vagy inkább azt mondták, hogy hú, na akkor megérte ezen dolgozni, mert van értelme?
0: Igen, meg is lepett egyrészt, másrészt nagyon örültünk neki, hogy ennek lehet gyakorlati hozadéka. Ugye társadalomtudósként azért, főleg amikor ilyen alapkutatást csinál az ember, ezért nem jellemző az, hogy nagyon sok alkalmazott problémával keresnének bennünket, azért szerencsére minden évben akad olyan érdeklődés, ami vállalati együttműködés vagy kormányzati együttműködés felkérésre tudunk csinálni. Igen, az ember ilyenkor örül ennek, hiszen nem hiába való a munkája.
1: Bízik abban, hogy hazai vetületben is lehet haszna az adatoknak?
0: Igen, sok olyan kutatásunk van, ami erre a témakörre épül, és sokat foglalkozunk városon belüli egyenlőtlenségekkel, városon belüli mozgásokkal, kapcsolathálózatokkal, és hál' Istennek egyre gyümölcsöző kapcsolatot sikerül felépíteni olyan szereplőkkel, akik ezen a téren aktívak, közlekedésfejlesztés, városfejlesztés területén aktívak, és szerencsére sikerül összehangolnunk azt az alapkutatást, amit mi végzünk itt a kutatóintézetben, illetve azokkal az érdeklődésekkel, amik a mindennapi élet, városfejlesztés, közlekedésfejlesztés területén a mindennapi életben hasznosak.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lengyel Balázs hálózatkutatót hallották, aki egyébként az ELTE közgazdasági és regionális tudományi kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a debreceni Seattle akkumulátorgyár ellen, mert a cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Ebben többek között magzatkárosító NMP-oldószert is kimutattak. A Seattle a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat. Péntektől teljesen megszűnt a rendőri jelenlét a hazai gyermekotthonokban. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az intézkedést még tavaly decemberben rendelték el. A korábbi döntés hátterében a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzetkezelése állt. A miniszter szerint az egyenruhások állandó jelenléte nem jelentett valódi megoldást. Úgy fogalmazott, hogy a rendfenntartók kivezénylése nem a gyermekek védelmét szolgálta. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, hogy az intézményekbe fegyveresek helyett szakemberek kellenek. A kormány álláspontja szerint a problémákat megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A pénteki döntéssel így visszaáll a gyermekotthonok korábbi megszokott működési rendje, a jövőben a pedagógiai és szociális hálózat megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Megjelent a magyar közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint azok alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 250 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Zalaegerszegen két utcából is elszállították az azbeszt tartalmú kőzúzalékot. Balaizs Zoltán polgármester bejelentése szerint a veszélyes anyagot már eltávolították, a laborvizsgálatok a Gazdaság és az Iskola utcában mutattak ki szennyeződést, az érintett környéken bölcsőde, óvoda és egy általános iskola is működik. A munkálatok idejére a területet lezárták, a gyerekeket hazaküldték az intézményből. A szakemberek speciális védőfelszerelésben és folyamatos locsolás mellett dolgoztak. A porzásmentesen felszedett anyagot zárt konténerekben szállították el a helyszínről, a veszélyes hulladékot egy engedéllyel rendelkező vasmegyei lerakóba vitték. A kitermelt szennyezett zúzalék helyére már ellenőrzött bazalt burkolat került. A mentesítést a napokban több kisebb környező utcában is folytatni fogják. A nagyobb kiterjedésű területek megtisztításához azonban már jelentősebb forrás kell. Ezekre a helyszínekre műszaki terv készül, és kormányzati támogatással újítják fel őket. Véglegesítették posztján Takács Pétert, a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzőjét. A hírt június 6-án szombaton délelőtt jelentette be a Miskolci klub. A korábbi megbízott tréner így kinevezett vezetőedzőként folytathatja a munkát. Az egykori U20-as világbajnoki bronzérmes irányítja majd a csapatot az új idényben. Takács Péter hangsúlyozta, hogy a terveit a jelenlegi játékos kerethez igazítja. Olyan stílust szeretne képviselni, amely elnyeri a diósgyőri szurkolók tetszését. Az edző ígérete szerint minden egyes nap mindent megtesz majd a klub sikeréért. Kiemelte, hogy a DVTK számára nem csupán egy állomás, hanem az igazi otthona. A 36 éves miskolci szakember korábban játékosként is erősítette a csapatot. A vezetőedzői feladatokat idén március 18-a óta látta el megbízottként.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az Északi-Középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik.
2: Ez az elismerés, ez nekünk hazai pályán érkezett díj, ez én szerintem az egyik legnagyobb elismerés, úgy gondolom, mert az emberek, akik között élünk és dolgozunk, és akik minden nap látják a munkánkat, és az önkormányzat, aki ugye követi és támogatja a munkánkat, ő általuk kaptuk ezt a díjat, tehát én azt mondom, hogy ez a hazai pályán szerzett díj az egyik legnagyobb és a legnívósabb a számunkra. Ez nem egy lájgyűjtő, nem egy kinek van több ismerőse gyűjtő díj, hanem ez tényleg a megérdemelt munka gyümölcse. És előtte, akik megkapták, ezek után az emberek után beérkezni egy Superszum alapítvánnyal, azt mondom, hogy ez egy hatalmas elismerés a számunkra. Én nagyon-nagyon nagyra tartom ezt az elismerést, minden elismerést nagyra tartok, de hazai pályán így megkapni a civilek támogatásáért díjat, egyébként ezzel pénz nem jár, tehát semmi olyan retribúció nincs benne, hogy most ki tudja, mit fogunk a díjból, a díj vásárolni, semmit, nem jár érte semmi, ez elismerés. És ugye itt mindenki önkéntes, itt fizetése sincs senkinek, és ezért érezzük azt, hogy nekünk ez egy hatalmas, hatalmas elismerés. És ugye jött gratulálni mindenki a díját adó után, volt egy fogadás a színház második emeletén. Azt hiszem, hogy a legtöbbet mi kaptuk. Mindenki oda jött hozzánk, mindenki, és mindenkit szeretné támogatni a projektjeinket, szeretne együtt dolgozni velünk, szeretné megtudni, hogy mit csináltunk eddig, mit csinálunk jelenleg, és milyen projektjeink vannak a jövőre nézve, milyen módon tudnak hozzánk becsatlakozni, milyen módon tudnak minket támogatni, és hova tudjuk egyébként a kettőnk közös munkáját tenni majd. Ez egy nagyon jó feladat egyébként, mert ahány ember jött, de annyiféle felajánlása volt, és ez egy jó kis kihívás egyébként.
1: Az Európa Szalon mai vendége tehát Bernasconi Busch Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adománnyal. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik. Az Európa Szalon mai vendége Bernasconi Busch Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Ez az elismerés, ez nekünk hazai pályán érkezett díj, ez én szerintem az egyik legnagyobb elismerés, úgy gondolom, mert az emberek, akik között élünk és dolgozunk, és akik minden nap látják a munkánkat, és az önkormányzat, aki ugye követi és támogatja a munkánkat, ő általuk kaptuk ezt a díjat, tehát én azt mondom, hogy ez a hazai pályán szerzett díj az egyik legnagyobb és a legnívósabb a számunkra. Ez nem egy lájgyűjtő, nem egy kinek van több ismerőse gyűjtő díj, hanem ez tényleg a megérdemelt munka gyümölcse. És mit szóltak a többiek? Nem tudták. Ugye itt titoktartási kötelezettsége van a felterjesztetnek arra, hogyha elfogadja a felterjesztést a díjra. Ebben az esetben ugye volt lehetőség, hogy a Superszum alapítvány kapta, ugye ez egyértelmű, hogy azt választom, és titokba kellett tartani, ez egy pénteki nap volt, és egy nagyon brutál, nagyon durva nap volt, és nem is akartam a telefont felvenni péntek délután 5 órakor. De valamiért felvettem, és a Kovács Zsuzsa, egy tündéri ember, akit én már egyébként régebbről ismerek, elmondta nekem ezt a hírt az önkormányzat részéről. Én sírva fakadtam, megálltam a kocsival, és mondtam, hogy hát oké, akkor ez nagyon jó, akkor megvagyunk, akkor elértük 6 év alatt azt, amit egyébként van, aki tényleg 30-40 év munkája által ér el, és elkezdődtek ugye a forgatások, az egyeztetések, a riportok, a fényképezések, és a többiek semmit nem tudtak. Azt hitték, hogy nagyon pörög a Superszum alapítvány, egyébként tényleg pörög, de nem tudták, hogy miért történik mindez, és az átadásra még a gyerekeim se tudták. Megkérdeztem, hogy ki szeretne jönni a ünnepi közgyűlésre, volt olyan önkéntes, aki szeretett volna jönni, és a gyerekeim is mondták, hogy szeretnének velem jönni, és ott, amikor ők bementek leülni, elfoglalni a helyüket, én mondtam, hogy én talán a toalettbe eltávoznék, és a színpadon láttak viszont, úgyhogy ez mindenkinek ilyen nagyon, nagyon nagy meglepetés volt. Átvenni az alapítvány nevébe hatalmas büszkeség, hogy az önkéntesek engem, minket választanak, ugye mert hárman csináljuk az alapítványt, hogy minden nap velünk vannak, hogy az idejüket, energiájukat nekünk szánják, velünk vannak, és támogatnak minden ötletünkben, és azt mondják, hogy Kati, ez jó, amit együtt csinálunk. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hála, amit én feléjük tudok mutatni és mondani, és köszönöm nekik nagyon.
1: Fontos ez az elismerés? A hétköznapokban van valamiféle visszacsatolás, hogyan lehet mérni tulajdonképpen a sikerességet, hatékonyságot, ha lehet ilyet egyáltalán? Tehát vannak-e pozitív visszacsatolások?
2: Az elmúlt egy hétben én szerintem annyi telefont kaptam, és annyi telefont intéztem, amennyit eddig soha. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy elismerés mindenki számára, és egyébként tavaly, aki megkapta ugye a Mercedes-Benz vezetője Balogh József, és előtte, akik megkapták, ezek után az emberek után beérkezni egy Szuperszum alapítvánnyal, azt mondom, hogy ez egy hatalmas elismerés a számunkra. Én nagyon-nagyon nagyra tartom ezt az elismerést, minden elismerést nagyra tartok, de hazai pályán így megkapni a civilek támogatásáért díjat, egyébként ezzel pénz nem jár, tehát semmi olyan retribúció nincs benne, hogy most ki tudja, mit fogunk a díjból, a díjjel vásárolni, semmit, nem jár érte semmi, ez elismerés. És ugye itt mindenki önkéntes, itt fizetése sincs senkinek, és ezért érezzük azt, hogy nekünk ez egy hatalmas, hatalmas elismerés. És ugye jött gratulálni mindenki a díját adó után, volt egy fogadás a színház második emeletén. Azt hiszem, hogy a legtöbbet mi kaptuk. Mindenki oda jött hozzánk, mindenki, és mindenkit szeretné támogatni a projektjeinket, szeretne együtt dolgozni velünk, szeretné megtudni, hogy mit csináltunk eddig, mit csinálunk jelenleg, és milyen projektjeink vannak a jövőre nézve, milyen módon tudnak hozzánk becsatlakozni, milyen módon tudnak minket támogatni, és hova tudjuk egyébként a kettőnk közös munkáját tenni majd. Ez egy nagyon jó feladat egyébként, mert ahány ember jött, de annyiféle felajánlása volt, és ez egy jó kis kihívás egyébként.
1: Éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy jó az együttműködés a miskolci civilekkel, intézményekkel, szervezetekkel, cégekkel akár?
2: A cégekkel nagyon, én úgy gondolom, intézményekkel is, Miskolcon is, és egyébként az agglomerációban és egész Borsod megyében is, de Miskolcon kifejezetten, én úgy gondolom. A civilekkel egyre jobb, és egyre jobban nyitnak a civilek, tehát mindenki próbál most felállni. Ez egy olyan pillanat, amikor mindannyian érezzük azt, hogy nincsenek adományok, nincsenek támogatások, és mindenki próbál túlélni, mindenki próbálja kivárni azt, amit a cégek is kivárnak, hogy hogyan tovább. És nyílnak a civil szervezetek, én azt látom. Tehát most van egy jó rosta a civil szervezetek között, és aki tényleg talpon tud maradni, most az fog talpon maradni. Tehát én örülök neki egyébként, hogy nyitnak és nyitunk egymás felé, mert én szerintem az összefogásban és a közösségben van hatalmas erő.
1: Minek köszönhető ez a díj? Gondolkodtál-e már ezen? Hogyan szólt a méltatás, és te mit gondolsz erről?
2: Én úgy gondolom, hogy az, amit mi letettünk az asztalra, az azért van, mert már másoknál nem működik, nem akarják, vagy nem tudják megoldani, vagy megcsinálni azt a projektet, vagy problémát megoldani, ami éppen adódik, akkor jönnek a civil szervezetek, és nem mindenki áll bele olyan kőkeményen a gyűjtésekbe, a probléma megoldásba, és megy addig, amíg tényleg nincs megoldása egy történetnek, mint ahogy mi csináljuk. Én azért erről híres hírhet vagyok, nem tudom, hogy fogalmazzak jól, addig nem fekszem le, amíg nincs megoldás. Tehát én megyek, átmegyek a falon is. És ezt tudják nagyon jól, ami korrekt és koherens embereket állok magam előtt, és együtt tudok velük dolgozni, vagy pedig a másik fél is az, akkor itt szárnyalni lehet. De tényleg, meg lehet oldani mindent. És valahol a szemléletünk egy kicsit másabb, tehát mi nem az a tipikus, adunk nekik valamit, lefotózzuk és kitesszük, hanem nekem mindig az első kérdésem az, amikor én tőlem valaki segítséget, támogatást kér, hogy és te hogy gondolod, hogy te hogy tudnál saját magadnak, saját magadon segíteni ebből a szituációból, te hogy tudnál kijönni, mi a célod, mennyi idő alatt szeretnél eljutni a célodhoz. És ott azért a 99%-ban nincs is válaszuk rá, nem tudják. És az, hogy motiválod őket, és legyen egy céljuk, egy időintervallum, ami alatt ő nekik például ugye egy anyaotthonban 6 hónapig maradhatnak nekik, azért 6 hónap alatt igenis csak rendbe kell tenni az életüket, például egy édesanyának, egy menekített édesanyának a gyerekekkel. Én nem hagyom azt, hogy ők céltalanul legyenek. Nekik lenni kell egy olyan útnak, aminek a végén az alagútnak fény van, tudniuk kell, hogy hogy érkeznek oda, és mi csak besegítjük őket ezen az úton. De nem fogom az útjukat kijárni, és nem fogom az útjukat lekövezni. Szerintem ez az, ami egy kicsit más, amit mi csinálunk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és ezért követik egyre többen és egyre jobban a munkásságunkat, mert megtisztelem másoknak az adományát, megtisztelem másoknak a felajánlását, és nem csak kiasztom ukmukfuk bárkinek, hanem igenis tegyünk együtt azért, hogy hogy ő megérdemelje azt az adományt.
1: Bár nagyon sokan ismerik már az alapítványt, és itt az Európa Rádió stúdiójában is rendszeresen beszélgetünk, de ha esetleg valaki még nem hallott volna róla, hogyan tudnád összefoglalni, mi a tevékenysége tulajdonképpen az alapítványnak?
2: Az alapítvány 2020-ban alakult itt Miskolcon, volt egy közös projektünk, három édesanya összefogásával jött létre, akkor annó még civilként egy olyan nagymamának és a négy unokájának sikerült krízishelyzetből kimenekíteni őket Perecesről, és az önkormányzattól is egy szükséglakást, azonnali szükséglakást kapni, felújítani, majd a gyűjtésből nekik vidéken Miskolc mellett egy családi házat is vásárolni, ami arra késztetett minket, és arra indított minket el egy úton, hogy nekünk ezt folytatni kell. Így döntöttünk, hogy megalakítunk egy alapítványt, hogy ennek legyen egy hivatalos formája is, ugye a pályázatok és az adományok visszaigazolása végett is. A szuperszum szó, az egy latin szó, az felkarolást jelent, így úgy gondolom, hogy a külföldi kapcsolatok lévén elég jól kimondható és elég jól érthető ez a szó. És elindultunk egy úton, majd két hónap múlva jött a COVID. Tehát nem tudtuk, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, semmilyen szakmai tapasztalatunk nem volt, csak azt tudtuk, hogy szeretnénk valamit tenni, és szeretnénk megváltoztatni egy kicsit itt Borsod megyében az adományozást, és szeretnénk tényleg letenni az asztalra. Jött a COVID, és azt mondtuk, hogy akkor mind nem állunk meg, úgyhogy a krízis helyzetbe jutott kisgyerekes családok és intézmények, fogyatékkal élő gyerekek és családjaik, és azok az intézmények, ahol fogyatékkal élő emberek tanulnak, élnek, vagy éppen egy olyan napköziben vannak, ahol ugye az egész napjukat ott töltik, de mondjuk estére hazamennek. Nekünk ez így ez a célunk, valamint ugye a gyerekkórház, tehát a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ bármelyik osztálya kapott is már tőlünk, és folyamatban is vannak mindig különböző projektek a kórházzal. Úgyhogy ez így szépen elindult a maga módján. Valahol, amikor indultunk, akkor a gyerek már megszületett, csak nem volt neve. Tehát már ezen nekünk nagyon sok év van mögöttünk így civilként, hogy tevékenykedtünk, ugye önkénteskedtünk, vagy pedig adományoztunk, és a gyereknek nevet kellett adni. Elindultunk, a COVID alatt is én szerintem az egyik legdinamikusabban fejlődő alapítvány lettünk, és onnantól kezdve az önkormányzat, cégek, mindenki megpróbált minket megismerni, és éppen napokban hívott fel a díj kapcsán a Tudományos Technikaháza vezetője, Hajdú László, aki szinte elsőként gratulált nekünk, és én sose fogom elfelejteni, mikor mi indultunk, a Laci leült velem szembe egy irodába, és megkérdezte tőlem, hogy miért téged támogassalak, és ültem, és nem tudtam rá válaszolni, és szerintem eljött most az a pillanat, amikor én meg tudtam neki válaszolni, és ő akkor olyan sok építő jellegű negatív kritikával próbált terelni 5-6 évvel ezelőtt a Laci, talán a 6. éve, aminek most értek be a válaszai, és én nagyon köszönöm neki ezeket a negatív kritikákat, mert építő jellegűek voltak, és mindig is úgy gondoltam rájuk, és én ezt szeretem is kihívásként, és Laci ezért, mert elértük 6 év alatt azt, amit mások 10-20 év alatt sem érnek el, elértük mindenkinek, nagyon sok mindenkinek, inkább így mondanám, a bizalmát, a tiszteletét, és azt, hogy minket választ. És letettünk az asztalra. És Laci azt mondta, hogy igazad van, Kati.
1: Nehéz volt ez az út? Hogyan tekintesz rá vissza?
2: Sokszor gondolom azt, hogy én ezt még egyszer megcsinálnám. Nem. Aztán megrázom magam, és azt mondom, hogy de biztos, hogy megcsinálnám. A minden szépségével és minden problémájával együtt nagyon kemény út egyébként. Lelkileg egy... Készüljön fel mindenki, aki egy ilyen alapítványt szeretne vezetni, vagy csinálni, hogy ezt lelkileg nagyon, nagyon keményen kell kezelni, el kell vonatkoztatni, húzni kell egy határt, nekem is egy időben nem volt határ húzva, úgy gondolom, és figyelni a jelekre, a pozitív és a negatív jelekre is, mert egyébként lehet kiégés belőle, lehet túlpörgés belőle, és lehet egy rossz út választása is. Mindig ébren kell lenni, és mindig éberen kell lenni, hogy ki mellé állunk, és hogy állunk. Persze mi is belenyúlunk néha olyan sztoriba, hogy az probléma, és akkor emelt fővel ki kell állni mindenki el, és azt mondani, hogy hibáztunk. Vagy a mi hibánkból került valamilyen módon ebbe a fogaskerékbe egy kis kavics, és próbáljuk a megoldást abszolválni, de mindig ki kell állni az emberek elé, és mindig el kell mondani, hogy ez ezért volt jó, vagy ez pedig ezért volt rossz.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bernaszkuni Bús Katalinnal, a Superszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökével. Sor,

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Most folytatjuk a beszélgetést Bernasconi Bús Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével.
2: Mi adományt kapunk Dunántúról, vagy éppen Budapestről, nem is kell elmenni a Dunántúra, Szentendréről, Vác, Tahitótfalu, Leányfalu, ott nem tudják kinek adni az adományt, és amikor elmondom, hogy itt pedig nem tudok eleget kapni, és nem tudok eleget kiosztani, akkor ezt így nem értik. És invitálom őket, hogy jöjjenek el. Volt is olyan család, aki eljött a gyerekekkel, és mondjuk, hogy menjünk együtt fogyatékkal élők otthonába, vagy menjünk együtt olyan családhoz, aki megengedi, hogy meglátogassuk, gyere, te nyugodtan hozd el a kis játékaidat, adjuk oda egy másik kisgyereknek, aki ettől boldog lesz. És megtanítani az embereknek azt például, hogy adományozni, adakozni az... Például egy könyv esetében, hogyha egy gyerek elolvasott egy könyvet, attól még másik 100 gyerek is boldog lehet ugyanattól a könyv, ugyanazzal a könyvvel is, hogyha elolvas a másik 100 gyerek, az a könyv még könyv marad. Nem szabad, hogyha megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ne, ezek csak tárgyak, amihez nagyon ragaszkodik, persze azt meg kell tartani, de ezeket a tárgyakat oda kell adni, hogy jó helyet, jobbat kapjunk is, és másokat boldoggá tenni vele. És ezt már nagyon kicsi korban is lehetne egyébként a gyerekeknek tanítani. A Dunántúlon egyébként nagyon szívesen adnak adományt, csak nem tudják, hogy kinek. És nekik viszont azt kell megtanítani, hogy ellenőrizzék azt le, hogy ne egy Facebook posztra adakozzanak, és ne ugorjanak bele az első adománykérőnek a levelébe, hogy hú, én 3 gyereket nevelek, és egyedül vagyok, és nincsen tüzelőm, nincsen élelmiszerem, nincsen semmi, és utána a magánlevelezésekből derül ki, hogy hát a 300. családot próbálja, vagy ember próbálja behúzni a csőbe ez az adománykérő. Tehát erre nekünk azért megvannak a vészcsengőink, meg a vészjeleink, de ott nincs. Ott nincs. És azért Borsod megye, azért ez egy egészen, mondhatni, egy fekete lyuk így Magyarországon, és itt észnél lenni, figyelni, és okosan támogatni önkormányzatokat, kisebbségi önkormányzatokat, bárkit, na az a kemény munka. De egyébként bármelyik partneremet felhívom, elsőre felveszik a telefont, és azt mondják, hogy Katika, miben segíthetek? Vagy ha ők hívnak engem, ugyanezt mondom én is, hogy jó napot, miben segíthetek önöknek? Olyan kialakult tisztelet, és a tisztelet a legjobb szóra egyébként. Kölcsönös tisztelet alakult ki nagyon sok partnerünkkel, amiben én azt mondom, hogy tűzbe teszem a kezem, és ebből táplálkozunk, ebből kell nekünk minden nap felállni, mert azért minden nap megkapjuk a negatív kritikákat is, mert azért az ellenőrzések során nagyon sok olyan adománykérő, segítségkérő kipereg, aki nem tud a kérdéseinkre válaszolni, vagy igazolni nem tudja azt, hogy ő valóban rászoruló egy védőnő családsegítői igazolással, vagy jövedelemigazolással. De ezek az emberek rendelkeznek mobiltelefonnal, egy Facebook accounttal, és negatív feedbacket, negatív jellemzést adnak az alapítványról, holott életemben nem láttuk őket, nem volt semmilyen kapcsolatunk, egyszerűen csak nem kaptak adományt, mert nem mentek át a rostán. De ezt egy kívülálló nem látja és nem tudja. És nekünk ebbe 3 önkéntes munkája, 2 óra hosszája van a nyomozás, a levelezés, a telefonálgatások. Mindenki ingyen adta az idejét, az energiáját, és kapunk rá egy negatív feedbacket. Itt szoktam megkérdezni, hogy van értelme csinálni? De jönnek azért a pozitív visszajelzések, és mindenki azt mondja, hogy persze, persze, hogy van. És kapunk egy ilyen díjat, amire mindenki nagyon büszke, minden önkéntes nagyon büszke volt, és egy ebédünk szombaton, ahol én tényleg mindenkinek nagyon megköszöntem azt, amit letettek az asztalra, és nagyon sok önkéntesem nagyon régóta velünk van, tehát ilyen régi bútordarabok, úgyhogy ő nekik meg különösen, hogy engem elviselnek, és segítik az ötleteléseket, segítik a munkánkat.
1: Nagyon sok ötletet, kezdeményezésed van a kezdetektől fogva. Mondhatjuk, hogy a futás lett a legnépszerűbb? Mit gondolsz? Vagy csak arról beszéltünk itt a legtöbbet, azért gondolom ezt a legnépszerűbbnek.
2: Az egyik legnépszerűbb, igen, de úgy gondolom, hogy most már azért kezdi beírni a háladi is. De ugye ez egy fiatalabb termékünk. A 8. Szuperszum jótékonysági futás volt. Nem választottunk senkit, akit támogatnánk, mert nekünk egy autóbusz, egy kis busz vásárlása most a prioritásunk, és ezt a kis buszt szeretnénk megvásárolni. Hiába pályáztunk ugye az évek során, hiába próbáltunk támogatókat keríteni egy állandó kis busz használatra, voltak felajánlások, kaptunk az egyik miskolci cégtől 6 hónapra, mi ezt tudtuk, hogy 6 hónapra szól a szerződés, és mindig hálásan megköszönjük azt is, hogy kaphattunk egy olyan autót. Most egy másik miskolci cég segítségével egy olyan szerződést tudtunk aláírni, amiben egy évünk van kifizetni ezt az autót. Elég jutányos áron, én úgy gondolom, ez egy használt 3 éves Volkswagen Caravelle autó, ez a futáson ott is volt, mindenki láthatta, a cég már fel is matricázta, tehát ő nagyon pozitívan áll hozzá, hogy meg lesz a pénz, én is természetesen. És ugye a jótékonysági futás, ez most a 8., ez ezért a kis buszér volt.
1: Hogy sikerült?
2: Az idő ellenére én azt mondom egyébként, hogy jól. Sajnos szakadt az eső. De hát ez bármilyen külső rendezvény kapcsán, ez benne van a pakliba. Május 16-ára várható volt azért az eső. Egy új helyszínen voltunk, a Népkertben voltunk, ugye? Az is azért megér egy misét az a történet, hogy miért oda mentünk és hogyan. Ez egy összefogás keretében gondoltuk azt, hogy egy másik rendezvénnyel összefogunk, majd az a rendezvény az nem valósult meg, és mi ott maradtunk egyedül a Népkertben. És kihívásnak tekintettük, hogy ez így nekünk jó lesz, és akkor a Népkertet is megpróbáljuk tulajdonképpen felmérni, hogy milyen lehet itt egy jótékonysági futás. Én azt mondom, hogy egyébként nagyon jó volt, nem kellett kereszteződéseket lezárni, nem kellett villamost megállítani, de nem a Városháztér. És a szakadó eső, ami egy kicsit minket megfogott, én úgy gondolom, de így is közel 1 millió forint összegyűlt azért a csapatok nevezéséből és az egyéni nevezésekből. Ez is egy gyönyörű és szép összeg.
1: A hálódíj, hogy áll idén?
2: Érkeznek a nevezések. Én néztem, azt hiszem 47 jelölés érkezett már. Van, akire több jelölés is érkezett. Tényleg gimnáziumi tanár is van benne, általános iskolai tanár is, és óvodapedagógus is. Úgyhogy, és az egész megyéből, tehát végre nem csak Miskolcról, hanem tényleg Garadnától Tiszaújvárosig, tényleg nagyon-nagyon Bélapátfalva, több olyan települést láttam, ami érdekes, és ez ilyen kis nyomozás, kis érdeklődés, ezek olyan jó dolgok, én ezt úgy szeretem csinálni, amikor tényleg nem a legfelkapottabb pedagógust kell ezredszerre díjazni, hanem felkutatni azokat a kis kincseket, akik úgy elbújnak, és nem mutatják magukat, de a szülők mégis látják, hogy ők mekkora kincsek, ezek a pedagógusok, és jelölik egy díjra, és mind a 6 pedagógusunk, akiket támogattunk, ők ilyenek voltak eddig, ugye 6 díjat adtunk át, és az idén egyébként rendhagyó is lesz ez a díj, abból a szempontból, hogy valószínű 2 díjazottunk lesz, de a díj maga a termék, a díj, az más lesz. Ugyanis az eddigi keramikusunk, ugye kismama, és nem tudta elvállalni a díj elkészítését ebben az évben, és megkértem egy másik művészt, hogy csinálja meg nekünk a díjat, és azt mondta, hogy ahogy ő rágondol erre a díjra, ő egy teljesen más dolgot lát a szemmel előtt, és engedjen meg, hogy ő szabadjára engedje a fantáziáját, és ő alkosson egyet, mert ugye egyébként ez egy szellemi termék, annak az előző keramikusnak a szellemi terméke, és ezt lemásolni egy másik művésznek, nem is etikus, pedig engedélyt adott rá, és egyébként a tanítvány és diákról van szó, tehát még ismerik is egymást, de akkor sem tartották etikusnak, abszolút támogatom az ötletet, és ő átolvassa, ez az új keramikus a háladíjról a leírtakat, és egy kicsit úgy beleéli magát, és alkot nekünk 2 díjat, úgyhogy én se tudom, hogy milyen lesz, nem tudom, mit fogunk átadni, de biztos vagyok benne, hogy gyönyörű díjakat fogunk átadni.
1: És ez pénz jutalommal is jár.
2: Bizony, 500 000 forint per díj. Bizony, és ezt az a pedagógus egy olyan projektre költheti majd el, amiben mindenféleképpen benne kell, hogy legyenek a gyerekek, és a szülők is bele legyenek vonva ebbe a díjba. Úgyhogy eddig mindenki valamilyen módon meg tudta ezt így oldani, és jobbnál jobb projektek érkeztek, ugye be is mutattunk párat belőle. Még egy projekt van, ami tulajdonképpen most fog megvalósulni, ez pedig ugye tavaly a Palcsó Tünde nyerte a Brunswick Teréz óvoda vezetője, és az óvodának a kertjébe lesz nekik egy ilyen kis udvarrész, amit ebből a pénzből fognak kialakítani, egy specifikus udvarrész, egy ilyen zöld kert tulajdonképpen.
1: Mik még a célok, tervek?
2: Indulunk Erdélybe, 2 nap múlva, úgyhogy most a nagy pakolásból jöttem ide a stúdióba, és megyek is vissza az irodába és a raktárba, anyaotthonokba, és olyan intézményekbe megyünk, ahol már voltunk egyébként, és ahol visszavárnak minket. Úgyhogy készülünk és pakolunk, meglátogatjuk a csíksomlyói búcsút is, és mindenféle áldást kérünk most magunkra, szerintem, mert ránk fér. Úgyhogy Erdély után pedig készülünk a háladíjra, a háladíj után ugye nekünk már előre kell gondolni az augusztusi tanszerosztásra, tehát a tanszereket gyűjtjük majd, és utána mindig van egy olyan projekt, ami nagyon-nagyon hirtelen igényel probléma megoldást, és ezeken kívül pedig december 7-én szeretnénk a Tudományos Technika Házában a szokásos éves Mikulás partinkat megtartani a 300-300 gyereknek, ugye, délelőtt és délután, és folyamatban van decemberre egy jótékonysági koncert a Művészetek Házába, egyeztettem itt Miskolcon a vezetővel, úgyhogy december elején szeretnénk még a fellépőkkel megy az egyeztetés, hogy ki legyen, és hogy és milyen műsor legyen. Úgyhogy így az következő 11 hónapban tényleg majdnem minden jótékonysági rendezvényt szeretnénk a kis busz megvásárlására fordítani majd.
1: Meghatároztad-e esetleg már magadban azt, hogy az elmúlt 6 évből mire vagy a legbüszkébb, mit tartasz a legnagyobb eredménynek, mire gondolsz vissza a legszívesebben?
2: Ezt többször meg szokták kérdezni egyébként is, nekem mindig legelőször az villan be, hogy milyen sokan választanak minket, milyen sokan tisztelnek meg minket pénzbeli, tárgybeli adományaikkal, és mennyire büszke vagyok arra, hogy az önkéntesek évek óta önkéntesek nálam. Az, hogy egy projektet létrehozunk, az, hogy egy programot létrehozunk, az is ugyanezek alapján működik, mert az önkéntesek teszik lehetővé, és a támogatók, akik hisznek és bíznak bennünk, és a támogatásaikat azt mondják, hogy igenis jövök, és mögéd állok, és melléd állok. Tehát, hogyha összegezném, akkor ezt a két dolgot emelném ki. Egyébként a futások nagyon jók, a háladíj egyébként nagyon jó, a Mikulás ünnepségek nagyon jók, és ezeket mind saját pénzből, saját bevételből, saját zsebből próbáljuk ugye létrehozni. Egyetlen egyszer nyertünk csak rá támogatást. Na, ez a kemény dió. És mindig megcsináljuk, és hogyha megígérjük a gyerekeknek, akkor az valahogy meg kell, hogy legyen. Úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb, hogy megtisztelnek minket egyre többen, és a tiszteletet tényleg kivívtuk, úgy gondolom, és az önkénteseimre. Őrájuk nagyon büszke vagyok. És a családomra, hát, hogy ők ezt engem ebben a formában, hogy elviselik mindazt, amit én néha hazaviszek, tényleg nem is figyelek rá, hogy néha milyen lelkiállapotban lépem át a küszöböt otthon, és a gyerekeim most már nagyok is figyelmeztetnek, hogy anya ezt ne. És ezért kell figyelni arra, hogy ez a munka, ez mivel jár, mert néha tényleg én is hazaviszem, vagy hazavittem a problémákat, de otthon le kell tudni tenni. Úgyhogy én erre is büszke vagyok, hogy ezt tanulom, és ugye a családom felé egyre jobban tudom ezt alkalmazni.
1: És mi az, ami erőt ad, ami miatt le tudod ezt tenni, ami mindig arra sarkal esetleg, hogy folytasd, hogy tovább?
2: Tulajdonképpen ugyanezt tudnám elmondani, amit az előbb, hogy az önkéntesek is azt mondják, hogy menjünk tovább, azt mondják a támogatók is, hogy mi a következő projektet, küld el nekünk e-mailben, és írd le, valamint a családom, aki azt mondja, hogy anya, de hát úgyis melletted állunk, hát úgyis mögötted állunk, úgy mondják a gyerekeim, a férjem is egyébként. És csukott szemmel tudom azt mondani, hogy menjünk előre, mert tudom, hogy mögöttem állnak. vagy mögöttünk állnak, ugye. De azért általában én vagyok az, aki kitalál valamit, és akkor ezt így terítem az emberek elé, így fogják a fejüket, hogy jaj, Kati, ez nagy falat. Á, nem, csak egy kicsit építsük fel a dolgokat, és nem lesz ez olyan nagy falat. És amikor együtt meg tudunk csinálni tényleg egy nagy projektet, akkor kihívás legyen a következő. Úgyhogy én ugyancsak azt tudnám mondani, hogy a gyerekek, a család, az önkéntesek és a támogatók nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy évek óta nagyon sok támogató mögöttünk van, és egyre többen vannak szerencsére.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Szuperszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Szuperszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adomány.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornájának adott szombaton közített interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézi Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Döntöttek arról is, hogy a következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, előkészítenek egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszert. Szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek, jelentették be a kormány szóvivők pénteki budapesti sajtótájékoztatójukon. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló 2 tározó rekonstrukciója, közölte a kormány szóvivő. Köböl Anita a Facebookon azt írta, azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a 2 tározó rekonstrukcióját megkezdik. Szokatlan vadjelenet zajlott le szombat hajnalban Miskolc belvárosában. 2 őz tévedt a megyeszékhely központjába, és a teljesen kihalt főutcán szaladgáltak. Egy szemtanú a villanyrendőr közelében a villamos sineken kapta a lencse végre a riadt állatokat. A felvétel szerint a vadak a Miskolci Nemzeti Színház irányába menekültek a közeledő járat elől, később a délelőtti órákban valószínűleg ugyanezt a 2 őzet látták a Vászonfehérítő utcában is. Azt egyelőre nem tudni, hogyan és honnan keveredtek a védett állatok a forgalmas belvárosba.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a kótai református templomból. Igét hirdet Vilcskó P. Ádám lelkipásztor.
2: Köszöntöm a jelenlévő és a rádió hallgató kedves testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézustól, ami megtartunktól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljünk, keressük ki és énekeljük a 25. számú zsoltárunkat az első két versével. A 25. számú zsoltárunkat énekeljük első két versével. Az első vers így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

helyünket elfoglalva folytassuk Urunk magasztalását ének szóval, keressük ki és énekeljük a 201-es számú dicséretünket mind a négy versével. A 201-es számú énekünket énekeljük minden versével, az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk!

A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt újszövetségi igénket szeretném felolvasni, annak egy részét lelkünk épülésére és hitünknek megerősítésére, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 16. fejezetből, a 17. verstől kezdődően a fejezet végéig válogatott versekből. Istennek ígéjét a gyülekezet leülve és méltó figyelemmel hallgassa végig. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jó hiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Akinek pedig van a hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, a ma titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Gyertek testvérek, imádságban válaszoljunk Istennek hozzánk szóló szavára. Mindenható, kegyelmes mennyei atyánk, hálát adunk neked ezért a mai napért. Azért, hogy egybe gyűjtöttél bennünket szent színed elé. Köszönjük, hogy igéd által ma is megszólítasz bennünket, és nem hagysz magunkra. A világ sokféle hangja, kísértése és bizonytalansága között. Megvalljuk előtted, hogy gyakran elbizonytalanodunk. Sokszor inkább a magunk gondolataira, emberi véleményekre és a világ tanácsaira hallgatunk, mint a te örökké való igédre. Bocsásd meg, amikor szívünk eltávolodik tőled, és engedjük, hogy más hangok erősebben szóljanak hozzánk, mint a te szavad. Kérünk mai napon is, küldd el közénk, hozzánk szent lelkedet. Nyisd meg értelmünket, hogy megértsük igédet, és nyisd meg szívünket, hogy be is fogadjuk azt. Add, hogy Krisztust lássuk meg az ige hirdetésében, őt, aki legyőzte a bűnt, a halált és a sátán hatalmát. Erősíts meg bennünket a hitben, hogy bölcsek legyünk a jóra, és valóban ragaszkodjunk a te igazságodhoz. Add meg, Urunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk szent igédnek. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.
Kedves testvérek, készüljünk az igének hirdetésére, ének szóval keressük ki és énekeljük a 202-es énekünket, annak a második versét énekeljük. A 202-es énekünk második verse így kezdődik: elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be.

Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelyről szeretnék bizonyságot tenni a mai napon, szent lelkének segítségét kérve és várva, írva található a hallott és felolvasott igeszakaszban, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 16.-19. versében a következőképpen. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Pál apostol a levele végére érkezett. Az a levél zárul most előttünk, amelyben a keresztény hit legmélyebb igazságait tárta fel. Beszélt az ember bűnéről, Isten igazságáról, Krisztus váltságáról, a hit általi megigazulásról, a megszentelődés útjáról, a keresztény élet rendjéről, és Isten üdvözítő tervéről és kegyelméről. Amikor egy levél végére érünk, legyen akár hivatalos, akár baráti, néhány kedves, elköszönő szót várunk és írunk. Ehelyett, vagy ezek mellett az apostol megragadja a lehetőséget, hogy újból figyelmeztesse az övéit. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Első hallásra talán egészen furcsa lehet. Vagy azt is gondolhatjuk, hogy csupán a régi korok egyházi vitáira, viszonyaira vonatkozik Pálnak a figyelmeztetése. De ha körülnézünk magunk körül, azt láthatjuk, érezhetjük, hogy talán sohasem volt olyan aktuális, mint éppen manapság. Az emberiség történelmében mindig jelen volt a kísértés, hogy az ember valamit hozzá akarjon tenni az Isten igéjéhez. Valamit, ami a saját értelmezésében Isten szerint rendben van. Valamit, amivel sokkal inkább a saját igazságát építheti. Oly sok mindent próbálunk ezzel igazolni. Akár az Isten igéjétől való eltérést, elhajlást is. Ráadásul soha nem volt még ennyi hang körülöttünk. Telefonok, közösségi média oldalak, rövidebb, hosszabb videók, bejegyzések, véleményvezérek, önjelölt tanítók ezrei próbálják megmondani, hogyan kell élni, mit kell gondolni, mitől leszünk boldogok, sikeresek, vagy éppen szabadok. A közösségi platformokon gyakran tapasztalható, hogy bizonyos nézetek vagy ideológiák mentén éles törésvonalak alakulnak ki, ahol sajnos a más véleményen lévőket könnyen démonizálják, kizárják, vagy akár fenyegetik is. A mai kor tévtanítói, botránykeltői és megosztói ugyanabból a motivációból táplálkoznak, mint a korábbi évszázadok, évezredek során. Ilyen motiváció például az önzőség, hatalomvágy, vagy nem egy esetben az anyagi haszon,
vagy éppen személyes sérelmek adnak motivációt, tápoldatot a tevékenységüknek, amellyel ugyanakkor nem csak közösségeket bomlasztanak, de az evangéliumot is eltorzítják. Ráadásul, kedves testvérek, az ember ugye mindig keresi a különböző hekkeket, cheat kódokat, csalásokat, megoldásokat, amivel lerövidítheti magának az utat a vágyott célig. A hamis tanítások pedig gyakran kínálnak ilyen egyszerű lőzungokat, könnyűnek tűnő megoldásokat, közhelyeket, amelyek mentén elég bólogatni, hogy hát igen, ez valóban így van, ez bizonyosan igaz. A hamis tanítások valóban gyakran kínálnak ugyanilyen gyors megoldásokat a lelki életben is, elkerülve a Krisztus által kijelölt, gyakran jóval a nehezebb utat. A modern embernek tehát nem az információ hiány az egyik legnagyobb problémája, hanem éppen ellenkezőleg az információ bőség. Nem az a kérdés, hogy hallunk-e valamit, hanem sokkal inkább az, hogy kinek hiszünk. Pál apostol éppen emiatt figyelmeztet. Vannak, akik szép szóval és ékes szólással megtévesztik az embereket. Az eredeti szövegben itt szereplő szó jelentését inkább úgy tudnám leírni, hogy ezeknek az embereknek, akiket megtévesztenek, nincs rossz szándékuk, ártatlanok. Ezért könnyen megtéveszthetőek, vagyis jóhiszemű emberek. Pál pontosan erről beszél. Nem mindig a leghangosabb hazugság a legveszélyesebb, hanem sokkal inkább az, ami szinte már igaznak tűnik. A kígyó sem nyíltan tagadta Isten szavát az Édenkertben. Éppen csak megkérdőjelezte. Csak egy aprócska kételyt ültetett el a szívekben. Csak egy kis bogarat tett az ember fülébe, amin aztán lehet rágódni, és végül rossz döntést hozni a gondolatmenet végén. És így működik ma is. Nem feltétlenül azt mondja, hogy ne higgyünk Istenben. Gondoljunk bele. Elég, ha csak azt sugallja, hogy a Szentírás nem tökéletes. Nem Isten szerint való. Isten szava koronként változik a korszellemmel együtt. Ezért, ami régen nem volt helyes, ma már talán belefér. Ilyen téves sugallatok vannak. Vagy csak azt sugallja, hogy mi magunk vagyunk az életünknek az urai, teljes egészében. Mi alakítjuk azt, és ezért nincs szükségünk a kegyelemre. Ezért mondja Pál, legyetek bölcsek a jóra, és képtelenek a rosszra. Érdekes ez a megfogalmazás, hiszen mi talán a saját logikánk szerint máshogy gondolnánk. Mert azt tartjuk okosnak, aki minden trükköt felismer, mindenen átlát, aki már talán minden sötétségbe beletekintett. Talán ezért is létezhet az a mondás, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr. Pál apostol szerint azonban az igazi bölcsesség
nem a rossznak az alapos ismerete, hanem sokkal inkább a jóban való jártasság. Ahogyan egy bankjegy szakértő sem a hamis pénzek ezreit tanulmányozza, hanem az igazit ismeri annyira jól, hogy rögtön meglátja a hamisat. Úgy a keresztény embernek sem minden tévtanítást kell megismernie. Krisztust kell jól és igazán ismernünk. Mert minél közelebb vagyunk az evangéliumhoz, a Szentírást minél inkább forgatjuk és elmélyedünk benne, annál közelebb vagyunk Istenhez, és annál könnyebben felismerjük azt, ami eltér tőle. A bölcsesség azt jelenti, hogy Isten igéje uralkodik az életünk fölött. Ugye a reformáció egyik alapelve az egyedül a Szentírás. Nem az emberi vélemény, nem a kor divatja, nem a többség, vagy éppen a nagyon hangos kisebbség akarata, hanem egyedül Isten kijelentett igéje. Nekünk Istenben kell gyökerezni, mert ahogy az ige mondja, nincsen igaz ember egy sem. Az ember nem képes magát megmenteni. Nem tudja a saját erejéből helyreállítani az Istennel való kapcsolatát, mert a bűn nem csupán a rossz döntéseink összessége. A bűn az emberi természet romlottsága. Nem csak azt érinti, amit teszünk, hanem azt is, akik vagyunk. Ezért nincs helye az önigazultságnak, az önigazolásnak, az Isten igéjétől való elhajlásnak. Korunk egyik nagy tragédiája, hogy az igazság kérdését felváltotta a vélemény kérdése. Pál azonban nem azt tanítja, vagy nem ezt tanítja, hanem azt, hogy van az evangélium, és van a hamis evangélium, ami azon kívül esik, ami már nem az. Van Krisztus útja, és van az ember útja. Van igazság, és van tévedés. Ezért kell ragaszkodnunk az igéhez. Nem azért, mert mi okosabbak lennénk másoknál, hanem mert Isten igéje egyedül megbízható. Ezért kell gyülekezetként és egyházként is újra és újra visszatérni és belegyökerezni az Isten igéjébe. Mert a hit a hangzatos kijelentések ellenére nem magánügy, hanem a mi közös ügyünk, amelyben támogathatjuk egymást. Mert az ember közösségi lény, így hitét is közösségben jó, ha megéli. Így lehet egymást erősíteni, és felhívni a figyelmet az Isten igéjével ellentétes tanításokra. De a mai igénk egyik csúcspontja mégsem a figyelmeztetés, hanem az ígéret. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt. Szeretném kiemelni, nem a harc Istene, nem a bosszú Istene, hanem a békesség Istene győzi le a gonoszt. A világ sokszor azt gondolja, hogy az erőszakot csak még nagyobb erőszakkal, erővel lehet legyőzni. Ez az igevers azonban visszavezet minket egyenesen az Édenkertig. Addig az ősi ígéretig, amely szerint az asszony utóda a kígyó fejére tapos. Isten Krisztus keresztjében mutatta meg, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, az élet erősebb a halálnál, a kegyelem erősebb a bűnnél.
Krisztus kereszthalálában és feltámadásában a győzelem már megtörtént. És valóban, ha világban szétnézünk, úgy érezzük, úgy látjuk, hogy a gonosz még tombolhat. A bűn még jelen van. A halál valóban árnyékot vethet az életre. De nagyon fontos, hogy már nem ő az Úr. A keresztény ember nem a győzelemért harcol, hanem a győzelemből él. Annak a királynak az oldalán, aki már legyőzte az ellenséget. Ezért már nem kell félelemmel élnünk, hanem élhetünk és éljünk reménységgel. Mert Isten megerősít minket. Egy olyan korban is szól hozzánk ez a bíztatás, amelyben annyi a fáradt, bizonytalan és kiégett ember. Amikor sokan úgy érzik, elfogyott az erejük a mindennapok terhei mellett. Amikor mi keresztjének is érzünk így sokszor, amikor valóban hullámok rémítenek. Az evangélium nem azt mondja, hogy legyünk mi is, vagy legyünk mi az erősebbek. Nem azt mondja, hogy hát próbálkozzunk akkor keményebben, és azt sem mondja, hogy vegyünk mindent félvárról, hanem azt mondja, nézzünk Krisztusra, mert van, aki meg tud erősíteni. Van, aki megtart akkor is, amikor már nem tudod megtartani önmagadat. Van, aki a bűnös embert kegyelemből felemeli. Van, aki nem csak tanácsot ad, hanem új életet ajándékoz. Ez a valaki pedig Krisztus. Ezért zárul a levél dicsőítéssel. Mert nem az emberi az utolsó szó, hanem az Istené. Nem a gonoszé az utolsó szó, hanem Istené. Nem a bizonytalanságé az utolsó szó, hanem Istené. És nem a halálé az utolsó szó, hanem az Istené. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Krisztus által örökkön örökké. Nem az ember dicsősége, nem az egyház dicsősége, és nem is a szolgálattevő dicsősége, hanem ahogyan reformátor elődeink is vallották, egyedül Istené a dicsőség. Mert ő választott ki, ő hívott el, ő igazított meg, ő szentel és ő tart meg, és végül majd ő visz célba. Ebben a megerősítésben, ennek az örömében és vigasztaló erejében éljünk mi is, a mai napon és életünk minden napján. Ezért imádkozzunk és ezért adjunk hálát a mai napon. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked igédért, amely ma is világosságként ragyog előttünk. Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket arra, hogy ebben a sokféle tanítás és vélemény között élő világban egyedül a te igéd marad meg örökké. Köszönjük neked Jézus Krisztust, aki által megmutattad kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük, hogy a győzelem már az övé, és ezért mi sem félelemben, hanem reménységben élhetünk. Köszönjük, hogy nem magunk erejére kell támaszkodnunk, hanem a te megtartó kegyelmedre. Kérünk, őrizd meg bennünket a tévedéstől, a hamis tanításoktól,
és mind attól, ami eltávolítana tőled. Adj nekünk alázatos szívet, hogy mindig készséggel engedelmeskedjünk ígédnek. Gyökerezz meg bennünket Krisztusban, hogy életünk bizonyságtétel legyen családunk, gyülekezetünk és embertársaink előtt. Kérünk a gyülekezetekért, az egyházunkért és egész népünkért. Erősítsd a megfáradtakat, vigasztald a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket, bátorítsd a csüggedőket, és vezesd azokat, akik valóban keresnek téged. Add, hogy életünk minden napján megmaradjunk abban a bizonyosságban, hogy te, a békességnek Istene, összezúztad, és végleg legyőzted a gonosz hatalmát, és hogy sem élet, sem halál nem szakíthat el minket tőled. Így kérünk, hallgass meg a mi imánkat, ahogyan együtt járultunk eléd, és hallgass meg azon imáinkat is, amelyeket szívünk csendességében mondunk el. A mi Urunk, az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi azért így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mai napon hallott igénkkel szeretném Isten áldását kérni a jelenlévő testvérekre és a rádiót hallgató testvérek életére is. Így szól Isten áldása. A ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora, és akkor záró éneket énekeljünk. Énekeljük kedves záró énekünket, a 290-es számú énekünket. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Kótai Református templomból. Igét hirdetett Vilcskó P. Ádám lelkipásztor.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, megszólaltak a szakszervezetek is. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Miskolci Szeretapark látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos első segélynyújtó versenyének Borsodvár megyei fordulóját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Német Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. Péntektől teljesen megszűnt a rendőri jelenlét a hazai gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az intézkedést még tavaly decemberben rendelték el. A korábbi döntés hátterében a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzetkezelése állt. A miniszter szerint az egyenruhások állandó jelenléte nem jelentett valódi megoldást. Úgy fogalmazott, hogy a rendfenntartók kivezénylése nem a gyermekek védelmét szolgálta. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy az intézményekbe fegyveresek helyett szakemberek kellenek. A kormány álláspontja szerint a problémákat megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A pénteki döntéssel így visszaáll a gyermekotthonok korábbi megszokott működési rendje, a jövőben a pedagógiai és szociális hálózat megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az MVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tény adatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az MVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt. A miskolci Szeleta Park látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenyének Borsodvár megyei fordulóját. Itt izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az 5 fős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet tervek szerint szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. A részletekről Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének koordinátora számol be, őt hallják.
2: Hosszú évek óta szervezzük már ezt a versenyt, ez az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulója. Ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát aki itt az első helyezést éri el, mind a 3 kategóriában, mert hát indul gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is van csapatunk, megméretteti magát az országos versenyünkön. Szerte a vármegyéből jelentkeztek csapatok, 14 ifjúsági csapatunk van, 6 gyermek és 2 felnőtt, és van egy vendégcsapatunk, a kárpátaljai ukrán csapat, akik a kárpátaljai Vöröskereszttől érkeztek, úgyhogy ők ezen különleges alkalmon részt vesznek most velünk, és vendégcsapatként mennek végig az állomásokon. 4 kárhelyünk van, ahol az elsősegélynyújtást kell megoldaniuk a csapatoknak, ami végül is a verseny fő célja és iránya, hogy ebben nagyon jól jeleskedjenek. Ezen kívül van még 8 másik kárhelyünk, különböző társszervek, ahogy szoktak, megint megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ezen a versenyen. Itt vannak a toborzóirodából, itt vannak a bűnmegelőzési főosztályról, itt van a drogambulancia alapítvány, itt van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, itt vannak az ERV-től, tehát nagyon színes a paletta. Ezeken az állomásokon pihenő állomások vannak, ahol különböző játékos feladatokkal mutatják be a szervezetek a saját tevékenységeiket. Egyébként pedig a kárhelyeken, ahol az elsősegélynyújtás folyik, ott is nagyon színes imitálással zajlik a verseny. A kárhelyekről van egy kárhelyünk, ahol egy horgászbaleset történt éppen, gumicsónakból kellett kimenteni a vízbelső horgászt, van sziklamászós balesetünk, van egy vadászbalesetünk, ahol lőtsérült van, és ugye van még egy játszóteres balesetünk, ahol megsérül a játszótéren lévő gyermek.
1: Szokatlan vad jelenet zajlott le szombat hajnalban Miskolc belvárosában. Két őz tévedt a megyeszékhely központjába, és a teljesen kihalt főutcán szaladgáltak. Egy szemtanú a villanyrendőr közelében a villamos sineken kapta a lencse végre a riadt állatokat. A felvétel szerint a vadak a Miskolci Nemzeti Színház irányába menekültek a közeledő járat elől. Később a délelőtti órákban valószínűleg ugyanezt a két őzet látták a Vászonfehérítő utcában is. Azt egyelőre nem tudni, hogyan és honnan keveredtek a védett állatok a forgalmas belvárosba. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Kataklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter esett.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
8: Foszti fiú esett.
9: Pacsirta.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
13: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
14: Egy nyíllövésnyire előttünk az a katonaság haladozott, amelyik Attilának a 12 szökevényét kísérte, azokkal együtt verték az útporát előttünk a hún követek is. Az úton persze érdeklődtünk a hún nyelv iránt, hogy miféle ebb nyelv. Vigilász meg Rustikios tanítgatta is az urakat, de én, szegény senki pál, nem kérdezhettem tőlük semmit, csak éppen amit fülheggyel elkapogattam a tanításukból, az volt az enyém. Vigilász ügyes tanító volt különben, mindig hunul mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével kellett felelniük. Mi legel ott a mezőn? Ott a mezőn birkanyáj legel. Eleinte persze csak szavakat kérdezett. Mi ez? A köpönyegére mutatott. Es van keppenyek, felelte Maximinos. Es van kepenyök, felelte a gazdám. Se nem keppenyek, se nem kepenyök, korrigált Vigilász, hanem köpönyeg. Az ilyeneken nevettek is. Hordja el a manó ezt a barbár nyelvet, ki tanulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta. De nekem volt rá kedvem. Engedelmet kértem az uramtól, hogy hadd járjak elől a szökevények mellett, valamelyik hunnal összebarátkozok, mégtán hasznunkra is válik. Priskos maga kísért el a századoshoz, és megkérte, hogy hadd járjak a szökevényekkel, hadd beszélgessek velük. Csak hamar kinéztem magamnak egy forradásos arcú kis hun legényt, mert valamennyi hun mind forradásos arcú az. Mégis hát látszott, hogy fiatal s az egykorúak könnyebben megértik egymást. Darabig szótlanul lovagoltam mellette, azután latinul kérdeztem szép nyájosan. Quid nomen tibi est? Mi a neved? A hun rám fordította apró fekete két szemét. Láttam, hogy nem érti. Egy szelet kenyér volt nálam, odaadtam neki. Gondoltam, a kutyát is kenyérrel édesgetjük magunkhoz, és kérdeztem tőle hun szóval. Mi ez? A hun elmosolyodott. Nem vagy-e görög? Mondotta idegenesen ejtett görög szóval. Miért szólsz nekem hun nyelven, holott nem tudsz hunul? Tanulni akarni, feleltem kérőn, barátságosan. De jó volt, hogy görögül is értett, könnyebben megegyezhettünk, étellel, itallal segítem az úton, ő meg hunul tanít. Mindjárt az első napon fölírtam valami 100 névszót, meg néhány köszöntést, szólásformát. Jó napot adjon Isten, erőt, egészséget, Isten áldja meg, kérem, köszönöm, bocsánatot kérek, merre az út, nem harapós-e a kutya, s más efféléket. Már aznap este hunul köszöntem Rustikiosnak. Jó estét kívánom! Nem elkéstem-e tól vacsora? Rustikios nevetett. Nézzék már, mondotta az uraknak. Ez a fiú reggel óta megtanulta a hun nyelvet. Csak tanult, Zéta, biztatott örömmel a gazdám. Ki tudja, mire jó? És én oly buzgón tanultam, mintha a más világon is csak a hun nyelven lehetne boldoguldom. Ó, én vakszamár! Micsoda hévvel dolgoztam a szerencsétlenségemen. A hunomtól néhány nap múlva már megtudtam, hogy Deél a neve, s hogy egy Csát nevű főúrnak volt a szolgája. Az a Csát pedig Attila fővezérének a testvéröccse. Hát aztán mi rosszat követtél el? Kérdeztem, hogy olyan nagy zsíros fazék mellől kellett elugranod. A legény búsan hunyt a szemén. Nem követtem el én semmi különöset. Mégis. Csak éppen, hogy van annak egy leánya. Elmosolyodtam. Hát persze, beleszerettél. Ki tehet arról? És a leány is szeretett? Nem is beszéltem vele soha? Nem szívesen nyilatkozott. De ebéd után egy kobak bort juttattam neki, és azzal megoldottam a szíve lakatját. Mondd el már, Deél, hát hogyan történt, ha nem is beszélhettél vele? Mégiscsak valami rosszat cselekedtél. Sóhajtott. Semmit. Irattam egy szerelmes vesszőt. Becsempésztem hozzá. No, nagy bolondság volt. De mi az a szerelmes vessző? Náluk csak a fejedelemnél írnak papírosra. A nép vesszőre ír. Arra se tentával, hanem késhegyel. Hát én is metszettem egy csipkerózsa vesszőt, és elvittem bogártáltoshoz. Ród rá szépen, mondtam neki, amit legény szokott mondani a lánynak. De mégis leginkább, hogy az szereti őt, aki rá se nézhet. Hát a táltos fel is rótta szépen. Szereti az fű, az csillagot, de a csillag messze fenn ragyog. Jaj, a csillagos ég, de magos. Szegény fődi fűszál harmatos. Így összeszedte a szavakat takarosan. Értik a táltosok? A leánynak a nevét persze nem mondtam meg, de azt is elfelejtettem neki megmondani az ebattát, hogy az én nevemet ne rója rá a vesszőre. Ebből csapott ki aztán a veszedelem. Az anyja kezébe került? Az apjáéba. Az volt a szerencsém, hogy ott ólálkodtam a palota mellett, és meghallottam, mikor az úr a nevemet ordította. Az oroszlán ordítana úgy, ha tüzes vasat szúrnának a vékonyába. Megcsóválta a fejét. Ha történetesen este nincsen, hát már azóta a varjak begyében volnék. És a leány szép, de ír a levegőbe legyintett, és nagyot emelt a szemöldökén, mintha azt mondaná, hogy szóval kifejezni azt a szépséget nem lehet. Mosolyogtam rajta. Valami kövér libuska lehet az a szépség. De hát nézd, Deél barátom, ha olyan nagy úr az apja, úgy sem adták volna neked. Bizony nem azt. Csodálom, hogy te ilyen eszes létedre ilyen őrültséget cselekedtél. Hallgatott, pillogott, fölhajtotta a kobakot. Tovább vallottam. Hogy hívják azt a leányt? Csak azért kérdeztem, hogy egy hun női nevet halljak. Emőnek, sóhajtott szomorúan. Emő? Furcsa név, hallod? Mondom aztán elgondolkodva. Én is csak olyan szolga vagyok, mint te voltál. De ha az én gazdámnak lánya volna, akármilyen szép leánya, én az eszemet el nem veszteném. Nem felelt. Láttam, hogy fájdalmas már neki ez az ügy, hát másra fordítottam a beszélgetést. Hogy a határra érkeztünk, lovas hun vezetők csatlakoztak elénk, s erdőkön, hegyeken kalauzoltak át bennünket. A harmadik héten síkföldre jutottunk, s azon túl mindig síkon jártunk. Már akkor érdekelt az út, lépten nyomon újat láttam, s a hunokkal való beszélgetés öröm volt nekem. Végre eljutottunk Attila első telepére. Azt gondoltam, hogy valami nagy barbár várost látok majd, és sok vadembert. De bizony csalódtam. Béke idején szanaszéjjel él a nép, s Attila körül csak az urak rajzanak. A hunnép pedig nem házakban lakik, hanem sátrakban, és éppenséggel nem harapós népség. Sok falun haladtunk át, s mindenütt ott láttuk a házak udvarán a sátort. A házakat persze nem ők építették, ott találták, mikor bevándoroltak. Dale magyarázta, hogy a házba csak csikorgó tél idején húzódnak be, akkor is csak az asszonyok meg a betegek. Nem értem, mondottam Dale-nek. A ház télen-nyáron jobb a sátornál. Télen melegebb, nyáron hűvösebb. Minden holminkat jobban elrejthetjük, kincsünket is. Dale a fejét rázta. A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár. A sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ, és szép. Mán én nekem kicsi lesz nem sokára. Attila maga is sátorban lakott. Messziről láttuk már a pompás, aranygombos sátort, amint a többi barna és szürke sátor közül kitornyollott. Fehér sejem zászló lengett az ormán. A sátorok között kékes füstoszlopok emelkedtek az égnek. A levegőben pecsenye illat szállongott, trágyaszag is. Az idő dél felé járt. A néped nem koplal, ahogy látom, mondtam a hunomnak. Igaz, hogy lóhussal éltek? De él vállat vont. Mikor, hogy? A lóhús jó étel, jobb a marha húsnál, de én már alig, ha válogatok benne. És aggodalmas arccal szemlélődött a sátorok felé. Hallod-e, görög? Szólott egy perc múltán. Te mind az úton jó szívvel néztél rám, ennem és innom adtál. Köszönöm. De még egy szívességre kérnélek, ha megtennéd. Csak mondd, és megvan, ha lehető. Hát, ha meglátsz majd engem valahol karóban, arra kérlek, jár oda éjjel, és ha még élek, gyakincsd a tőröd a mellembe. Nem beszélhettem vele többet. Elvitték a többi rabbal együtt Attila sátorai felé. Füves dombot láttunk a telep mellett, azon állapodtunk meg. S kis ideig némán szemléltük a síkot, amelyen vagy 10 000 sátor tarkállott. A sátorok közül apró lovakon sok gyermek nyargalt hozzánk. Bámultak és vígszemmel nevettek bennünket. Többnyire fehér vászorruha volt rajtuk, és sem a lábukon nem volt saru, sem a fejükön süveg. A hátukon tegez volt, a vállukon vagy a kezükben íj. A hun gyerekek, mint később láttam, napestig verebekre és fecskékre lövöldöznek. Míg meg nem szoktam az arcukat, azt mondtam, hogy rútak. Az orra valamennyinek be volt horpasztva, s az arcuk, mintha kutya marta volna meg kisdedkorukban, s annak a forradása látszanék. Annál szebbek a leánygyermekek. Azoknak az orra nem lapos, az arcuk meg olyan tiszta, mint a rózsa. Mindenféle piros ruha van rajtuk. Csak úgy bábúval játszanak, mint a milánykáink, de ők is mezitláb járnak, mint a kátyák. Lovon csak a fiúkat látni. Vigilász magyarázta, hogy a hun fiúk szándékosan vannak elcsúfítva. Az ilyen harcos nép büszke a sebeire. Minél ütöttebb, vertebb a képe, annál szebb neki. A hibátlan arc férfiban szinte csúfság. Csak a vezérek, fejedelmek arca lehet olyan, mert azokat nem foghatta fegyver. De nem is kapkodja ám a hun a csatában a fejét, mint más nemzetbeli. A dombon kiraktuk a sátorfákat és ponyvákat, azonban egy mérges hun lovas vágtatott hozzánk, ránk hurrogott, hogy magasabbra merjük-e állítani a sátrunkat, mint a királyé áll. Akkor eszelkedtünk, hogy csak ugyan illetlenség lett volna. Azután megmutatták, hogy hol állíthatjuk föl a sátrainkat. Míg mi a sátorveréssel foglalkoztunk, 3 párduc bőrös, medvesüveges hun ügetett hozzánk. 2 közülük már ismertünk, a nyalka bajuszú Edekon volt az egyik, A másik Orestész, szintén főúr, szintén gőgös, bár a képéről látszott, hogy nem hun eredetű. A harmadiknak a nevét később tudtuk meg, hogy Csát.
3: Micsoda ügy hozott benneteket?
14: Kérdezte Csát szigorúan. Az urak rábámultak, hogy Vigilász eltolmácsolta a kérdést, hiszen tudhatja Attila. Az én uram mégis válaszolt. A császár, úgymond, a királyotokhoz küldött bennünket, mi tehát csakis őneki felelhetünk.
3: Azt gondoljátok-e, dörögte Csát, hogy mi a magunk fitoktatására jöttünk hozzátok? Minket a fejedelem küldött ezzel a kérdéssel.
14: Csak fejedelemnek mondta Attillát. Nagy szuszú, borzas bagoly volt különben, s ő is olyan kutyaharapta képű, mint minden hún. Négy soros aranylánc fény lett a nyakában, a láncon aranykarikák és pénzek villogtak, gyémántos görbe kardja maga megért egy kis országot.
3: Na, szegény Deél, ha ennek a leányába szerettél bele, akkor csak ugyan nem válogathatsz többé a csikó pecsenyében.
14: Magatok is tudhatjátok, védekezett udvariasan az én uram, hogy mi a szokás. Avagy mikor a ti követeitek a mi császárunknál járnak, megmondanák-e másnak Attila izenetét? Csak magának a császárnak felelnének ők is. A hunok összefordultak, és néhány szót váltottak. Aztán nagy csörgéssel visszaügettek Attilához. Azt gondoltuk, hogy Attila buta barbár fejjel küldte a kérdezőket, s hogy az uraink válasza után a homlokára csap, s azt mondja, izistók jól beszélnek. Azonban nem így történt. A hun urak közül Csát és Orestész ismét visszatért, és Csát nagy fennen megint ránk harsogott.
3: Ha egyéb mondani valótok nincsen, csak amit mondottatok, azt izeni a fejedelem, fel is út, le is út.
14: S ott hagytak bennünket. Maximinos úr szinte elkékült haragjában. Az én uram is elképetten nézett a lovasok után. Vigilász szinte pukkatozott. Így menjünk-e haza? Így vigyük-e haza a semmit? Attila ösmer engem. Ha én vele szemben lehettem volna, rá tudtam volna venni, hogy hagyja békében az országunkat. A sátorokat már fölraktuk a szekerekre, és indultunk volna, mikor új követ üget hozzánk, s kiáltja már messziről.
3: A király nem engedi, hogy éjjel induljatok!
14: Ő meg már királynak mondta Attillát. Furcsáltam. Később értettem meg, hogy csak hozzánk alkalmazta a szót. Hát megint csak leraktuk a sátorokat. Attila egy ökröt és egy szekér halat küldött. Az volt a vacsoránk. Azután álomnak ereszkedtünk. Az én uram mind éten át hánykolódott, sóhajtott, nyögött. Meg is kérdeztem, mi baja. Aludj, nyögte. Engem a szégyen gyötör, hogy egy barbár így patkáz velünk. Uram, mondottam felkönyökölve. Te okos ember vagy. Nem gondolod-e, hogy oka van annak?
3: Mi oka volna?
14: Gondolj csak vissza, uram, a jövetelünkre. Emlékszel-e, hogy az úton egyszer ebédre hívtátok az öt hun követet, aztán ebéd közben, hogy Theodosiusról meg Attiláról folyt a beszéd, Vigilásznak elcsúszott a nyelve? Részeg volt. Azt mondta, hogy nem való Istent emberrel együtt emlegetni. Mondom, hogy részeg volt, hiszen tántorgott is. Tántorgott, igaz, hogy tántorgott. A hun urak másnap megbocsátottak neki. Megbocsátottak, igaz? De ebből nem következik, hogy Attilának el ne mondták, hogyan gondolkodnak felőle Theodosiusnak a követei. Az én uram nem szól többet. Én elalszom. Reggel látom, hogy Maximinosszal a sátor előtt tanakodik. Azután szólítja Rustikioszt is. Rustikiosz, amint említettem, velünk utazott, noha a követséghez nem tartozott. Jól beszélt hunul.
3: Attilának az egyik író deákjához jött, akit valamikor Écius ajándékozott a hún királynak. Göndör görög volt, 40 éves forma, mindig sietős mozgású. A gazdám lóra ült, a lovat én vezettem kantárszáron. Rusztikiosz csak úgy gyalogosan szedegette mellettünk a lábát a tavaszi verőfényben. Csátnak a sátorához mentünk. Én künn maradtam a lóval, ők ketten bejelentkeztek. Mi dolga van az én uramnak Csáttal? Csak később tudtam meg. Ajándékot ígért neki, ha Attila elé juttatja a követeket. Míg ők bent időztek Csát sátorában, én kívülről bámultam a terebélyes, szép két négyszög sátor épületet. Belefért volna 50 ember is. Látszott, hogy úré. Kettős sátor volt, vastag, vörös sávos csergéből mind a kettő. A bejáratot fehér lófarkak és ökölnyi aranyozott gömbök díszítették. A bejárat fölötti jelvény ötlött a szemembe. Piros posztóból vart kézben két valóságos kard. Mind a két kard szurokkal volt festve, s a kardok fölött a nap aranyozott képe. Később láttam, hogy minden sátornak van valami efféle jelvénye. Vagy bejárat fölött lóg, vagy oldalt van oda tűzve. Zászló csak a király sátorán lengett. A hátulsó sátor nyilván a nőké volt. Látszott az a bejáraton csüggő fehér gyöngyfüzérekről, s az ablakokon fehérlő fátyol kárpitokról. A női sátor előtt négy lovas szekér állott. Szőnyegeket és ládákat raktak rája. Tehát útra készülnek a nők. Soha se láttam olyan cifrára pingált faládákat. Nálunk a láda maga színű, ahogy a cédrusból kimunkálják. Szőnyeggel vagy kendővel borítják le, s nincs rajtuk semmi díszítmény. Bezzeg a barbárok tele pingálják rózsával, tulipánnal, pávaszemmel. Na, furcsa. De még a ládáknál is jobban érdekelne, ha láthatnám azt a vadleányt, akinek a szépségét csak kézlegyintéssel lehet kifejezni, s aki miatt meghal az a szegény hunlegény. Valami pogácsa képű, tenyeres, talpas hunleány lehet. A szekér mellett egy ráncosodó szemű tokás nő állott. Nem tudom, mi prémből készült hamuszínű mente volt rajta, éppen olyan, mint a férfiaké, és a mente alatt diószínű szoknya. Gőgös tokáján látszott, hogy nem cseléd. Az rendelkezett a rabszolgákkal, mit hová rakjanak. Cipelkedtek, rakottak, verejtéküket törölgették. Kis idő múltán kilép egy finom arcú, 15-16 éves leány is. A mentéje éppen olyan, mint a hamuszínű mentés büszke tokás asszonyé, csak épp hogy a szoknyája fehér. Ez-e az vajon? Na, ez az, nekem bizony nem tetszik. Rútnak nem éppen rút, hiszen csupa finomság, mint minden súrián leány, aki egészséges. De nem szép. Nincs benne vér. Nincs, ami melegítené a ránézőt. Láttam én Konstantinápolyban olyan leányokat, hogy a szépségük megcsapott, mint a tűz lángja. Csak épp, hogy a mi lányaink nem ilyen büszkék. A leány egy kis rezes sarkú tulipános ládát tétetett föl. Pénz volt-e abban, vagy ékszer, nem tudom, de bizonyosan az ő holmia volt, mert gonddal takargatta gyékénybe. A tavaszi nap elősugárzott a fellegek közül, és rásütött az arcára. A leány szürke structól legyezőt tartott a homloka fölé. Az a mozdulata tetszett nekem. És egyszerre csak mégis szép lánnyá vált. A Manu tudja, hogyan és miért kezdett tetszeni, de tetszett. Minden szép leányon van valami, ami megmarad az emlékezetünkben. Neki a szeme meg a szája volt olyan, mintha a leány egész valója csupán azért jött volna elő a teremtés műhelyéből, hogy azt a két álmodozó fekete szemet és azt a piros formás szájat legyen kinek viselnie. Most is, ha rágondolok, a szeme és a szája van előttem. Anyám, mondotta, én lovon mennék. Olyan édes volt a hangja, mint a távoli furulya szó. Ebben a ruhában? Ütközött meg az anyja. Milyen lesz a szoknyád?
5: Csak nem ülök estig.
3: Ugyan emőke? Hát ez az. Veszek rám másik szoknyát, alkudozott a leány. Hát megengeded? És ekkor rám is pillantott. Csak átfutó pillantás volt, mint mikor a tükörre vetett napfény végig siklik a falon, egy percre megáll, aztán tovább siklik, de én mégis megrezdültem tőle. Az a leány a halál szellemét ábrázolta nekem. Mi emberi csontváz alakjában kaszával és homokórával festjük a halált, a hunföldön fekete szemű és piros szájú leány. Akinek megjelenik, meg kell halnia. Ismét az anyjához fordult, kérdezett valamit, nem hallottam tisztán. Beindult a sátorba. Még az árnyéka is valami különös. Habozva megállott. Gondolkodott. Közben ismét rám tévedt a tekintete, s talán, hogy idegen voltam, megállott rajtam. A nézésünk találkozott. Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő? És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara. Néha simít, mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha üt, mint a mennykő. A leány nézett. Én sarkamig elsibbadtam. Harmadik fejezet. A férfi sátorból kilépett Csát, s körülpillantott a sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszöntem neki. Rám se nézett. A lováért intett. Felfordult Reás, elügetett Attila sátora felé. Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, s aggódó szívvel tűnődtem, hát ha elfogják. De egy litániányi idő setelt el, dobogó lábú lovon visszatért Csát. Leugrott a lováról, s besietett a sátorba. A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól, és Rusztikiosz is utána. Mind a kettőnek ragyogott az arca. Siessünk, intett a gazdám, s fölkepesztett a lovára, a hun gyerekek igen nevették. Futottunk. Rusztikiosz lihegett, a hun gyermekek kacagva követték apró lovaikon. Attila, fogad! Kiáltotta a gazdám már messziről Maximinosznak. A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó egyszerre mindent megváltoztatott. Utcu, valamennyien kapkodják az ünnepi tógát, mosakodnak, fésülködnek, kenik magukat jó illatú kenőcsökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, feni a bajuszát fekete viasszal, rendezgeti a haját a feje kopaszára. S hogy előjönnek, hévvel tanakodnak, hogyan szólítsák meg Attillát. Felséges király, minden királyok legméltóságosabbja. Ezt ajánlotta Priszkosz. De Vigilász ellene volt. Elég felséges fejedelem, mondotta, mert Attila nincs megkoronázva, tehát nem király, csak fejedelem. Egy kutya, vélekedett Maximinosz. Inkább címezzük 10 grádiussal feljebb, mintsem, hogy egyen lejjebb. Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodnak tovább. Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, lengejárású leány, micsoda mély tekintetű szem, s már is van benne valami méltóságos. Ó, te szegény, bolond deél, az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik. A sátorok közül Csát ügetett elő. Gyertek hát, kiáltott a követeknek. Vár a király benneteket! És a szemében benne volt a büszke folytatás. Ezt nekem köszönhetitek, Én nekem.
6: A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán nekem szabad velük tartanom. Az uram kalamár is a nálam van, a derekam szíján, s a papíros is a hónom alatt. Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. Tehát meglátom a nagy emberevőt. A sátor előtt csillogó fegyveres őrség állt, s a bejáratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomor bajos forma, keserű homlokú. Miféle királyok voltak azok, csak később tudtam meg. De igazi királyok voltak. Attila úgy bánt velük máskor, mint a barátaival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett odaállniuk az ajtaj elé. Koronásan. Mikor a sátorba beléptünk, már előre készítettem rá a szememet, hogy templomi fényességbe lépünk. Attila valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s aranyrudakból rakott trónuson fogad bennünket, hermelin palástban, mezitláb, a lábujjain gyémánt gyűrűk. Már előre vonaglott a szám a nevetésre. De hát minden másképp történt, mint ahogy elképzeltük.
13: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A bogyós gyümölcs kertész.
9: Szent Péteresen.
10: Főr Elézet.
11: Házasságon innen.
15: Katalin.
16: A gyerek.
17: A gólyakalifa.
18: Voszti fiú esete.
19: Pilátus testament.
20: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Megenyhült a lég, védül a határ, és te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest pejhes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalár napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikelet. Az élet fagyva van, s megderül.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher, ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megérénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a Színi Stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára.
3: Igen, a turisztikai tanács fontosnak tartja azt, hogy szakmailag abban a térségben, ahol élünk és dolgozunk, valóban hiteles információt tudjunk átadni, akár magyar, ukrán vagy angol nyelven is a turisták, illetve a turista szervezők irányába.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Vas Magdolnát, a Ficseri Gyermekstúdió vezetőjét, színművésznőt. Üdvözlünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
3: A Ficseri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kérlek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt, és igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. És én igazából csak reménykedni merek, vagy remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő, tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet, például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
3: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Ficseri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
2: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akik színészek, akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek legyenek.
3: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen? Igen,
2: igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tév, itt nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ami ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, elveit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe és előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy mit tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen odajön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. Tehát most tudok már, 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani a minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
3: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
2: Nyilván egy iskolai közösség, egy iskolai, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz egy újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván az ember, a tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget, de van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. És ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló. És neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
3: Mesélj kérlek a munkáról, milyen darabokat, milyen képzési folyamatot kell elképzelnünk a Ficseri Gyermekstúdiónak az életében?
2: Először is mindig, amikor bekerül egy-egy gyerek, akkor igyekszünk újra egy közös beemelni őt a közösségbe, igyekszünk megismerni egymást, és akkor utána tudunk folyamatokat elindítani játékokkal. Drámapedagógiai foglalkozásokat szoktunk ugye tartani, játékokat játszunk. Ezeket úgy képzeljük el, hogy ők nagyon szeretik ezeket a játékokat, mert a játékokon keresztül tudjuk megismerni egymást. Tehát nem feltétlen csak egyszerűen bemutatkozunk, vagy elmondjuk, hogy nem tudom, én szeretem az angolt, vagy szeretem a mateket, vagy én szeretek takarítani, hanem ezt mind játékokon keresztül csináljuk, és tulajdonképpen úgy ismerjük meg egymást, hogy a játékokon keresztül egyszer csak fogjuk tudni, hogy a másik milyen. És aztán többnyire belekezdünk egy-egy próba folyamatban. Hát nagyon figyeljük az első, amikor így újra egy bekerül valaki, akkor nagyon figyeljük, hogy milyen anyag illene most ehhez a csapathoz, mire tudnánk nagyobb hangsúlyt fektetni ez alatt a fél év alatt, és akkor kiválasszuk az anyagokat, vagy az anyagot, azt az anyagot, amit azon az éven fogunk csinálni, és ezzel foglalkozunk utána egy fél évig. Nyilván nagyon-nagyon kevés az a egy héten egy órás foglalkozásunk van többnyire, nagyon-nagyon kevés, mindig azt érezzük a végén, hogy na most kellene még három vagy négy foglalkozást, hogy ezt teljesen ki tudjunk bontani, de én azt gondolom, hogy mindig tényleg arra fektetjük a hangsúlyt év végén, hogy valami olyat megmutatni szülőknek, ahol tényleg láthatják, hogy mennyit fejlődött az előző évhez képest, és ők maguk is érezzék azt, hogy mi már el tudok mondani úgy egy verset, hogy ezt a néző is megértse. Szóval igazából ez egy ilyen folyamat. Elindulunk, tanulunk, játszunk, a tanulás szó alatt a játékot értem, játékosan tanulunk, és utána pedig a fél évben bemutatunk valamit. Utána egy picit kinyitjuk ezt a nézők felé, és kicsit visszazárunk újra a mi jó kis közösségünkbe, és a következő éven igyekszünk megint valami olyan darabot, olyan dolgot bemutatni, olyan anyagot választani, ami ehhez a közösségre, vagy erre a közösségre ebben az évben, abban az évben jellemző.
3: Zárásképpen még mondd el, hogy hogyan lehet hozzátok csatlakozni, van lehetőség felvételizni hozzátok?
2: Mindenképpen, aki úgy érzi, hogy szeretne tényleg jó közösséghez tartozni, és szeretné kibontakoztatni akár saját magát, azt szeretettel várjuk. A Színház közösségi Facebook oldalain, és nem tudom, közösségi oldalak, így mondják ezt. Hú, ebben mindig belefutok. Lehet jelentkezni, ott vannak telefonszámok, és most lezártuk az évet, és akkor szeptembertől újra fogjuk indítani. Aki esetleg szeretne jönni hozzánk, azt nagy szeretettel augusztusban már lehet jelentkezni, és akkor várjuk szeretettel majd. Ott vannak telefonszámok a közösségi oldalainkon, és bárkit el tudnak érni, vagy akár engem is, és akkor leegyeztetjük, hogy mikor tudunk találkozni. De mindenkit tényleg nagy szeretettel várunk.
3: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, áldott napot!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok mindenkinek!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vas Magdolnával, a Ficseri Gyermekstúdió vezetőjével, színművésznővel beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk dr. Berhove Sándor, a Rákóczi Egyetem rektor helyettese, a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács alelnöke, és Tarpai József, a szervezet elnöke és a kötet szerzője. Köszönjük, hogy itt vannak velünk a stúdióban.
2: Mi is köszönjük mindenkit.
3: Hát május 28-án egy újabb könyv bemutatóra kerül sor a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács Beregszászban, a Beregszászi Rákóczi Egyetemen mutatta be a Beregszászi Kistérség turisztikai almanakját. Hát a könyv és a kiadásokról beszélünk, akkor az egy elég komoly sorozat részeként jelenik meg, mert ha összesítjük a munkát, akkor az elmúlt évben sok nagyon hasznos és fontos hiánypótló alkotás jelent meg a kiadványok sorában.
2: Igen, a turisztikai tanács fontosnak tartja azt, hogy szakmailag abban a térségben, ahol élünk és dolgozunk, valóban hiteles információt tudjunk átadni, akár magyar, ukrán vagy angol nyelven is a turisták, illetve a turista szervezők irányába. A turisztikai tanács több kiadványa is van. Talán a legnagyobb kiadványunk, amit 5 éve adtunk ki, az a Kárpátalja magyar szemmel, magyarul és ukránul is, ott egész Kárpátalját bemutattuk. Ami meg még régebbi talán az, hogy ugye 20 évvel ezelőtt nyitottunk itt Turinform irodát Beregszászba, ez volt az első Turinform iroda egész Ukrajnában, nem csak Kárpátalján, és tulajdonképpen mai napig fenntartunk úgymond Turinform irodát. Ugye ez a római katolikus templommal szemben a Rákóczi téren található, és itt, amit eddig kiadtunk az elmúlt 10 évben, 20 évben, minden kiadvány magyar, ukrán, angolul elérhető, tehát ezt fontosnak tartjuk. Természetesen a mai világban már minden online is elérhető, tehát ez is nagyon fontos, hogy bárki hozzá tud férni, tehát ezért fontos számunkra, hogy megalakult ugye 5 évvel ezelőtt a Beregszászi Kistérség, ez azt jelenti, hogy a Beregszászon városon kívül ugye 17 település tartozik hozzá, és akkor ez egy ilyen hiánypótló kiadvány is, és ugye azért almanak, mert tulajdonképpen nem csak turistáknak szól, hanem honismereti, tehát a helyben lakó kárpátai embereknek is érdekes lehet, hogy a kis hazánkról milyen információkat tudtunk összegyűjteni.
1: Hogyan kezdődött a kötetnek a megírása, maga a folyamata? Mennyi időt vett egyáltalán igénybe, hogy egy ekkora terjedelmű kötet kerüljön a világra?
2: Igen, hát ez egy csapatmunka, tehát mindig a turisztikai tanács elnöksége ugye havonta ülésezik, és nyilván ez egy pár éve megfogalmazódott, hogy kellene egy ilyen kiadvány. Természetesen mindig attól függ, hogy sikerül-e egy jó csapatot összeállítani. Itt is sikerült, én azt gondolom, az egyetemről a kollégánk is, például a térképeket Molnár D. István készítette. Ugye nekem a volt tanárom, ugye dr. Hannusz Árpád, aki a Duánya turizmusnak valamilyen szinten, és ő például az egyik lektora a könyvnek. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy bevontunk például olyan szakembert, mint Gálfi Dezsőt, hiszen ő is idegenvezető, őnekik is volt, ugye Rajkó Balázsra egy sorozatuk a Zungvári TV-vel, hogy bemutassák Kárpátalját. Tehát, hogy próbáltuk így összehozni, tehát ez több évet jelent nyilván. Természetesen, hogyha most valaki nekiáll és nem foglalkozik semmi mással, akkor egy pár hónap alatt meg lehet írni, szerkeszteni. Turóci Gábor volt az, aki tulajdonképpen összerakta, Bunda Szabolcsnak a képei, tehát mondom, ez egy csapatmunka, és nagyon sokan részt vettek, és innen is üzenem nekik, és köszönöm a munkájukat.
3: A Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács észrevette annak a hiányát, hogy különböző szakirodalmaknak a megléte nélkül nehéz turizmust építeni, mert gyakorlatilag a tájnak, az adottságának a megismerése fontos, és nem mindegy, hogy milyen kutfőből, milyen forrásból jelennek meg ezek az információk, amelyek eljutnak a turistákhoz és viszik vidékünk hírét. Ennek a sorozatnak, ennek a könyvnek a mostani megjelenése milyen komplex tevékenységbe illeszkedik bele?
4: Hát itt gyakorlatilag a turisztikai tanács egyrészt reagálta arra a megváltozott helyzetre, ugye kistérségek alakultak ki. Tehát vannak olyan kistérségeink, ahol gyakorlatilag magyar többség van. Ezt kiemelten fontosnak tartja a turisztikai tanács is, és talán nem fogok nagy titkot elárulni, hogy a közeljövőben majd tervezünk további kistérségekre kiterjedő hasonló munkáknak az elkészítését. Hát ugye itt Tarpai József alelnök úr már pár korábbi dolgot megemlített. Feltehetjük azt a kérdést is, hogy miben különbözik például, hogy miben más ez a kiadvány, mint a korábban megjelent Kárpátalja magyar szemmel. 5 év eltelt, és ez az 5 év úgy telt el, hogy nyilván nem állt meg körülöttünk a világ, még akkor sem, hogyha háború van. Vannak változások, és ilyen szempontból én azt emelném ki kiadványa kapcsolatban, hogy itt van egyfajta frissesség rajta. Tehát azok a friss információk, aktuális információk, ugye elhangzott, hogy térképek, azok benne vannak azok a keretes szövegek, amelyek aktuálisak, és esetleg nem fértek volna például bele abba a kiadványba, mert ugye ott is voltak bizonyos terjedelmi korlátok, és ilyen szempontból az is fontos, amire itt utaltál is, hogy gyakorlatilag nagyon fontos, hogy mi mondjuk el a saját vidékünkről, hogy mik azok az értékek, amelyeket mi tartunk fontosnak, és nem csak az ide érkező turistáknak, talán valamilyen szinten érdemes megerősíteni ezt a helyi lakosságban és a helyi közösségben is, hogy igenis vannak. Tehát lehet, hogy nekünk ez természetes, de egy olyan közeg, ami értékes, és lehet, hogyha ezt most nem örökítjük meg, tehát ilyen szempontból talán értékmentés is zajlik valamilyen szinten, akkor lehet, hogy ez 20 év múlva, 50 év múlva, 100 év múlva már nem ebben a formában, nem ilyen összefüggésekben, tehát ilyen szempontból is úgy gondolom fontos egy-egy ilyen kiadványnak a megszületése, illetve elkészülte.
1: A kötetnek a funkcióját illetően, és már a célközönségre is az előbb kitértünk, de a Rákóczi Egyetem turizmus hallgatói számára mennyire lehet aktuális szakirodalom a kötet?
4: Tehát az egyetemünkön 11 éve működik turizmus alapképzés. A turizmus alapképzésben az egyik sajátossága, hogy mi egy kárpátalja honismeret specifikációt adunk a hallgatónak, tehát ebből többet kapnak. Tehát, hogyha így nézzünk erre a kiadványra, akkor mindenképpen egy olyan friss irodalmat kaptak, amelyből nagyon sok ötletet meríthetnek. Készítenek évfolyamunkát, szakdolgozatot, különböző projekteket a munkájuk során, ezeket simán fel tudják használni. Én többek között saját hallgatóimnak, akik nálam dolgoznak, én már kiküldtem a linket, és gyakorlatilag arra ösztönzöm őket, keretes szövegben például benne vannak bizonyos túraútvonalak, nagyon érdekes, izgalmas, akik ilyen jellegű kérdésekkel foglalkoznak, már pedig ugye elég sok ilyen diákunk van, azok szívesen fogják forgatni. Egy nagy előny még, itt Józsi már tett rá utalást, hogy online elérhető a kiadvány. Tehát gyakorlatilag ez a mai világban nagyon fontos, tehát az elérhetőség, és nyilván arra is hangsúlyt kell fektetnünk, illetve a terben van az, hogy mindenképpen legyen belőle ukrán változat is. Egyrészt az ide érkező turisták szempontjából is, másrészt a szakemberek szempontjából is, aki majd forgatni akarja, az gyakorlatilag találjon ukrán nyelven is ide vonatkozó információkat.
3: Beszélgetünk arról, hogy vidékünknek ez a fajta szakmaiságát fel kell tölteni. Mik voltak a korábbi megjelent kiadványok? Milyen területeket érintettek? A gasztronómia is egy fontos része vidékünknek, turizmus szempontjából talán kiemelkedő része, de láttunk itt turisztikai túrakönyveknek a megjelenését is más irányból, de azért egyre több területen vannak a anyagaink.
2: Hogyne, hadd mondjuk el, hogy nagyon nagy sikere volt például a kárpátalja gasztró kiadványunknak, ugye, ami egy közös koprodukció volt, tulajdonképpen turisztikai tanács szinte minden évben elment az utazás kiállításra Budapestre, és akkor ott láttuk azt, hogy van egy ilyen magazin, hogy Magyar Konyha, és akkor megjelent ugye a Balatonról ilyen gasztronómiai kiadvány, és akkor úgy az elnökségben rögtön megszületett az ötlet, mi lenne, hogyha mi is kiadnánk egy ilyen gasztro kiadványt Kárpátaljáról, és sikerült összejönni, a Pákozdi Judit volt a szerkesztője a kiadványnak, ugye, aki kiadott egy szakáskönyvet is, többek között kárpátai ételekről, tehát egy nagyon sikeres gasztrokiadvány, ez is természetesen magyar-ukránul is megjelent. Ugye említette a lelnök úr például a túróútvonalat, ugye Horváth Zoltánnak volt egy nagyon szép könyve, Bakkancsra fel, ugye ilyen túróútvonalak Kárpátalján, tehát ez is egy, azt gondolom, hiánypótló, ugyanúgy megjelent magyar-ukránul is, tehát hogy ezt próbáljuk tulajdonképpen összerakni. Visszatérve erre az új kiadványunkra, most úgy képzeljük el, aki beregszászi, vagy aki itt szokott mondjuk sokat lenni, vagy akár turistaként jönni, de akkor például egy ilyen változás is történt mondjuk 5 év alatt, hogy volt egy mondjuk egy beregvidéki múzeumunk, ami most nincs. Tehát, hogy ugye Sepa János elment nyugdíjba, és ez gyakorlatilag a kastélyba ez a múzeum ugye nem látogatható. Vagy például megjelent egy új múzeum, ugye a Horváth Anna Múzeum, ami nem volt mondjuk még 5 éve. Tehát, hogy vannak olyan új dolgok, amik tényleg van változás, vagy mondjak egy dinóparkot Jánosiba, tehát mint attrakciót, de például a turisztikai tanácsban nagyon fontos például a borászoknak a bizottsága, tehát nagyon sok borászunk van. Hogyha megnézzük, ugye foglalkoztunk már így a kárpátai borászattal, én azt gondolom, hogyha a lakosságnak mondjuk a magyarság olyan 10%-a lehet mi magyarok, akkor ugye a borászok között gyakorlatilag elérjük az 50-60%-ot is, mert hogy pont ez a vidék, pont ez a hagyomány, nagyon sok jó borászunk van, és kifejezetten mondjuk a beregszázi kistérségben is nagyon koncentrálódik. Tehát, hogyha Kigyóst nézzük, Benét nézzük, Muzsajt, de akár beregszázt is, tehát tényleg olyan klassz borászaink vannak, aki ezzel lehet látogatni. Sőt, ugye ez is egy újdonság, kicsit reklámhelye is, hogy ami nem volt mondjuk 20 éve, 10 éve, de még 5 éve se, de most ugye mivel, hogy a törvény úgymond megengedi, hogy például a helyi bort is értékesítsék. Tehát például a Kárpátikum bort is, vagy a Turinform iroda arról szól, hogy a helyi borászok, tehát nem akarunk francia, meg olasz bort, és szerintem bárki, aki ide látogat, ő is inkább megkóstolna a helyi ételeket, a helyi italokat, a helyi kultúrával szeretne megismerkedni. Tehát pont ez volt a célja tulajdonképpen, hogy itt a helyi dolgokat próbáljuk bemutatni, akár a gasztronómiát, akár a kultúránkat, a hagyományainkat, illetve természetesen itt az egyházaknak a szerepét is ki kell emelni, hiszen itt a templomok, a szakrális turizmus, tehát ez nagyon fontos része a könyvnek. Nem is véletlen az, hogy például a borítóján a könyvnek ugye szintén egy új szobor úgymond megjelenik, ugye a miniszobor, ugye a Bikák Roberekszáz alapításáról, ugye ami Matő Péter az alkotója, de ami talán még újdonság az is, hogy ugye Kárpátalján megjelent, vagy a Kárpátokban mondhatni, ebben a régióban egy szoborút, ugye amit a Matő Péter vezet, és tulajdonképpen ez a szoborút, ez itt kezdődött valamikor, ugye az egyik elnökségi tagunk Csizmás Sarolta szervezte Borzsován az első nemzetközi szobortábort, és bizony Borzsován váriba, tehát hogy szinte minden településen már megjelennek ezek a szobrok, tehát ez is egy újdonság igazából, és akkor folytathatnám, nem tudom mennyi időnk van, de akit érdekel, természetesen a turisztikai tanács honlapján is elérhető, a kmtt.org honlapon, és az egyetemnek is a honlapján elérhető repozitóriumban ugye felraktuk ezt a könyvet, online bárhol a világról ezt le tudja tölteni, és PDF-be tudja nézni.
3: Azt gondolom, hogy a helyi embereknek is fontos információkat tartogat, mert meglepően sok olyan adat van és érdekesség van, amely itt van vonzás körzetünkben, és nem biztos, hogy tudunk mi magunk ezekről az információkról, turisztikai attrakciókról és látványosságokról. Beszéljünk kicsit a jövőről, milyen tervek vannak még ezen a tengelyen a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács világában?
2: Ugye, ami talán még újdonság, meg beszélnünk kell róla, hogy amit eddig a turisztikai tanács elért, ugye így a háború ideje alatt, ugye együtt a KMKS-szel például megjelent egy tájház Muzsajba, ami nagyon fontos, én azt gondolom, szinte minden településen nagyon fontos lenne, hogy ezt a régi épületet mi meg tudjunk menteni, ugye mindenhol van még ilyen régi tárgy, amit be tudunk rendezni, be tudunk mutatni, tehát nagyon fontos, hogy élő is legyen ez a program, ugyanúgy Salánkon is sikerült egy tájházat, és természetesen Csomán a látogatóközpont, a honfoglalási park, ugye volt Európai Uniós pályázat, ami a turisztikai tanács is részt vett, tehát próbáltunk egy olyan jurtát, múzeumot létrehozni, vagy akár a lovarda fejlesztése, ami ugye a KMKS tulajdonában van, de szakmailag ugye a turisztikai tanács is részt vesz ebben a programban. Vannak elképzeléseink természetesen, nyilván itt akár az adventi vásárt ugye minden évben megszervezzük, így a háborútól is függetlenül, hiszen ez egy olyan lehetőség, ahol a helyi kézművesek, de akár a borászok, akikről beszéltünk, be tudnak mutatkozni, tehát nagyon fontos, hogy legyenek ilyen programok. Természetesen a legjobb az lenne, hogyha a háborúnak vége lenne, és azok a rendezvények, fesztiválok, csak itt Mezőgecsére gondoljunk, egy lekvárfőző, egy böllér, fesztivál, tehát ami nagyon sok turistát vonzott és megszólított, vagy akár Beregszászban a borfesztivál, ami ugye hát úgy nőttünk fel, hogyha március 8, akkor biztos, hogy Beregszászi borfesztivál. Ez sajnos már évek óta hiányzik a palettáról, vagy a programokról, de reméljük, hogy ezek visszajönnek, és tudunk fejlődni. Itt a legfontosabb talán a turisztikai tanács missziójába, hogy azok a magyar vállalkozók, szervezetek, akik tagjai a turisztikai tanácsnak, legyen ez hotel, falusi turizmus, vendéglátó, stb., azok tényleg egyrészt tudjanak fejlődni, tehát egy nagyon jó programunk volt, ugye az EGÁN EDÉ-nek volt egy turisztikai pályázata, ahol kifejezetten vendégházakat lehetett fejleszteni, akkor a turisztikai tanács elvállalta, hogy szakmailag minősíti, tehát egy minősítési rendszert tulajdonképpen bevezettünk Kárpátalján, ami ez is egy újdonság volt Ukrajnában, hiszen mi a magyar rendszert ültettük át tulajdonképpen a kárpátai vendéglátókra. Tehát az a célunk egyrészt, hogy minőségi szolgáltatások legyenek, másrészt természetesen ez az 5 év, ez a túlélésről is szól, tehát nagyon, nagyon fontos lenne, hogy akik akár az egyetemünkön tanulnak, de nagyon sok ugye képzést is tartottunk, például idegenvezető képzés, falusi turizmus, vendéglátói képzés, tehát ezek az emberek lássanak potenciált a turizmusba, és fontos, hogy szakmailag is előre menjünk, másrészt természetesen az is fontos, hogy anyagilag is érezzék a családok, hogy akár, ha nem is a fő munkahelyük, de valamiféle mellékkeresetként például nagyon jó tud jönni minden család gazdaságában.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, és beszélgetettünk, adásunk végéhez érkeztünk, és nagyon örülünk az új kiadványnak. Ajánlom mindenkinek figyelmében, hogy vásároljuk, olvassuk, szerezzük be, és amennyiben van, is akkor ajándékozzuk is a barátainknak, mert én is ezt fogom tenni minden alkalommal, én könyvek meg, és akkor eljutom egy-két kárpátalja szerelmesének a könyveket, mert nagyon-nagyon nagy örömmel olvassák az ilyen jellegű tartalmakat vidékünkről. Köszönjük szépen, itt voltak velünk.
4: Mi is köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Berhauer Sándorral, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettesével, a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács alelnökével, illetve dr. Tarpai Józseffel, a szervezet alelnökével és a Beregszászi Kistérség Almanak című kötesszerzőjével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfifélék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshús termelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarhavágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűs két kötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak. A speciális kötésnek köszönhetően a könyv anélkül fektethető síkba, hogy szétesne. A bemutatón elhangzott, hogy a kiadvány az egyéb akadályozottsággal élőknek is segítség. A vakmisszió vezetője szerint a teljes szentírás elérhető már a látássérültek számára. Hangsúlyozták, hogy a gyülekezetek hívő tagjainak is segíteniük kell a kötetek célba érését. A Bibliatársulat 50 példányt ajándékoz a speciális misszióknak a rászorulók ellátására. Június 12-e és 14-e között rendezik meg az országos kamionos találkozót Békés Csabán. A nagyszabású rendezvénynek a helyi repülőtér ad otthont immár harmadik alkalommal. A szervezők az előzetes regisztrációk alapján több száz monstrumot várnak a helyszínre. Pénteken egy látványos, kétórás belvárosi felvonulással veszi kezdetét a programsorozat. A hétvége folyamán kamionos gyorsulási versenyt és kamionhúzó viadalt is tartanak. A látogatók közelebbről is megismerhetik egy Dakar rallyn szereplő kamionos csapat munkáját. A legkisebbeket és a családokat ingyenesen használható szimulátorok is várják. Vasárnap délután Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd különleges légibemutatót. Az esték során showműsorokkal, színpadi fellépőkkel és lemezlovasokkal szórakoztatják a közönséget. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban.
2: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
1: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
3: Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
1: A Ficseri Gyermekstúdió.
4: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
1: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
5: A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
6: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
2: Ugye a Szent Teréz Jótékonysági Otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világ. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
6: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
2: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra, jöhetnek hozzánk. Ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki meg szakemberhez jár, és milyen foglalkozáson vesz részt.
6: Beszéljünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
2: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarra, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést, foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
6: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
2: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak a belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
6: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
2: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
6: Jótékonykodásról is szólt ez a program. Kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a persely?
2: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk. Hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
6: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
2: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez is ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovas terápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovas terápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
6: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
6: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
1: Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2-a és 5-e között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát. A riporter Bálint Enikő.
2: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
3: Idén, 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
2: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
3: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
2: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
3: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
2: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
3: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikusabb értelemben asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
2: Láttam, hogy lesznek műhelyi foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
3: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek, és a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek akár, lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
2: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
3: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
2: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
3: A szervezés jelenleg azt hiszem nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
2: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
3: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, a színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
2: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
3: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
2: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges a regisztráció az előadásokra?
3: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel, ugye szabadtéren történik a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a Sétatérre június 1-én, akár a Bukbáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
1: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári Pukbáb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon végigmutat tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
2: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
3: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
2: igen,
3: legyenek.
2: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
3: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban, mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy Vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
2: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
3: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számonkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
1: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig. A vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formája bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
3: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, hogy miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet, makrotársadalmi magyarázat, a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát, hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
2: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz? Illetve hogyan történt ez a felmérés?
3: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülő-szülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással. Ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
2: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
3: Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újrarendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjúalanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
2: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?

0: Kérésükre.
1: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a valláselhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztéssel jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, valláselhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A valláselhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De, amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támad akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el, ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
0: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, amibe kapaszkodtak?
1: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
2: Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Megkezdődött a beiratkozás a Mogyoródi Militári Táborba, közölték a szervezők. A katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes turnusok június 21-én indulnak. A programra a 10 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várja a tábor a honlapján. A résztvevők egy erdő szélén katonai körülmények között töltenek el egy hetet. A korai ébresztő és a rendszeres testmozgás mellett elméleti képzést is kapnak. A fiatalok honvédelmi és rendészeti témákkal, valamint bemutatókkal ismerkednek. Katonák, rendőrök és pénzügyűrök fejlesztik az erőnlétet és a koncentrációt. A klasszikus katonai módszerek fegyelemre, tiszteletre és önállóságra nevelnek. A jellemformáló táborban teljesen tilos a telefonok és számítógépek használata. A 21 éves múltra visszatekintő mogyoródi képzésre határon túlról is érkeznek tagok. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a 14. Leó pápa Madridban, az egyház fő a királyi palotában a spanyol közjogi és politikai méltóságokkal is találkozott. Beszédében kiemelte, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája teremt jólétet. A pápa szerint a béke üzenetét azok fogadják el, akik elutasítják az ideológiákat. Arra buzdított, hogy a jövő tervezésekor figyeljenek a szegényekre és a fiatalokra. Figyelmeztetett az új technológiák és a mesterséges környezet felerősödő előítéleteire is. A katolikus egyház főt a találkozó kezdetén 6. Fülöp spanyol király köszöntötte. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekes könyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkokból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazz zenekar is színpadra lép. A formáció különleges régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Levél az életed. Második rész. Fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át. Pál második level a korintusiakhoz, harmadik fejezet, 18-as vers. Bizonyára te is észrevetted, hogy az orvosok hiába olvasnak sok írást, olvashatatlanul írnak. Egy levélnek ezzel szemben könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. A nehezen kivehető írás torzítja a mondani valót. A levél a szerző gondolatait hivatott közvetíteni. Ha ez nem sikerül, a címzett inkább végig sem olvassa a levelet, vagy nem érti meg az üzenetet. Mivel Krisztus levele vagy, kerüld az alábbiakat, nehogy torzuljon az üzenet. Először is nem becsületes munkavégzés. Ilyen például, amikor a valósnál több költséget számolsz el, ha lopod a vállalat idejét, vagy ha eltulajdonítasz valamit a munkahelyedről, azt gondolván, hogy úgysem fog hiányozni. Másodszor rossz hozzáállás. Példa erre, amikor neheztelsz, mert egy barátod, munkatársad vagy főnököd alkalmatlan időben keres meg, hogy menj el vele még egy mérföldre. Harmadszor színvonalon aluli munkavégzés. Ilyen, amikor silány terméket adsz ki a kezed közül, vagy rossz minőségű szolgáltatást nyújtasz. Negyedszer, megbízhatatlanság és következetlenség. Lehet rád számítani, hogy ott leszel, ahol lenned kell, és eleget teszel a kötelességeidnek. Ötödször, ünneprontó viselkedés. Az olyan keresztjének, akiknek nincs humorérzékük, és szemmel láthatóan fáj nekik az öröm, inkább ártanak Krisztus ügyének sem, hogy előrébb vinnék. Hatodszor, nebáncsvirág viselkedés. Mit olvasnak ki belőled az emberek? Könnyen megsértődsz? Túlreagálod, ha valaki akaratán kívül megbánt? Hetedszer, indulatkitörések. Zsímbeskedsz, morgolódsz és panaszkodsz, amikor nem az elképzeléseid szerint alakulnak a dolgok? Nyolcadszor, önigazultság. Ha felsőbbrendű, vallásos hangnemben beszélsz, azt visszataszítónak fogják találni az emberek. Ne feledd, levél vagy, akit ismer és olvas minden ember. Ügyelj rá, hogy a hozzáállásod és a magaviseletet hitelesen tanúskodjék arról, akiben hiszel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. június 7-én vasárnap. A szerkesztő Kocák Szilvia köszönti Önöket. A Róbertek ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai adásunkban Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, a Miskolci Szeleta Park látogató központ korábbi vezetőjével beszélgetünk, aki Miskolc város napján Pro Urbe díjban részesült. Munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét.
2: A Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom hősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is.
1: A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élményalapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez.
2: Amikor én a látogatóközpont vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a következő percekben is, kellemes rádiózást kívánunk.
0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét. A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élményalapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez. Az intézmény nem csupán a Bükk különleges biológiai diverzitását és geológiai kincseit mutatja be, hanem kiemelt szerepet vállal a világhírű szeleta vagy szeletin kultúra, illetve a bükki ősember kutatás eredményeinek népszerűsítésében is, olyan neves tudósok örökségéhez kapcsolódva, mint Herman Ottó és Kadics Ottokár. Bíró Tibor nevéhez több innovatív kezdeményezés fűződik, többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása, a Szeleta tanösvény megtervezése, valamint a Szeleta Parkban elérhető e-bike kölcsönző szolgáltatás kialakítása. a miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze, kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni. Sok szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét, a Szereta Park Látogató Központ volt vezetőjét, aki idén Miskolcváros napján az egyik legrangosabb kitüntetést, a Pro Urbe díjat vehette át az ünnepi közgyűlésen. Mindenek előtt szívből gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és a gratulációt is köszönöm egyúttal, és hát a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm én is.
1: A város a díjjal azon törekvéseket ismerte el, amelyek jelentősen hozzájárultak a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez, a természeti értékek gyarapításához. Bíró Tibor vezetése alatt a Szereta a Látogatóközpont például elnyerte a Magyar Marketing Szövetség Városmarketing gyémántdíját, és nemzetközi szinten is elismerték a munkáját. Az elismerések sorában mit jelent ön számára a Pro Urbe díj?
2: Hát a Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom bősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is. Ugyanakkor nyilván, amikor dolgozunk, akkor nem ezek a célok lebegnek a szemünk előtt, hogy díjakra vagy kitüntetésekre törekedjünk, hanem próbáljuk tenni a dolgunkat, és azért beszélek többes számban, mert bár konkrétan én kaptam a díjat, de hát azért az egy részben nyilván a közötti tevékenység az elkülönül ettől, de hogy mondjuk a Szereta Park Látogatóközpont effektív, operatív munkájában azért nagyon sok kollégám támogatott, tehát hogy ilyen szempontból ez közös eredmény is, és ezért beszéltem többes számmal.
1: A 2023-ban létrejött Miskolci Szeleta Park Látogatóközpont az ön irányítása alatt vált tulajdonképpen a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává. Milyen célokat fogalmaztak meg a központ elindításakor?
2: Hát ön elmondta a legfőbb célunkat, amelyet hát az a visszajelzés, hogy részben sikerült is elérjünk. Amikor én a Látogatóközpont vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon. Talán ismerik esetleg Hegymeginét, aki nagyon nagy jelentős szereplője volt ennek a tevékenységnek, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja, illetve hát egy kicsit bővítem a térségnek, hiszen nem csak Miskolc, hanem azért a tágabb térség számára is nagyon fontos az, hogy a Szereta Park Látogatóközpont létrejöhetett. És amikor megfogalmaztuk ezt a célt, akkor azért nehezen tudtuk még elképzelni, hogy hogyan kezdjünk ehhez hozzá. Hiszen amikor az irodát, illetve hát magát a látogatóközpont vezetését feladatul kaptam, akkor még törmelékeken jártam be az irodába, és el kellett kezdeni kidolgozni azt, hogy egyáltalán hogyan épüljön fel a struktúra, ki kellett választani a kollégákat, fel kellett őket készíteni. A kiállítás befejezésében is voltak szakmai feladatok, majd ezt követően ugye a konkrét munkafolyamatokat is ki kellett alakítani. Aztán, ahogy vettük fel a kollégákat, úgy egyre könnyebb volt a dolgom, hiszen kezdtek társaim is lenni ebben, de azért ők nem dolgoztak ezen a területen részben korábban. Bár később került be olyan kolléga is, aki már igen, és akkor így ez könnyebb volt, de azért próbáltuk újszerűen megközelíteni ezt a tevékenységet, és olyan módon kiépíteni a munkánkat, amely vonzó a térség iskolái, óvodái, középiskola és felsőfokú intézményei számára is, és hogy azt a fajta képzést, oktatást, amit szeretnének átadni, ami a természetvédelemhez, a környezetvédelemhez kapcsolódik, abban érezzék azt, hogy mi nem csak, hogy egyszerűen társak vagyunk, hanem irányt is tudunk ebben mutatni, hiszen mint Nemzeti Park Igazgatóság látogató központja, azért jelentősen fel vagyunk készítve és készülve erre a feladatra. Egyrészt azért, mert a jogszabály számunkra előírja, tehát az, hogy bemutassuk és oktassuk a természet védelméhez kapcsolódó értékek fontosságát, ez jogszabály által előírt is, de hát saját misszióm is ez.
1: Mivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak jelenleg a Szeleta látogató központba, milyen kiállításokkal várják az érdeklődőket?
2: A kiállításunk konkrét címe az ősember természete és a Büki barlangok évezredes titkai. Ez gyakorlatilag nagyjából fel is öleli azt, hogy mit mutatunk be, de jobban kibontva, és talán nem hangzott el, de a Szeleta Park látogatóközpont az nem csak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dedikált látogatóközpontja, hanem az igazgatóság vezényletével az a megtiszteltetés is ért minket, hogy a 109 település által életre hozott Bükk vidék geopark, az globális geopark címet nyert, és ennek a Bükk vidék UNESCO globális geoparknak is dedikált látogatóközpontja a Szeleta Park látogatóközpont, szóval, és ebből adódóan is, a látogatóközpontban a térség, a Bükk és a geopark élő és élettelen természeti értékeit próbáljuk bemutatni, nagyon-nagyon interaktívan, hagyományos technikákkal is, és hát a világhírű Szeleta kultúrát, amely szintén ide kötődik Miskolchoz, és pont az egyik oka annak, hogy Miskolcot a hazai ősemberkutatás bölcsőjeként apostrofálják.
1: Melyek azok a programok, amelyekkel a leginkább közelebb tudják hozni a felnövekvő generációhoz a természetet?
2: Nagyon sok ilyen programunk van, tehát próbálunk változatos programokkal közelíteni a felnövekvő generációhoz, de vannak stabil programjaink is. A Szeleta Park Látogatóközpont az akkreditált természetiskola, és ezt korábban ugye az Agrárminisztérium keltette életre, és a hagyományos erdei iskolákból kinőtt, kifejlesztett olyan természetiskola, amely a hagyományos erdészeti megközelítésen egy kicsit túllépve, vagy nagyon túllépve, kimondhatom, mi próbáljuk azt az ökológiai szemléletet és azt a természetvédelmet is zászlóra tűzni, amely számunkra nagyon fontos. Tehát itt ez egy kicsit más a hagyományos erdei iskoláktól, viszont konkrét modulokat alakítottunk ki ebben az akkreditált természetiskolában. Egyrészt lehet nyári táborokra jelentkezni, jelenleg akkreditált oktatóhely, a szálláshelye jelenleg nem rendelkezik a látogatóközpont, de tehát napközis rendszerű táborban várják a kollégákat majd a jelentkezőket, ez már meg van hirdetve. Másrészt pedig konkrét modulok vannak kialakítva, amelyre rá tudnak csatlakozni az osztályok, és attól függően, hogy aktuálisan milyen téma vagy témakör köré szeretnének egyfajta mondhatni gyakorlati oktatást, vagy ismeret, tudás átadást kérni tőlünk az iskolák, kiválasztják az adott modult, és akkor a kollégák ezt játékosan megtartják ezeket a foglalkozásokat, és nagyon-nagyon sok eszközünk is van ehhez, tehát konkrétan nem csak szellemi tudás és kapacitás, hanem fizikális eszközök is kiterjed a mi lehetőségünk. És itt el lehet képzelni például azt, hogyha vizes élőhelyet, tehát a vizes élőhelyjel kapcsolatos tudást szeretne mondjuk az adott általános iskola a tanulóknak átadni, akkor erre vannak ilyen kis mobil vízvizsgálati eszközeink, kis mobil laborunk, és ki tudnak menni például az esőkertbe, vagy a színvapatakba, és ilyen vizes foglalkozásokat kint a terepen elvégezni, bemutatni, és úgy, hogy az élmény legyen a gyerekeknek, mert hogy az a hitvallásunk, és hát a tapasztalatunk is, hogy ma már hagyományos kifejezetten csak hagyományos oktatási módszerekkel nem tudjuk a tudást átadni, vagy mi még tudnánk az átadást, de már nem fogadják úgy be, hanem nagyon-nagyon lényeges az élmény alapú tudás átadás megosztása a gyermekek számára, és hogyha ezt így tudjuk számukra prezentálni, akkor marad meg abból, amit mi közvetítünk feléjük.
1: Nagyon sok szervezettel, intézménnyel, önkormányzattal működik együtt a látogatóközpont, és szerveznek közös programokat is. Kikkel működnek együtt, illetve mennyire eredményes ez a közös együttműködés?
2: Ettől a kérdéstől azért féltem, mert hogyha elkezdem sorolni, lehet, hogy valakit kihagyok olyan sokkal, és nem szeretnék megbántani senkit, mert minden partnerünk nagyon fontos partner és együttműködő számunkra. Mi mindig próbálunk nagyon-nagyon szorosan együttműködni, és keresni azokat a lehetőségeket, amelyek egyrészt a mi tevékenységünket is segítik, és ugye itt, amit beszéltünk, az a legeslegfontosabb ebben az edukáció. Másrészt, hogy ez a partnerség, ez kölcsönös legyen, és mindkét fél számára adjon. Úgyhogy mi keressük ezeket a lehetőségeket, és gyakorlatilag mondhatom, hogy Miskolcon mindenkivel együttműködünk, akik valamilyen módon az értékrendünkkel ugye összefésülhetők. És nagyon nagy partnerünk nyilván maga a város, hiszen a városi intézményekkel talán nincs is olyan, akivel nem. Tehát itt most tényleg felsorolás jelleg, és ha valakit kihagynék véletlenül, akkor elnézést kérek, de például a Városgazdával, a Midmárral, a holding legtöbb tagjával, a kulturális központtal, de a városvezetése is nagyon sok olyan programot hoztunk létre, amelyekre azt gondolom, hogy jó szívvel emlékezünk vissza. Vagy a Herman Otto Múzeummal nagyon nagy és visszatérő partnerünk egyébként a Nagycsaládosok Miskolci Egyesülete, az Országos Egyesülettel is van kapcsolatunk. A Miskolci Egyetemmel nagyon sok programot szerveztünk közösen. Ott voltunk a Florence-en, a Kocsonya Fesztiválon, a lehetőség szerint ezekre a városi rendezvényre kiterepülünk, a Quaterkára, még a Borangoláson is megjelenünk. Tehát, hogy szerintünk ezeken a rendezvényeken nagyon fontos, hogy ott legyünk, és túllépünk egyébként Miskolc határain is, és a térség rendezvényein is lehetőség szerint megjelenünk, sőt, nagy fesztiválokon is, hiszen kollégák a Campus Fesztivál is kitelepültünk, mert hogy ott is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, az egyetemistákat, és fel tudjuk kelteni az érdeklődést, nem csak a természet védelme iránt, vagy hogy valahogy az attitűdjük beúszson a természetvédelmének a fontossága, hanem azért is, hogy hát ha kollégák lesznek majd valamikor belőlük, tehát hogy ebből a szempontból is nagyon fontos, tehát mi próbálunk jelen lenni, azt gondolom az, hogy látszon, hogy létezünk, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk az elmúlt időszakban és az eltelt években.
1: És azt hiszem, hogy itt meg kell említenünk, hogy a Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Oktató Kórház gyermekegészségügyi központjával is egy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, hiszen számos program helyszíne a látogatóközpont.
2: Mondtam, hogy kihagyok valakit, nem szándékosan, de azt talán egy következő pontban nyilván elmondtam volna, ezt a fajta együttműködést, ezt úgy tűnik, hogy megújítjuk, és már most a gyermeknapon, a gyermekegészségügyi központtal, a Szeretetpark Látogató Központban újra közös rendezvényt fogunk, gyermeknapi rendezvényt megszervezni, és ezt nagyon várom, mert azt gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Tényleg nagyon sok szervezettel kell is a jövőben is együttműködjünk, de hát azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a felnövekvő generációnál van nekünk feladatunk, hanem a felnőttek, a vállalatok, a lakosság szemszögéből is érdemes nekünk megközelítéseket tenni, mert hogy például azért mi nem egy vidámpark vagy egy gyermekközpont vagyunk, hanem egy olyan látogatóközpont, ahol a Nemzeti Park értékeit mindenkinek szeretnénk közvetíteni és átadni, illetve hát a természet szeretetét, ezért például ESG helyszín vagyunk nagyvállalatoknak, a Nemzeti Park igazgatóságon egyébként általában is hagyományosan van abban gyakorlata, hogy például a Bossal, a Sanofival konkrétan vagy bankokkal, biztosítókkal együtt működve olyan közös aktivitásokat hajtunk végre, amelyek kapcsán egyrészt érzékenyítjük őket, hogy a természetben mire kell figyelni, és miért fontosak bizonyos folyamatok. Másrészt pedig a közös aktivitással azt is élményszerűen próbáljuk végrehajtani, ezzel is közeledünk így egymáshoz. Harmadrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy a nagyvállalatoknak vannak ESG kötelezettségei, és ha azt nálunk teszik, akkor ezzel mindenki nyer, és az előbb említett bemutatási kötelezettségünkön kívül a missziónknak is eleget tudunk így tenni, és a hivatásunkat jobban tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, aki Miskolc város napján Pro Urbe díjban részesült. Csatlakoztak az Ehető Erdő Gastro Express kezdeményezéshez, Szeleta Szerelvény Gastro Express márka néven, és ezzel hozzájárultak a brand fejlődéséhez, és hihetetlenül sikeres lett ez a program. Hogyan vesznek ebben részt, illetve mi adja ennek a programnak a savát borsát?
2: Igen, nem csak szervezetekkel működünk együtt, hanem próbálunk értékrendünkben szintén összeegyeztethető programokhoz is csatlakozni. Egyrészt mi is keressük ezeket a lehetőségeket, másrészt minket is keresnek ezzel. És az Ehető Erdő program szolgáltatáshoz már a kezdet-kezdetén csatlakoztunk, felismertük azt, hogy ebben is van edukációs lehetőség. Számunkra az Ehető Erdő az nem csak egy turisztikai vagy ökoturisztikai sztori, hogy elnézést, ha így fejezem ki, nagyon hasznos és nagyon jó a brand, és nagyon örülünk, hogy ilyen sikereket ért el, de azért nekünk ott van benne az edukáció. És pontosan azért csatlakoztunk ehhez, hiszen amikor kivisszünk egy csoportot az erdőbe, Bozsó Gyula erdésszel, aki ugye ő hívta életre ezt a programot, de hát ugye nagy-nagy tudású ezen a területen, és amikor kivisszünk egy ilyen csoportot, akkor egy olyan szintű botanikai és természetvédelmi edukációt is kapnak, amelyeket mi örülünk, hogy ez így átadásra kerül. Amikor mi csatlakoztunk ehhez, ugye mi mondhatjuk talán azt, hogy egy albrendet hoztunk ebben létre, egy picit bizonyos tekintetben időnként eltér, de ez jó, mert ez egy hálózatos dolog, én azt gondolom, és ugye nagyon sokat beszélgettünk erről a résztvevő szereplőkkel, hogy ez hálózatosan tud fejlődni, és nagyon nagy sikerre jutni végül, de hogy amikor ehhez csatlakoztunk, akkor nekünk ez nagyon fontos volt. Mi pusztán azért, hogy látogatószámot növeljünk, vagy hogy így megemlítsék, hogy mi jelen vagyunk ebbe, ezért mi nem csatlakoztunk volna. Úgyhogy a sikerének örülünk, de azért nekünk mégis a legfontosabb ebben ez a típusú edukáció. Ugyanakkor nem félünk attól, hogy mondjuk ezzel tömegturizmust viszünk a Bükkre, hiszen egyrészt korlátozva van a résztvevők létszáma, másrészt pedig itt is inkább ez az élmény átadása fontos ezen a dolgon, és hát gombászni is gombáznak nyilván az emberek, de hát azért nem lepi el a városa a Bükköt gombázási szempontból. Szóval próbáltunk egy ilyen albrendet létrehozni, nagyon sokáig azt konkrétan gondolkoztam rajta én, hogy mi legyen ennek az albrendnek a neve, és akkor ez a Szeret a Szerelvény, ez jól hangzott, és hát úgy tűnik, hogy be is vált. Úgyhogy mi köszönjük egyébként minden szereplőnek, aki ebben részt vett, hogy így közösen egy ilyen sikerre tudtuk ezt a programot fejleszteni, de hát nyilván azért a legnagyobb elismerés a Bozsó Gyuláé, mert hogy azért nélküle szerintem ez nem csak ma, hanem holnap sem működne.
1: Több innovatív kezdeményezés, fejlesztés kötődik, fűződik az ön nevéhez. Többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása. Mit tartalmaz ez a program, és mennyire lett népszerű a látogatók körében?
2: Amikor a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésébe vette a Szikla objektumot, nevezzük így, ugye volt katonai harcálláspont volt, akkor egyrészt nagyon stratégiai helyszínen van Lilafüreden, szintén így a Bükk kapujában, és azt gondoltuk, hogy hosszú távon ebből nyilván egy olyan centrumot lehet kialakítani, ahol egyrészt tudunk nyilván adózni a katonai múltnak a majdan valami kiállításban, hogyha ez létrejön, tehát hogy bemutassuk, hogy mi folytott és mi történt. Másrészt elképzeltük azt, vizionáltuk, hogy valamilyen barlang képződéses kiállítást is létrehozunk itt. Egyelőre ebben ötletelés van, a tervezési folyamat még nincs, de mondjuk az ötletek ezek körül kerengenek, de olyan nagy igény, mondhatni társadalmi nyomás volt rajtunk, és éreztük, hogy a lakosság szeretne betekinteni és belátni ebbe az objektumba vagy ingatlanba, hogy elkezdtünk gondolkozni azon, hogy ezt milyen módon elégítsük ki ezt a kívánságot. Időként kapunk kritikát arról, hogy ezért pénzt kérünk, és hogy miért, hát azért azt elmondom, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak nem feladata szikla urbex túrákat szervezni, és ezért konkrétan kollégákat kellett rendszerbe beállítani, hogy ezeket a túrákat megtartsák, és azt gondoltuk, hogy azért, mivel azért természetesen nem alapfeladatunk, ezért nem is csinálunk bele egy nagyon populáris és mindennapos dolgot, hanem ahogy mondjuk az időnkbe belefér, akkor erre lehetőséget fogunk biztosítani. Ezért gondoltuk ki azt, hogy havi egy alkalommal lehetőséget biztosítunk arra, és jelzem, hogy lényegében amúgy ez egy ilyen prémium szolgáltatás a Nemzeti Park Igazgatóságnak, hogy mégis valamilyen módon tegyük lehetővé a megtekintést. De akkor már ez legyen élményszerű, úgyhogy konkrét tárlatvezetési szkriptet alakítottuk ki, és hozzáteszem, kutatásokat végeztünk az objektum múltjával kapcsolatban, és én személyesen például Bécsi Egyetem oktatójával, aki eljött hozzánk, és kutat ilyen régi katonai objektumokat, és volt már írásra, tehát személyesen egyeztettünk, jártunk, kúsztunk, másztunk az objektumon, hogy teljesen feltérképezzük. Másrészt pedig konkrétan itt szolgáló korábbi hivatásosokkal és sorkatonákkal folytattunk interjúkat, szereztünk be archív dokumentumokat, és ebből készítettünk olyan felkészülési anyagot, amelyeket a kollégáknak el kellett, hogy sajátítsanak, mert hogyha egy ilyen, bár nem feladatunk, de ha mégis felvállaljuk ezeket a mondjuk tárlatvezetéseket, akkor az legyen hiteles és autentikus. Ezt fontosnak tartottuk, és hát azt tapasztaltuk, amikor elindult ez a program szolgáltatás, akkor olyan hihetetlen érdeklődés tapasztaltunk iránta, hogy meghirdettük piatokat hónapokra előre, megvásárolták a jegyeket erre a programra. Úgyhogy nagyon nagy az igény, és legnagyobb meglepetésünkre egyébként nem csak miskolciak, hanem minden a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság minden látogatóközpontja működése során, illetve a program során próbáljuk tesztelni és felmérni azt, hogy honnan látogatnak meg minket. És hát azt kell mondjam, hogy az ország minden területéről találkoztunk látogatókkal, és nagyon nagy az érdeklődés. Tehát amikor meghirdettük, akkor konkrétan telefonon is jelentkeztek Hajdú-Bihar megyéből, Győr-Moson-Sopron megyéből, hogy lehet-e még rá ilyet kapni, mert szívesen eljönnének. És akkor ez Miskolc számára is jó, mert hogy olyankor viszont akkor, amikor itt vannak már, akkor más turisztikai attrakciókat is megnézik, megismerik Miskolcot, akár még, és itt nem csak az Urbex túrára gondolok, hanem a nemzeti parki ökoturisztikai programszolgáltatásokra is, akár még vendégészakákat is tud Miskolcon generálni.
1: És számos más fejlesztés is megvalósult a Bükki Nemzeti Park területén, gondolok itt a szeletatanösvényre például, de hát ezt ön jobban tudja.
2: Igen, volt egy elődő tanösvény egyébként, a szelet a tanösvénynek, a színva tanösvény, ami hát gyakorlatilag lehet mondani, hogy a szelet a barlangnál véget ért, és utána lehozta a látogatókat a műútra, és vissza lehetett sétálni Miskolcra. Ezt nem gondoltuk jónak. Egyébként is elavultak voltak már a táblák. Hát nagy szerepe volt egyébként a már említett Hegymeginének az eredeti színva tanösvény kialakításában a Színva Környezetnevelési Központnak. De hát azok a táblák már nagyon régiek voltak, az információk átadása is egy kicsit korszerűbb ma már, ugye más megközelítéssel adunk át információt akár a táblaszövegeken, és azt gondoltam, hogy ezt át kell tervezni. Illetve egyrészt a Szeletapark látogató központból kell kiinduljon ez a tanösvény, szerintünk, vagy szerintem, és oda is kellett, hogy visszacsatlakozzon. Nem csatlakozott vissza, és azt gondolom, hogy adósak voltunk azzal, hogy a völgynek csak a Molnár-sziklai gerincét mutattuk be, azért amikor átterveztem én ezt a tanösvényt, akkor átvittem a Fehérkő lápai oldalra is, és ha már egyszer idejönnek és részt vesznek ezen a tanösvényen, vagy bejárják ezt a tanösvényt az ide látogatók, akkor hát lehet, hogy rendhagyó, de egy kicsit azt gondoltam, hogy akkor vigyük el a függőkerten keresztül a látogatókat, ott azt a szépséget tudják megtapasztalni, a palotaszálló impozáns látványát, és ezt követően pedig a Fehérkő lápai oldalon visszahozzuk a látogatókat. Ez egy nagy ívű tanösvény egyébként, és azt gondolom, hogy a legbátrabbak mennek végig rajta egy időben egyszerre, hiszen érinti az Anna barlangunkat, a Szent István barlangot is, ahol meg lehet állni, be lehet menni. Én azt gondolom, hogy maga a tanösvény bejárása az egy teljes hétvégét így, hogyha a közben lévő látnivalókat is meg szeretnék tapasztalni, akkor ez egy egész hétvégi program.
1: És még e-biciklit is igénybe lehet venni, hiszen nyílt egy kölcsönző is.
2: Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központtól volt lehetőségünk e-bike-okat gyakorlatilag kihelyezni a látogató központba, és akkor, de nyilván ott nem álltunk meg. Tehát attól, hogy vannak kölcsönözhető e-bike-jaink, szerintem az kevés, szintén fontos az, hogy csatoljunk hozzá valamilyen élmény lehetőségeket. Ezért alakítottunk ki javasolt túra útvonalakat, illetve szakvezetéssel is hirdetünk meg e-bike-os túrákat, ahol az együttműködő partnerünk az konkrétan, nyilván mi átadtuk azt a fajta ismeretanyagot, hogy mi az, amit mutasson meg. Az együttműködő partnerünk végigvezeti ezen a túrán az igény, akik ezt igénybe veszik, és ott szintén a természethez kapcsolódó információkat, edukációt adunk át. De ha már egyszer itt vagyunk, akkor ugye már a Szeletapark új helyi vezetésével, pedig és a város vezetésével, hiszen a Turinform iroda segítségét is kértük ebben, létrehoztuk a Kultúra két keréken programszolgáltatást, mert ha már egyszer itt van valaki, és már járt a Szeletapark látogató központban, akkor nekünk missziónk az is, hogy akkor már ismerje meg Miskolc kulturális értékeit is.
1: Nem csak Miskolcon szeretnék népszerűsíteni ezeket a programokat, hanem fontos szelete a munkájuknak, hogy megismertessék országos szinten, illetve nemzetközi szinten is a projektjeiket, programjaikat, látnivalóikat. Ez hogyan történik?
2: Minden lehetőséget megragadunk, keressük is a lehetőségeket. Egyrészt, ahogy mondtam, például a nagy fesztiválokon is próbálunk megjelenni és megmutatni magunkat, tehát ahogy jeleztem, én hiszek a jelenlétben. Tehát, hogy látszani is kell, és akkor egyrészt jobban megismernek minket, másrészt próbálunk kampányokban részt venni, együttműködünk az Aktív Kalandorral, akik népszerűsítik a programjainkat, a programszolgáltatásainkat. Elindultunk olyan nemzetközi applikációk, a programjainkkal, mint a Get Your Guide, ez kialakítás alatt van, hiszen például a külföldiek ezt használják, és nekünk nyitni kell feléjük is. De keressük azokat a pályázatokat is, hogy hogyan tudunk mi külföldön megjelenni. És ilyen volt konkrétan, hogy említsem, a Velencei Biennale kiegészítő rendezvényeként meghirdetett Deep Surface program, szintén egy kiegészítő esemény a Biennálénak, ahol azt hirdette meg az UNESCO, hogy lehet pályázni arra, hogy ki fognak állítani a kísérő rendezvényen Velencében a Biennálé ideje alatt az UNESCO székházban, a Palazzo Giorgi palotában 50 olyan látogatóközpontot a világról, amelyeknek elismerik a tevékenységét, és lehet pályázni, és kiválasztják. ezeket a látogató központokat, és de azt kell mondjam, tényleg Kínától kezdve Dél-Amerikáig, Ázsiáig, Európáig, mindenhonnan rengeteg pályázat érkezett, és hát az a megtiszteltetés ért minket, hogy Magyarországról és a igazgatóságról kettő darab konkrét látogatóközpont is bekerült ebbe a kiállításba. Egyrészt a Szeleta Park látogatóközpont, másrészt az Ipoly-Tarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület látogatóközpontja. Úgyhogy kettővel is jelen voltunk ezen a kiállításon, és hát egy fél évig Velencében volt kiállítva ez a két látogatóközpontunk, mondjuk olyan illusztris társaságban, mint az Altamira Barlang látogatóközpont, tehát hogy azért ez nagyon megtisztelő, mi nem is gondoltuk, hogy ilyen illusztris körbe be tudunk kerülni, illetve még egyébként az igazgatóság területéről a Holló kő is be tudott kerülni, úgyhogy hát azért büszkék voltunk arról, hogy az 50-ből 40 hét mellett mi hárman magyarok ott tudtunk lenni. De egyébként a fél év leteltét követően megkérdeztek minket, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy a kiállítás elindul egy nemzetközi körútra, hogy vihetik-e a mi anyagunkat is. Hát természetesen, hogy ne, hát nagyon szeretnénk és szeretjük, hogyha jó hírünket viszik a világban. Úgyhogy mai nap éppen nem tudom, hogy hol jár ez a kiállítás a világon, de a Szeleta Park látogatóközpont, meg az Ipoly-Tarnóci is úton van, és bárhol jár a világban, hogyha a látogató a kiállítási anyagon a táblákon lévő QR kódra rámegy, akkor a Szeleta Park látogatóközpont weboldalára irányítja, és ajánlanak minket, hogy olyan jó gyakorlat van, hogy érdemes eljönni, ha Magyarországon járnak ezekbe a látogatóközpontokba.
1: Hatalmas munka, de hatalmas eredmények is születtek, és sikerek születtek. Ehhez szívből gratulálok. Így a beszélgetésünk végén azért nem mehetünk el egy friss hír mellett, miszerint megújult Miskolc és térsége turisztikai egyesület vezetése új elnökévé Bíró Tibort választották. Milyen elképzelésekkel vette át az egyesület irányítását, tervez-e változtatásokat, vagy pedig folytatja az eddig megkezdett munkát?
2: Mindegyik. Tehát egyrészt folytatjuk az eddig megkezdett munkát, hiszen az előző vezetés jó alapokat teremtett arra, hogy tudjunk rá építkezni. Óhatatlanul egy nem csak elnökváltás, hanem elnökségi megújulás volt. Óhatatlanul más személyiségekkel vettük át a Turisztikai Egyesület irányítását. Nyilván egy kicsit mások az elképzeléseink, igazítjuk a mi gondolatainkhoz, illetve hát azért nagyon fontos, hogy a tagság elvárásaihoz és gondolataihoz a mi tevékenységünket. Jelenleg egy tájékozódási szakaszban vagyunk, már elkezdtünk olyan folyamatokat, amelyek azt hivatottak majd támogatni, hogy sokkal hatékonyabban tudjunk a térségben jelen lenni, és pont azt a szemléletet próbálom itt is megvalósítani, hogy nekünk látszanunk kell, nekünk jelen kell lenni, meg kell mutatni magunkat, hogy vagyunk és létezünk, és konkrétan meg kell fogalmazni azt, hogy milyen igényeket szeretnénk támasztani, akár a mindenkori városvezetés felé, akár mi az, amit mi tudunk hozzátenni Miskolc turisztikájához.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Még egyszer szívből gratulálok apró Urbe kitüntetéshez, és további sikeres munkát kívánok.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és örültem, hogy itt lettem.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze, kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt, a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt.

0: A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. A MOL megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a tárgyalások folytatására. A Magyar Olajtársaság szombat este tette közzé a hírt a tőzsde honlapján. Az engedélyt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala adta ki. A hozzájárulás értelmében a vállalat június 16-áig egyeztethet a NIS-szel. A MOL a szerb energetikai cég többségi részesedését szeretné megvásárolni. A tárgyalások az elmúlt időszakban már jelentős mértékben előre haladtak. A mostani 30 napos hosszabbítás a tranzakciós dokumentáció véglegesítését szolgálja. Az egyeztetések a NIS orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Neft céggel zajlanak. Az amerikai hatóságok korábban szankciókat vezettek be a szerb vállalat ellen. A MOL már januárban megállapodott az 56%-os részvénycsomag fő feltételeiről. Szemerei Samu államtitkárt bízták meg az országos főépítészi feladatok ellátásával. A kinevezésről szóló miniszteri utasítás a hétvégén lépett hatályba. A megbízást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter adta ki. Az új főépítész elismert építészmérnök, városépítész és tervező. Az elmúlt két évtizedben számos hazai és európai fejlesztési programot vezetett. Alapító tagja és szakmai vezetője a Kortárs Építészeti Központnak is. A tisztséget korábban Lánszky Regő látta el az előző kabinet idején. Pályázatot hirdetnek a Váci Bernát Kálmán Református Középiskola iskola lelkészi állására. Az Északpesti Református Egyházmegye augusztus 25-től töltené be a tisztséget. A leendő lelkész feladata lesz az intézmény lelki életének és hitoktatásának vezetése. Ő koordinálja majd a hitéleti rendezvényeket és segít a diákok lelki gondozásában. A jelentkezés feltétele a lelkészi képesítés és a legalább 5 év gyülekezeti gyakorlat. Előnyt jelent a vallástanári végzettség és a jó generációk közötti kommunikáció. A javadalmazás mellé november 1-től egy 95 négyzetméteres szolgálati lakás is jár, a pályázatokat szakmai önéletrajzzal az egyházmegye címére vagy e-mailben lehet benyújtani. Írja a református.hu.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. június 7-én vasárnap. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Röviden a tartalomról. Víg Balázs meseíró remek humora azonnal elvarázsolja a gyermekközönséget. A Sátoraljaújhelyi Könyvtári Majálison több iskolás csapatnak is tartott kacagtató, olvasást népszerűsítő előadást. Vele ismerkedhetnek meg az óra második felében.
2: A mai nap 4 előadást tartottam, és ebből az utolsó előadás a 3 bajusz gazdát keres volt. Én nem csak az aktuális könyveimet szoktam bemutatni, hanem a régebbiekről sem feledkezem meg, azokból is tartok játékos, interaktív írólvasó találkozókat, és ez a könyv nagyon fontos volt a számomra, ez volt a legelső könyvem, ez indított el a pályán, de ez éveken keresztül készült, nem úgy, hogy folyamatosan dolgoztam rajta, hanem visszatértem hozzá.
1: Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útravaló gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 7-e van, a Róbertek ünneplik névnapjukat. A név germán eredetű, jelentése dicsőség, hírnév, fényes, híres. Női párja Roberta. Sok boldogságot kívánunk nekik és mindazoknak, akik június 7-én ünneplik születésük napját. 1654-ben e napon 14. Lajost királlyá koronázták. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc herceg kiadja a keresztény világ számára latin nyelvű Kiújultak a jeles magyar nemzet sebei kezdetű kiáltványát a szabadságharc okairól és céljáról. 1921-ben Románia, előbb április 23-án Csehszlovákiával, majd június 7-én a szerb-horvát-szlovén királysággal megkötött szerződése révén csatlakozik a Kisantanthoz. 1942-ben a II. Világháború befejeződik a Midway-i csatával. 1975-ben a Sony bemutatta a Betamax videókazettát, és 2009, amikor európai parlamenti választás volt ezen a napon. Nézzük, hogy milyen híres emberek születtek június 7-én. 1896-ban Nagy Imre kommunista politikus magyar miniszterelnök született. 1897-ben Vaszary Gábor író, újságíró. 1910-ben Vörös Sári nótaénekes, dalénekes. 1934-ben született Zádor Ervin olimpiai bajnok, vízilabdázó. 1940-es születésű Tom Jones, walesi brit énekes. 1660. június 7-én hunyt el II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, aki a Százfenesi csatában kapott sebeibe halt bele. 1826-ban hunyt el Joseph von Fraunhofer német fizikus, legjelentősebb felfedezése a nap színképében található sötét vonalak sokasága. 1843-ban Friedrich Hölderlin német költő hunyt el. 1932-ben Petrik Lajos vegyész keramikus, a Magyar Királyi Állami Festőipariskola tanára, majd később igazgatója. És 1938. június 7-én hunyt el Dzsida Jenő erdélyi magyar katolikus költő, műfordító. 2020-ban Kő Pál Kossuth Díjas szobrászművész egyetemi tanártól a nemzet művészétől búcsúztunk. Kedves hallgatóink, június 7-én ez volt a kalendárium.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, hanem én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. Aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat vakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet vakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, megszólaltak a szakszervezetek is. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Miskolci Szeret a Park látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos első segélynyújtó versenyének Borsodvár megyei fordulóját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. június 7-én vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. Péntektől teljesen megszűnt a rendőri jelenlét a hazai gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az intézkedést még tavaly decemberben rendelték el. A korábbi döntés hátterében a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzetkezelése állt. A miniszter szerint az egyenruhások állandó jelenléte nem jelentett valódi megoldást. Úgy fogalmazott, hogy a rendfenntartók kivezénylése nem a gyermekek védelmét szolgálta. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy az intézményekbe fegyveresek helyett szakemberek kellenek. A kormány álláspontja szerint a problémákat megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A pénteki döntéssel így visszaáll a gyermekotthonok korábbi megszokott működési rendje, a jövőben a pedagógiai és szociális hálózat megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strandfürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes, részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az MVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tény adatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az MVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt. A miskolci Szeleta Park látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenyének Borsod vármegyei fordulóját. Itt izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az 5 fős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet tervek szerint szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. A részletekről Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének koordinátora számol be, őt hallják.
2: Hosszú évek óta szervezzük már ezt a versenyt, ez az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulója. Ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát aki itt az első helyezést éri el, mind a 3 kategóriában, mert hát indul gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is van csapatunk, megméretteti magát az országos versenyünkön. Szerte a vármegyéből jelentkeztek csapatok, 14 ifjúsági csapatunk van, 6 gyermek és 2 felnőtt, és van egy vendégcsapatunk, a kárpátaljai ukrán csapat, akik a kárpátaljai Vöröskereszttől érkeztek, úgyhogy ők ezen különleges alkalmon részt vesznek most velünk, és vendégcsapatként mennek végig az állomásokon. 4 kárhelyünk van, ahol az elsősegélynyújtást kell megoldaniuk a csapatoknak, ami végül is a verseny fő célja és iránya, hogy ebben nagyon jól jeleskedjenek. Ezen kívül van még 8 másik kárhelyünk, különböző társszervek, ahogy szoktak, megint megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ezen a versenyen. Itt vannak a toborzóirodából, itt vannak a bűnmegelőzési főosztályról, itt van a drogambulancia alapítvány, itt van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, itt vannak az ERV-től, tehát nagyon színes a paletta. Ezeken az állomásokon pihenő állomások vannak, ahol különböző játékos feladatokkal mutatják be a szervezetek a saját tevékenységeiket. Egyébként pedig a kárhelyeken, ahol az elsősegélynyújtás folyik, ott is nagyon színes imitálással zajlik a verseny. A kárhelyekről van egy kárhelyünk, ahol egy horgászbaleset történt éppen, gumicsónakból kellett kimenteni a vízbeeső horgászt, van sziklamászós balesetünk, van egy vadászbalesetünk, ahol lőtsérült van, és ugye van még egy játszóteres balesetünk, ahol megsérül a játszótéren lévő gyermek.
1: Szokatlan vadjelenet zajlott le szombat hajnalban Miskolc belvárosában. 2 őz tévedt a megyeszékhely központjába, és a teljesen kihalt főutcán szaladgáltak. Egy szemtanú a villanyrendőr közelében a villamos sineken kapta a lencse végre a riadt állatokat. A felvétel szerint a vadak a Miskolci Nemzeti Színház irányába menekültek a közeledő járat elől. Később a délelőtti órákban valószínűleg ugyanezt a két őzet látták a Vászonfehérítő utcában is. Azt egyelőre nem tudni, hogyan és honnan keveredtek a védett állatok a forgalmas belvárosba. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Útszélen talált bajuszokról, rettegő fogorvosról és puszi rablókról is írt mesekönyvet Vég Balázs író, akinek remek humora azonnal elvarázsolja a gyermekközönséget. A Sátoraljaújhelyi könyvtári majálison több iskolás csapatnak is tartott kacagtató, olvasást népszerűsítő előadást. Az íróval Jászter Beáta beszélget.
2: Már 4 gyerekcsoport volt az előadásán, hatalmas kacagásokkal, játékkal, Bajusz úrral és társaival, és hát természetesen az olvasás megszerettetésével. Legelőször is arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az a könyv, vagy az az irodalmi mű, amely beszippantotta és olvasóvá tette.
3: Még korábbról kell kezdenem. Köszönöm szépen a kérdést, meg a beszélgetést előre is. Az íróolvasó találkozókon is kiszoktam hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a családon belüli mesélés, egyáltalán a beszélgetés. A szerencsére gyerekkoromban nekem nagyon sokat meséltek, és én az a fajta gyerek voltam, aki szerettem ott maradni, amikor a felnőttek beszélgetnek az asztalnál, vagy este még tovább fönnmaradtam és hallgattam őket, és nagyon-nagyon sok minden ragadt rám már onnan is. Tulajdonképpen mire odáig eljutottam, hogy már saját könyveket olvastam, addigra már tele volt a fejem történetekkel, amik hatással voltak rám, és nem csak a mesekönyveket emelném ki, hanem amikor én voltam gyerek, akkor nagyon-nagyon szuper minőségi hangjátékok, rádiójátékok, mesejátékok születtek, amik legalább olyan meghatározóak voltak, mint az olvasmány élmények. Én általában nem haragszom azért, hogyha egy gyerek valami csak nyomokban irodalmat tartalmazó könyvet választ magának, hiszen a legelső könyv, amit én egyedül elolvastam, az a Reszkesetek betörők 2 című filmkönyv változata volt, de hát nagy élmény volt, mert láttam moziban, és utána az volt az első könyv, amit talán másodikos koromban végig rágtam magam. Ha egy könyvet kellene viszont kiemelnem, az már később könyvmoly koromban született, ez a Gombháború című könyv. Aki nem ismeri, annak úgy ajánlanám, hogy ez a Pár utcai fiúknak a francia párja. Egyébként a két könyv megjelenése között egy-egy év volt a külön. Csak a Gombháború az úgy még életszagúbb, még talán keményebb kérdéseket fölvető könyv, mégis az ifjúságnak szól. És ezt azért is mondtam, hogy meghatározó volt a számomra, mert ez a könyv tanított meg arra, hogy a gyerekeknek szóló könyvnek nem kell habos-babosnak, nem kell egy biztonsági játéknak lennie, hanem meg kell találni a módot, hogy hogyan lehet komoly dolgokról is beszélni a gyerekeknek.
2: Azt mondta, hogy már gyerekkorában a történetek mindig ott voltak a fejében. És valóban, hogyha az ember megkérdezi a gyerekeket, akkor nagyon sokan tudnak beszámolni fikciókról, kitalált történetekről, amely mint egy film pereg a fejükben. Persze nem mindenkiből lesz író. Önből író lett. A történetei jöttek, a fantáziái, a fikciói. Miért gondolta úgy, hogy a gyerekekhez szól, hogy a gyerekközönségnek ír?
3: A mai nap 4 előadást tartottam, és ebből az utolsó előadás a 3 Bajusz gazdát keres volt. Én nem csak az aktuális könyveimet szoktam bemutatni, hanem a régebbiekről sem feledkezem meg, azokból is tartok játékos, interaktív íróolvasó találkozókat, és ez a könyv nagyon fontos volt a számomra, ez volt a legelső könyvem, ez indított el a pályán, de ez éveken keresztül készült, nem úgy, hogy folyamatosan dolgoztam rajta, hanem visszatértem hozzá. Azt már tudtam, amikor egyetemre mentem, és a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultam egyébként. Amikor egyetemre mentem magyar szakra, akkor már tudtam, hogy író szeretnék lenni, és háborítatlanul sok időt szeretnék az olvasásra is kapni. Egy kis jutalomidőt, és hát az egyetemen volt arra bőven idő, hogy olvassunk. Nem mindig azt, amit szerettünk volna, de ez egy másik kérdés. Viszont akkor már írtam novellákat, és teljesen véletlenül jutott eszembe ez a cím, hogy 3 Bajusz gazdát keres. És elképzeltem, hogy milyen vicces lenne, hogyha a bajuszt ezt nem növesztenénk, hanem csak úgy találnánk az út szélén. Ez csak úgy beugrott elalvás előtt, ez a cím, ez a történet, ez a motívum, és aztán évek folyamán visszatértem ehhez, és tulajdonképpen megszakításokkal írtam ezt a könyvet. Amikor ez egyetemet kezdtem, akkor már megvolt a cím, mire befejeztem az egyetemet, addigra elkészült a történet, és a Móra kiadótól akkor már megkaptam a választ, választ, hogy szeretnék majd ezt a könyvet kiadni, úgyhogy abszolút ez a mese, ez a történet és a bajuszok tehetnek arról, hogy én végül meseíró lettem, és aztán az évek folyamán, főleg a gyerekekkel való találkozás kapcsán derült ki az, hogy jól is érzem magam köztük.
2: Azt gondolná az ember, hogy hát mesét írni olyan könnyű, bárki ki tudja találni. Gyerekeknek írni nagyon könnyű, de azért a válasz ennél sokkal bonyolultabb, mert én mindig úgy éreztem, hogy a gyerekeknek kell a legjobbat adni, hogy később olvasók legyenek, és majd a felnőtt irodalmat is olyan örömmel és olyan lelkesülten olvassák, mint a gyerekkönyveket.
3: Nagyon egyetértünk, ez viszont egy ingoványos terület, mert hogyha azt mondom, hogy nagyon hiányolom a gyerekirodalomból az irodalmat, akkor sznobnak tűnhetek, de mégis, ha csak a saját könyveimről beszélek, akkor azt tudom mondani, hogy igyekszem több rétegből felépíteni a könyvet, legyen egy olyan réteg, ami a felszínen van, vicces, érdekes, beszippantja a gyereket, de legyen egy alja, legyen mondani valója, mást mondjon egy felnőttnek, mást mondjon a gyereknek. Az nagyon szuper, hogyha utána ezt meg lehet beszélni családon belül, íróolvasó találkozón az íróval, vagy az iskolában a tanítóval, és akkor így összeáll valami. Minden gyerek, hát ahhoz képest, amit útravalót hozott magával otthonról, minden gyerek fejében más és más, de nem lehet megspórolni.
2: Azt mondja, hogy nem kell a gyerekeknek habos-babos történeteket írni. Akkor hogyan kell a mai gyerekekhez szólni? Mert ugye már egy egészen más generációval találjuk szemben magunkat, mint amilyenek valaha mi voltunk.
3: Az én célom tulajdonképpen nem is az, hogy az én könyveim közül minden gyerek megismerkedjen, mert minden gyerek elolvassa. Amit én célul tűztem ki, az, hogy igyekszem minél több gyereket a könyvtár irányába elvezetni. Szoktam óvodákban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési házakban mesélni, de mindig a könyvtárat szoktam kihangsúlyozni. És az íróolvasó találkozókon nagyon fontos, hogy ne csak az osztály első, ne csak a legjobb gyerek, vagy a jó tanuló, vagy aki egyébként kis olvasós gyerek érezze jól magát, hanem mindenkihez szólok, kifejezetten külön figyelmet szentelek a hátsó sorban ülő, iskolában nem sok sikert halmozó gyerekekre is. És az az én célom, hogy mi így együtt érezzük jól magunkat, mindenki másban jó, mindenki mást tud hozzátenni az író-olvasó találkozóhoz. Most is minden előadás után megkérdeztem, hogy aki ki van beiratkozva, és a végén ki az, aki kedvet kapott ahhoz, hogy beiratkozzon. Jó sok kéz volt a magasban, majd megkérdezem a könyvtár munkatársait, hogy tényleg lettek-e beiratkozók. Tehát ez a fő cél. Utána, hogy az a gyerek mit fog olvasni, hogy engem olvas-e, vagy egy másik kortárs szerzőt, vagy egy klasszikust, az mindegy. A lényeg az az, és ez egy másik célom, hogy néhány felsőst próbáljunk még az olvasásnak megnyerni, és hogyha olyan felsőssel találkozom, aki még az irodalmat is szereti, akkor annak külön adok egy pacsit mindig. Tehát ez a cél, hogy az élmény és a könyv beépüljön úgy, hogy később is emlékezzenek rá.
2: Hát hol is lenne jobb helyen ez a program, mint egy könyvtári majálison ez a négy előadás. Itt a gyerekek hosszú sorokba álltak a könyvekért. Visszajeleznek a gyerekek? Mondják, hogy hú, de jó volt ez a könyv, vagy találkozik valóban olvasó gyerekkel, vagy legalább olyannal, aki a testvéreivel vagy a szüleivel együtt olvassa a könyveit, vagy bárki másnak a könyveit.
3: Sokszor fölmerül ez a kérdés, olvasnak-e még a gyerekek, meg érdekli-e őket, és én optimista tudok lenni, mert ugye nagyon sok olvasó gyerekkel találkozom, sok visszajelzés is van. Az az igazság, hogy néha azt látom, mondjuk egy író-olvasó találkozó után, ha ott jól érezte magát a gyerek, akkor teljesen nyitottan fog állni ehhez a kérdéshez, tehát akkor neki ott minden tetszeni fog, és mondjuk próbálok a könyv címekkel figyelemfelkeltő lenni, Puszirablók, a Rettegő fogorvos, Három bajuszgazdát keres, Zéti Zoé és az Elhagyatott játszótér, hogy már a cím alapján gondoljon valamit. Általában nagy kedve viszik el magukkal a könyveket, utókövetésem már nincs mindig, hogy az tényleg elolvassa és tényleg beépül-e, viszont sok olyan gyerekkel találkozom, akik már úgy jönnek el a találkozóra, hogy már a hóna alatt van a könyv, hozzá dedikáltatni. Hát az a legjobb, hogyha egy gyerek azt mondja, hogy Balázs bácsi, ez nagyon vicces, ez a legviccesebb könyv. Hát az nagyon jól esik, mert azt, hogy valami vicces legyen, azt erőltetni nem lehet. Tehát ha összejön, és ő úgy érzi, annak nagyon örülök.
2: És a gyerekek ebbe is olyan kifinomultak, olyan antennájuk van, úgy tudják, hogy mi az intelligens humor, és mi az, amit csinált humor. És milyen jó, hogy nem csak elolvassa a könyvet, de mondjuk Húsvér íróbácsival találkozik, mert a könyvírók az egy név, meg egy adat valahol.
3: Erről pont most itt az egyik előadás után volt egy mondat, ami nagyon beégett most nekem, amikor mondta, hogy hát a Balázs bácsi olyan, mint a Petőfi, csak még él. Hát ez volt a megfogalmazás. Igen, ez könyvek között dolgozó emberek számára olyan furcsa lehet, vagy most egy felnőttek számára, hogy igen, egy író-olvasó találkozón néha onnan kezdtünk, hogy a gyerekeknek elmondjuk, hogy egyébként még ma is vannak írók. Tehát, hogy ez egyáltalán nem evidens, hogy a könyvben a fekete-fehér képek mellett egyébként vannak, hogy valaki még ezt a mesterséget még most is űzi. Úgyhogy innen indulunk, és hogyha innen ő úgy megy ki, hogy sokat nevetett, és még szeretne is beiratkozni a könyvtárba, akkor nyert ügyünk van.
2: És mi van, ha éppen egy ilyen találkozáson pattan ki egy olyan szikra a gyermek szívében vagy fejében, hogy ő is elkötelezett híve lesz az irodalomnak, és író lesz pont ezek miatt, a sorok miatt?
3: Vannak olyan, hát már barátaim is, tehát néha előfordul, hogy ugyanazokkal a gyerekekkel is találkozom évről évre, tehát volt olyan csoportom, akit én elsőtől a hatodikig így végig kísértem, hogy szinte minden évben találkoztunk, és a gyerekek szívesen rajzolnak, a gyerekek szívesen találnak ki történeteket, képregényeket is készítenek, és ebben próbálom őket támogatni. Én mindenkinek mindenét elolvastam eddig már, amit elküldött. Nagyon szeretek, ha olyan felkérést kapok, zsűrizni, beszélgetni a gyerekekkel, tehát én ezt nagyon támogatom, de szerintem, aki gyerekeknek ír, az mindenki örül az ilyen felkéréseknek, meg visszajelzéseknek.
1: Kedves hallgatóink! Útszélen talált bajuszokról, rettegő fogorvosról és puszi rablókról is írt mesekönyvet Vég Balázs író, akinek remek humora azonnal elvarázsolja a gyermekközönséget. A Sátoraljaújhelyi könyvtári majálison több iskolás csapatnak is tartott kacagtató, olvasást népszerűsítő előadást. Az íróval Jászter Beáta beszélgetett.
0: Európa Rádió.

0: a Tiszán Inneni és a Tiszán Túli Református Egyházkerület rádiója.
1: Isten igéjét Lukács evangélium a 10. fejezetének 36. és 37. verseiből hallgassuk meg. Mit gondolsz, három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Az irgalmas samaritánusról szóló példázatot általában úgy értelmezzük, hogy mi vagyunk az az ember, akit a rablók kifosztottak, vérbe fagyva hagytak. Lehetnénk mi az irgalmas samaritánus? Nem értem, hogy nem jut ez az eszünkbe. Ebben a példázatban Jézus nem véletlenül beszél a papról és a lévitáról. Ők a jeruzsálemi templomban szolgáltak. Mit tehettek, ha az úton hazafelé egy félholt embert láttak? Elfordították a tekintetüket, és kerülték. Miért? A példázatban nem találjuk meg a feleletet erre a kérdésre. Ez azonban megtörtént. Ma is megtörténik ilyen. Könnyű azt kérdezni, hogy ki az én fele barátom, ám már a kérdezése előtt meg is tagadom, nem is nézem fele barátomnak. A legkönnyebb órák hosszat beszélgetni, filozofálni a témáról. Ugye ismerős a szöveg, nem lehet mindenkin segíteni. Minden bizonnyal maga tehet róla, hogy ilyen bajba került. Várjunk egy kicsit, lássuk, mit tesznek a többiek. Csepp a tengerben az adományod, a segítséged. Egyébként is azt a pénzt majd elherdálja. Majd segítenek a segélyszervezetek. Míg az ember csűri csavarja a dolgokat, a közben a félholt ember ott fekszik. A pap is, a lévite is elkerüli. Pedig nem régen mutatták be az áldozatot. Nem régen még imádkoztak. Az áldozat füstje és az imádság levegője átjárta nem csak a ruhájukat, hanem egész valójukat. Ez a veszély bennünket is fenyegethet. A templomban bennünket is átjár az ige és az imádság levegője, az ének dallama. Aztán jönnek a szürke hétköznapok, és szikkadtá, dohossá válik a lelkünk. Mintha megbénulna az ember, süketté válik meghallani a segélykiáltást, hiszen olyan nagy a zaj, a lárma körülöttünk és bennünk, valamint a családunkban, népünk körében. Vakok leszünk a sok rohanás közepette, és nem látjuk meg azokat, akik segítségre szorulnak. Közben mentegetjük magunkat és magyarázkodunk. A samaritánus pedig segít rajta. Jézus pedig ránk néz, és személy szerint kérdezi mindnyájunktól, mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? A válasz logikus, az, aki irgalmas volt hozzá. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a debreceni Seattle akkumulátorgyár ellen, mert a cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Ebben többek között magzatkárosító NMP-oldószert is kimutattak. A Seattle a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat. Péntektől teljesen megszűnt a rendőri jelenlét a hazai gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az intézkedést még tavaly decemberben rendelték el. A korábbi döntés hátterében a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzet kezelése állt. A miniszter szerint az egyenruhások állandó jelenléte nem jelentett valódi megoldást. Úgy fogalmazott, hogy a rendfenntartók kivezénylése nem a gyermekek védelmét szolgálta. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy az intézményekbe fegyveresek helyett szakemberek kellenek. A kormány álláspontja szerint a problémákat megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A pénteki döntéssel így visszaáll a gyermekotthonok korábbi megszokott működési rendje, a jövőben a pedagógiai és szociális hálózat megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Megjelent a magyar közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint azok alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 250 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Zalaegerszegen két utcából is elszállították az azbeszt tartalmú kőzúzalékot. Balai Zoltán polgármester bejelentése szerint a veszélyes anyagot már eltávolították, a laborvizsgálatok a Gazdaság és az Iskola utcában mutattak ki szennyeződést, az érintett környéken bölcsőde, óvoda és egy általános iskola is működik. A munkálatok idejére a területet lezárták, a gyerekeket hazaküldték az intézményből. A szakemberek speciális védőfelszerelésben és folyamatos locsolás mellett dolgoztak. A porzásmentesen felszedett anyagot zárt konténerekben szállították el a helyszínről, a veszélyes hulladékot egy engedéllyel rendelkező vasmegyei lerakóba vitték. A kitermelt szennyezett zúzalék helyére már ellenőrzött bazalt burkolat került. A mentesítést a napokban több kisebb környező utcában is folytatni fogják. A nagyobb kiterjedésű területek megtisztításához azonban már jelentősebb forrás kell. Ezekre a helyszínekre műszaki terv készül és kormányzati támogatással újítják fel őket. Véglegesítették posztján Takács Pétert, a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzőjét. A hírt június 6-án szombaton délelőtt jelentette be a Miskolci klub. A korábbi megbízott tréner így kinevezett vezetőedzőként folytathatja a munkát. Az egykori U20-as világbajnoki bronzérmes irányítja majd a csapatot az új idényben. Takács Péter hangsúlyozta, hogy a terveit a jelenlegi játékos kerethez igazítja. Olyan stílust szeretne képviselni, amely elnyeri a diósgyőri szurkolók tetszését. Az edző ígérete szerint minden egyes nap mindent megtesz majd a klub sikeréért. Kiemelte, hogy a DVTK számára nem csupán egy állomás, hanem az igazi otthona. A 36 éves miskolci szakember korábban játékosként is erősítette a csapatot. A vezetőedzői feladatokat idén március 18-a óta látta el megbízottként.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora, aki pedig ma is kalauzolja önöket, Balázs Alexandra. Páratlan szépségű kert a Tiszató közelében, pihenőhelyekkel, játszótérrel, kulcsosházzal. Ez a Tiszaigari Arborétum, amely például Budapesttől mindössze 2 óra alatt autóval megközelíthető, és amelynek kapui hétvégén is nyitva állnak. Magyar István szakmai vezető mesél majd a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről.
2: 76-ban természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteink, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ircsi apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a igarnak a vonzás körzetébe, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem a következő 1 órában.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tiszaigari Arborétumot, amely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, az 1945 utáni években elhanyagolt, leromlott állapotba került. 5 évvel később a szolnoki erdőgazdaság felügyelete alá került, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, amely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majd 400 különböző faj és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetőjének elmondása szerint 2016-17-ben az újabb felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat.
2: A Tiszaigari Arborétum ugye elhelyezkedését tekintve Tiszafüredtől mindösszesen 10 kilométerre található, tehát a Tiszatónak feltétlen a vonzás körzetébe, és hát az arborétum történetéről néhány gondolat. 1867-ben egy tiszaigari földbirtokos, Széki Péter, aki egyébként okleveles hadmérnök volt, ő kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag az ő elképzelése a séitakertek voltak, és a séitakertek elsősorban a Schönburgi séitakert volt rá nagy hatása, annak mintájára kezdte el a telepítéseket, és első körön nem is különleges fafajokat vagy cserjefajokat, hanem az itt és a környéken fellelhető őshonos és viszonylag kisméretű csemetéket szedegettek, és ugye azzal kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag nagyon jól és tényleg szakmailag figyelembe véve azt a szempontot is, vagy szempontrendszert, hogy ugye a valamikori meanderező Tiszának a medre szélére, illetve hát a meder fölötti magasabb pontokra kezdte meg a telepítéseket. Hát itt a szintkülönbség azért a földi viszonylatban jelentős, mert ilyen 3,5 és 4 méter a telepítéseknek a szintkülönbsége. Területét tekintve ugye jelenleg közel 50 hektár, tehát valahol a két kataszteri holdtól, ugye 1867-től napjainkig fejlődött, illetve gyarapodott a területe is, és ugye a telepítések megkezdése után 1874-75 környékére gyakorlatilag ez az általa kiszemelt terület meg is telt. Tehát muszáj volt bővíteni az arborétumot, aminek a tevékenységi körét már a fia, ifjabb Széki Péter, aki egyébként közgazdász, jogász, jogi doktor volt, ő kezdte el a bővítést, ő már 9 holdra, kataszteri holdra bővítette a területet, és ő inkább már hegy, illetve dombvidéki lombhullató lombosokat, illetve hát fenyőfajokat, illetve cserjéket kezdett el telepíteni.
1: És itt már jönnek a nem őshonos növényfajok is. Miért volt az, hogy úgy gondolták, hogy a Kárpát-medence klímáján bizonyos nem őshonos növények, tehát más tájakról származó növények is jól meg tudnak élni?
2: Hát igen, ez egy érdekes gondolat, illetve hát, hogyha visszaléptünk így a arborétum történetét tekintve, akkor, amikor ugye a telepítések kezdődtek, akkor viszont még érdekesebb gondolat volt. Azért is, mert hogy ugye az arborétum légvonalba gyakorlatilag pár kilométerre helyezkedik el a hortobágyi szikes pusztától, tehát magától a hortobágytól. Viszont nagyon jól felismerték, hogy a valamikori Tiszameder, a meanderező Tiszának ez a meder vonulata, a maga öntéstalajával és a térszintben, ahogy haladunk földfelé, ezen réti csernozon jellegű talajaival, valamint ugye a régi ártérnek ezzel a sajátos és egyedi mikroklímájával egy jó termőhelyet, illetve környezetet biztosított akár a fenyőfélék tekintetében, akár pedig a hegy és dombvidéki fafajok tekintetében, illetve hát nyilván az exóták, tehát a külföldről behozott növényfajok tekintetében is, vélhetően azért zárójelben mondom, nyilván figyelembe vették a termőhely igényét akkor is a növényeknek, de ahhoz képest, hogy ugye idegenhonos fajokat és telepítkedtek, sikeresek voltak a telepítések, és nagyon-nagyon sok esetben évekig, évtizedekig éltek, illetve hát most egy-két egyedet tekintve még azt gondolom, hogy ma is találunk olyan legfőképpen Kocsányostölgy egyedeket, ami még az ő telepítési idejükből származik.
1: A Kocsányostölgy mellett mik voltak ezek az őshonos fafajok? Ugye legtöbb helyen a nyárfa az elterjedt, fűz is található, kőr is. Igen. Berkenyéről mondjuk keveset hallom.
2: Gyakorlatilag a Kocsányostölgyön kívül mondjuk mi ezt így szaknyelven, hogy a lágylombos kategóriával vagy fajokkal is foglalkozott. Fekete nyarakat telepített, füzeket telepített, már akkor megindult, nyilván csak egy-két egyed vonatkozásában a tiszafa telepítés, tiszafákat helyezett el ilyen kicsit szórtan, illetve hát a magas őr is volt még az, hogyha így a fafaj szerint nézzük, amik jelentős részt képviseltek a telepített növények közül.
1: Ami engem meglepett, és amit olvastam a Tiszaigari Arborétumról, hogy a sétakert mellett ugye annó faiskolát is alapítottak, és hogy ennek a növényi anyaga az ország számos arborétumában és közterén megtalálható.
2: Igen, hát gyakorlatilag 1877 és 80 között valóban csinálnak egy faiskolát, ekkor már egy szakképzett kertészt is alkalmaznak, és hát ezt első körön a faiskolai telepítések, szaporítások, az leginkább azért volt nekik fontos, hogy egyfajta csere alapot képezzenek, tehát növényeket tudjanak egymás között egymással cserélgetni. Itt érdemes azért megemlíteni a Bóza Pállal, a Szarvasi Arborétum alapítójával való ismerettségét is. Ők egymás között nagyon sok növényt cseréltek, ajándékoztak egymásnak, és hát sokak szerint ugye még ma is fellelhető. Nyilván itt a fajok vonatkozásában valamiféle rokoni vonal a szarvasi és a tiszaigori arborétum között.
1: Nagyon érdekes, mert a Szarvasi Arborétumról, amikor készítettem interjút, akkor Hanyec Katalin intézményvezető azt mondta, hogy annyira összetartóak voltak a szarvasi emberek, hogy a háború sem tudott ott pusztítani, és amikor kellett volna tüzelő, akkor sem vágták ki a fákat. Viszont, ha jól tudom, akkor ez a Tiszaigari Arborétumnál megtörtént, tehát itt azért folyamatos volt a fák kivágása, meg a pusztítása is.
2: Tulajdonképpen igen. Tiszaigari arborétumot talán egy picit markánsabban érintette. Itt ugyan utánpótlás volt a csemete termelés tekintetében, illetve hát még egy picit megelőzvén, illetve mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, Széki Péternek, ifjabb Széki Péternek a fia, ő már ugye szakavatottabb volt gyakorlatilag a növényismeret, illetve a növényeknek a elhelyezése tekintetében, és ő már folytatta is nyilván intenzíven a telepítéseket, illetve gyarapította a fajgazdagságát a meglevő faiskolának is. 1917-18 környékén kezdte meg a tevékenységét itt a kertben, illetve hát az arborétumban, és hát ő egészen olyan 1940-45 tájékáig ezt folyamatosan csinálta, ugye 1945, ugye ez meg gyakorlatilag a földreformnak az időszaka már, és akkor valóban állami gazdasági kézbe kerül a terület, haszonfaként elég sok egyedet kivágnak. Ez ilyen másfél év, egy-két évig tartott ez az időszak. Hál' Istennek utána erdőgazdasági kezelésbe kerül 1951-52-ben, gyakorlatilag 1954-ben pedig úgy tűnik, hogy teljes mértékben fölismerik a itt levő értékeket, már akkor ugye regisztrálnak 269 fajt az arborétumhoz kötöttem, és ezt a regisztrációt azért érdemes megemlíteni, a nevét is Pap József botanikus végezte el, és tényleg felismerésre került az arborétum növényfajainak, illetve hát növény ritkosságainak, növény egyedeinek az értéke.
1: 1976-ban az arborétumot országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Ha az arborétumnak a mostani arcát nézzük, akkor mennyire változott?
2: Az 1976-hoz képest?
1: Igen, meg amit megálmodott Széki Péter, mert hogy 1867 óta azért rengeteg idő eltelt. Ahhoz képest mennyit változott az arborétum?
2: Gyakorlatilag 1958 tájékán egy olyan 22 hektárra bővült az arborétum területe. Volt egy jelentős bővülése is a területnek. Ugye 76-ban, úgy, ahogy ön is említette, természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az írci apátságból is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a Igarnak a vonzás körzetében, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
1: Jelenleg hány cserje és fafaj található az arborétumban?
2: Az arborétum növény kadasztere szerint közel 400 faj van. Ebből 95 tájéken, ha jól emlékszem, a növényi minősítő intézet az 369 fajt törzskönyvezett. Ez azt jelenti, hogy úgy tartjuk, és nyilván ezt képviseljük, hogy 369 törzskönyvezett növényfaj. Ez a törzskönyvezés nyilván azt jelenti, hogy minden faj az, aminek mi is gondoltuk, illetve hát aminek regisztrálva volt.
1: A tölgygyűjteményük a legjelentősebb egyébként?
2: Jelentős a tölgygyűjtemény is. A tölgygyűjteményt ugye szinte ketté lehetne egy picit bontani. Az idős korú tölgyek, amelyek azért már elég jelentős méretekkel rendelkeznek, illetve a 2016-ban szintén kialakításra került egy tölgygyűjtemény, vagy mondhatnám úgy is, hogy a meglevő tölgygyűjteménynek a fajok szerinti bővítésére is sor került, illetve hát ugye 2016 és 17 volt az az év, amikor a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság komoly fejlesztést hajtott végre az arborétumba, ami egyébként a NEFAG értékkezelésében van.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt, a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Német Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. A kormány a jövő héten mutatja be a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett módosítások célja a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tarr Zoltán felelős miniszter szerint a teljes átalakítás két lépésben valósul meg. A folyamat részeként egy széles körű társadalmi egyeztetés is indul a napokban. A lakosság véleményét is kikérik arról, hogy mi lenne a közmédia pontos feladata. A változások miatt Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója már kezdeményezte a felmondását. Döntését azzal indokolta, hogy az új kormány teljesen átformálja a médiarendszert. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az NVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tény adatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az NVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Évelők mennyire vannak a kertben, az arborétumban? A cseréket és a fákat a robosztusságok miatt, az, hogy nagyon öregek, nagyon szépek, imádják az emberek, főleg amikor jön az őszi lombszíneződés. De valahogy az évelők, a virágos növények azok, amelyek igazán vonzák talán a látogatókat.
2: Igen, itt a Tiszaigari Arborétumban az évelők tekintetében nem egy széles a skála.
1: De rózsáik vannak, ha jól tudom.
2: Igen, igen, rózsáink azok vannak, de nyilván én mondjuk a rózsát, illetve hát a rózsakertnek a kialakítását, ugye azt már egy picit én a fászálló növényzethez sorolom, tehát igen, valóban létesült egy rózsakert is, illetve a bejárat, arborétum bejárat, a fogadóépület környéke, ott is kialakításra került rózsában egy kisebb minikert. Tehát a rózsák azok vannak, de egyéb a szónak a szoros értelmében, mondjuk évelő lágyszárúak tekintetében azért nem bővelkedik az arborétum.
1: Kell azért dolgozniuk, hogy megmentsenek nagyon öreg, idős fákat? Sokszor beszélgettem szakemberekkel arról, hogy Magyarországon talán a tölgyek sínylik meg a legjobban ezt az időjárást, ami jelenleg uralkodik Magyarországon. Ugye ezek a nagyon-nagyon száraz nyarak, de már ugye az ősz is annak mondható, a tél is, kevés a csapadék.
2: Igen, azt gondolom, hogy manapság nagyon sokat kell dolgozni érte. Úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten nagyon sokat is dolgoznak a arborétumban alkalmazott kollégák is azért, hogy akár az általunk telepített, akár pedig az idősebb egyedek is valamiféle kicsi plusz segítségben részesüljenek. Próbálunk, ahol csak tudunk, intenzíven öntözni, illetve hát az arborétumban is, illetve arborétumon kívül itt a közelségben is, gyakorlatilag egy pár tíz méterre az arborétumtól, csak nem került területileg bekerítésre. Itt van a úgynevezett mátyásfa, vagy mátyás királyfa nevezéktana szerint, ez is egy kocsányos tölgy. Hát egy picit még azt is bevállaltuk, hogy annak is a hiányzó többletvizet megpróbáljuk pótolni. Igen, azt gondolom, hogy amennyi lehetőségünk van, azt próbáljuk maximálisan kiaknázni, viszont ugye a jelenlegi terület, ami bruttó területben mondva 50 hektár, ezt azért nehéz úgy egybe kezelni, hogy a teljes területén eleget tudjunk tenni ezeknek a kihívásoknak és feladatoknak, viszont nyilván a frekventált területeket kiválasztottuk, és azt igyekszünk a lehetőségeinkhez képest a legnagyobb odaadással megőrizni.
1: Láttam egy képet, ahol nem tudom, hogy mi csordogál, de van egy híd fölötte. Milyen víz folyik át a Tiszaigari Arborétumon?
2: Hát ez egy valamikori...
1: Mesterséges?
2: Mesterséges, igen, igen. Első körön a belvizek lecsapolására készült csatorna. Manapság ugye gyakorlatilag öntözési lehetőséget is biztosít. Ezt a nagyfoki kettes csatornának nevezik. Ez keresztül folyik az arborétumon gyakorlatilag. Hát ketté választja egy picit az arborétumot, és ugye, ahogy ön is említette, erre mi csináltunk két fahidat átjárási lehetőséggel, mert hogy egyik oldalán, mondom így, hogy az arborétumnak a falu felüli oldalán tudtuk megvalósítani, kivitelezni a rózsakertet is, úgyhogy a két híd úgy van kialakítva, hogy a rózsakertet is, tehát az arborétumnak van egy vizes élőhelye, én csak így nevezem, egy kicsi kis tó, amit mi igyekeztünk beintegrálni a látogatás lehetőségét ebbe a körbe az arborétumhoz rendelni.
1: Beszéljünk még egy kicsit a növényritkaságokra, ugye a mátyásfát említette, de jól tudom, hogy van egy amerikai mocsárciprus erdő is a Tiszaigari Arborétumban?
2: Igen.
1: Valami csodálatos.
2: Igen, ennek tényleg nagyon sok mindenki csodájára jár. Ez durván egy ilyen 1700-1750 egyedből álló, gyakorlatilag erdő részként, tehát hogy a Mocsár-Ciprus állomány szinte erdőként jelenik meg, azon a területen, ahol elhelyezkedik, durván ezen a 2 hektáron, a Mocsár-Ciprusok között gyakorlatilag más fafajú egyedek nincsenek. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországon szinte egyedülálló, hogy ekkora területen csak mocsárciprusok vannak, és hogy ennek valamikor a telepítése szó szerint a régi Tiszamedernek ezen a öntés jellegű talaján történt meg. És hát hál' Istennek, ennek nagyon örülünk, hogy mai napig is jól érzik magukat.
1: Hát 30 méteres magasságot érnek el? Azért az nem semmi látvány lehet.
2: Igen, az idősebb egyedei azok mindenképpen egy, akár egy ilyen 30 méteres magassággal is rendelkeznek, viszont ami állományban és erdőben van, hát nyilván az erdő szerkezet alakulása miatt is ott azért változhatnak a magasságok, tehát hogy vannak alacsonyabb és magasabb egyedek, de mindenképpen látványosak ezek a picit az erdő részlettől, ha nevezhetem így, picit elkülönülten levő hatalmas mocsárciprus egyedek is, amik azért tényleg unikális látványt tudnak nyújtani. Akár vegetációs időben, amikor ugye sejmezzöldek, akár pedig ilyen késő őszi koratéli időszakban, amikor a szó szoros értelmében levörösödik, le rozsdásodik a lombjuk.
1: Igen, és hát azért található önöknél amerikai sárgafa, jól tudom, nagy levelű tulipánfa, van itt kúpvirágtól kezdve és különböző rózsák, amikről beszélgettünk, de azok a tiszafák, páfrányfenyők, kolorádófenyők és szerfenyők, amelyek majdnem hogy egyidősek az arborétummal, azok megvannak még?
2: Egy-két egyede megvan. Tehát a tiszafák tekintetében ott van egy nagyon jelentős korú tiszafánk a főbejárat, vagy hát az arborétumi bejárattól nem is túl messze. Egyéb tekintetben pedig ugye a jó előbb érintettük itt a beszélgetés folyamán, hogy azért a klímának, a éghajlati környezetnek a megváltozása azért nyilván a lombhullató fákra is hatással volt, de mindenképpen nagyon rossz irányba vitt el az örökzöldeket, tehát a fenyőféléknek a túlélési esélyét, úgyhogy a fenyőfélékhez kötöttem. Jelen körülmények között nem is igazán tervezünk fajok tekintetében bővítéseket, mert sajnos a jelenlegi klíma az a fenyőfélék tekintetében egy picit alkalmatlan arra, hogy ilyenbe gondolkodjunk, de hát egyéb tekintetben pedig nyilván bővítjük a lehetőségeink szerint a fafajoknak a számát, és mindenképpen arra törekszünk, hogy azért az arborétumnak a fajgazdagsága az bővüljön.
1: Igen, és az évelőket ott magába folytattam a szót, pedig hát azért az arborétum évelei közül is vannak ám itt érdekes növények, amelyekről kevés szó esik, mert ha azt a szót hallja az ember, hogy évelő, meg a laikus, akkor mindig virágos növényre gondol. És nem Igen. azokra, amelyek például az erdei pajzsika, vagy a szálkás pajzsika, amik egyébként nagyon szép növények, és egyre inkább elterjedtek most már a kertekben, és vagy ott a sas páfrány, amelynek a magassága az 1,5 métert is elérheti. Hát a ciklámeneket, meg a császárkoronát, azt meg nem kell bemutatnom a Igen. hallgatóknak, mert ugye azt ismerik. A ciklámenből egyébként önöknek az van, ami kiültethető, tehát ott található, és megcsodálhatják az emberek.
2: Gyakorlatilag nálunk most már a ciklámen, mint faj nem igazán fellelhető. Nálunk igazán, ami jelentős még manapság is, ugye a császárkorona, gyakorlatilag a faállomány alatt, ilyen legépesedő faállomány alatt jellemző, tavaszi virágzó aspektus, illetve hát a gyöngyvirág még, ami így említésre méltó tavaszi virágzó növényként. Hát mondjuk az ilyen erdei pajzsika, félig, fellelhetők természetesen, de ehhez a viszonylag száraz, sokszor légköri aszályos időszakokhoz nagyon-nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni. Tehát ott vannak foltszerűen, ahol egy picit nekik is tudunk kedvezni és segíteni egy kis többlet vízzel. Úgyhogy az évelők tekintetében azért mondom, a császárkorona, a gyöngyvirág, bunyorokat próbálunk az üdébb helyekre, szintén ilyen tavaszi virágzó növényként telepíteni. Úgyhogy föllelhető belőle néhány faj, változó terület nagysága.
1: Igen, nehéz, tehát ez a mostani klíma, ez azért feladja önöknek a leckét.
2: Nagyon, nagyon. Tehát ez szó szerint nagyon-nagyon nehéz. Beszélünk róla ugye egy picit szabadabban és könnyedebben, de azt gondolom, hogy itt a vegetációs időszakban, azon kívül nyilván, hogy a növényápolásokat is igyekszünk valamilyen szinten elvégezni, de az energia legnagyobb részét az viszi el, és abba fektetjük, hogy a növényeknek egyszerűen élettani elvárásaiknak valahogy megpróbáljunk megfelelni. És hát ezt semmi mással ugye nem tudjuk helyileg biztosítani, csak a hiányzó atmoszférikus vizet valahogy próbáljuk pótolni, de hát nyilvánvalóan az Alföldön egyes években megjelenő 40 fok körüli hőmérséklethez hát nehezen tudunk mi is alkalmazkodni, úgyhogy valós segítségére legyünk a növényeknek, de hát igyekszünk ebben a tekintetben mindent megtenni.
1: Mennyire látogatott az arborétum, ha mondjuk kutatókat nézünk, iskolai csoportokat nézünk?
2: Hát vegetációs időkben, illetve hát azt megelőzően inkább úgy fogalmaznék, hogy tavasztól, ilyen áprilistől novemberig mondhatjuk, hogy a fekvése és elhelyezkedése szerint, vagy ahhoz kötötten azért, hál' Istennek, elég látogatott. Ugye, ahogy ön is mondja, tényleg az iskolás csoportoktól kezdve jó néhány olyan ember, olyan család vagy baráti társaság, akik szó szerint a növények, a növény ritkaságok iránt érdeklődnek, azért rendszeres látogatói az arborétumnak.
1: Iskolai táborozókat is várnak. Kevés olyan arborétum van szerintem az országban, ahol megpihenni lehet akár több napig is.
2: Van lehetőségünk, hál' Istennek, a NEFAG ZRT által 2016-ban végrehajtott fejlesztés kapcsán. Itt egy régi iroda épületet sikerült teljes mértékben, hát részben felújítani, részben meg kibővíteni, ahol egy ilyen 16 fő részére, tehát azt mondom, hogy akár baráti társaságok, kisebb csoportok részére szállás lehetőséget is tudunk biztosítani. Egy ilyen jól felszerelt konyha, illetve egy ilyen 30 fő befogadására alkalmas közösségi tér is az épületben. Hát igyekszünk azoknak az igényeit is kielégíteni, akik itt a Tiszató vonzás körzetében a napi intenzív program vagy programok után, amit ugye a Tiszatóhoz kötötten elképzelnek és megterveznek, hogy esetlegesen a esti éjszakai nyugalmukat azt itt az arborétumot tudják biztosítani.
1: Terveznek-e még újabb beruházást vagy felújítást? Ugye a 2016-17-es évben mondta a nagy felújítást.
2: Igen.
1: Van még, amit szeretnének megvalósítani? Egy arborétum, gondolom, az rengeteg munkát kínál. És természetesen egy arborétumban dolgozó embernek mindig vannak álmai, hogy mondjuk újabb növényeket hozzon esetleg. Vannak ilyen álmok, tervek?
2: Igen, szerintem vannak, és hál' Istennek még lehetőségünk is van rá. Jelen pillanatban maradt még egy néhány hektárunk, amit szántóként művelünk, műveltetünk. Ez a, nevezük így most arborétumi szemmel nézve, üres terület, ez még kínál fejlesztési lehetőségeket részünkre, akár a növények tekintetében, akár pedig magához a arborétumhoz kötötten további pihenőhelyek, de hát nyilván ez is növények kellenek, pihenőhelyek és egyéb elfoglaltságra alkalmas helyek tekintetében is. Tehát igen, azt gondolom, hogy van rá elképzelés is, nyilván ezeknek a megvalósításához azért jelentős anyagiakra van szükség, úgyhogy mindig annyit próbálunk hozzátenni az arborétumhoz a fejlesztés tekintetében, amennyit úgy gondolunk, hogy meg is tudunk valósítani, illetve a továbbiakban azt, amit létrehoztunk, fejlesztettünk, azt meg is tudjuk tartani, azokat a fejlesztéseket, tehát gondját tudjuk viselni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a Tiszaigari arborétumot ismerhették meg.

0: a hangtárban. Sőtéte letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher, ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az

0: auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Súlya strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Válkey László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik.
2: Ez az elismerés, ez nekünk hazai pályán érkezett díj, ez én szerintem az egyik legnagyobb elismerés, úgy gondolom, mert az emberek, akik között élünk és dolgozunk, és akik minden nap látják a munkánkat, és az önkormányzat, aki ugye követi és támogatja a munkánkat, ő általuk kaptuk ezt a díjat, tehát én azt mondom, hogy ez a hazai pályán szerzett díj az egyik legnagyobb és a legnívósabb a számunkra. Ez nem egy lájkgyűjtő, nem egy kinek van több ismerőse gyűjtő díj, hanem ez tényleg a megérdemelt munka gyümölcse. És előtte, akik megkapták, ezek után az emberek után beérkezni egy Superszum alapítvánnyal, azt mondom, hogy ez egy hatalmas elismerés a számunkra. Én nagyon-nagyon nagyra tartom ezt az elismerést, minden elismerést nagyra tartok, de hazai pályán így megkapni a civilek támogatásáért díjat, egyébként ezzel pénz nem jár, tehát semmi olyan retribúció nincs benne, hogy most ki tudja, mit fogunk a díjból, a díj vásárolni, semmit, nem jár érte semmi, ez elismerés. És ugye mindenki önkéntes, itt fizetése sincs senkinek, és ezért érezzük azt, hogy nekünk ez egy hatalmas, hatalmas elismerés. És ugye jött gratulálni mindenki a díját adó után, volt egy fogadás a színház második emeletén. Azt hiszem, hogy a legtöbbet mi kaptuk. Mindenki oda jött hozzánk, mindenki, és mindenkit szeretné támogatni a projektjeinket, szeretne együtt dolgozni velünk, szeretné megtudni, hogy mit csináltunk eddig, mit csinálunk jelenleg, és milyen projektjeink vannak a jövőre nézve, milyen módon tudnak hozzánk becsatlakozni, milyen módon tudnak minket támogatni, és hova tudjuk egyébként a kettőnk közös munkáját tenni majd. Ez egy nagyon jó feladat egyébként, mert ahány ember jött, de annyiféle felajánlása volt, és ez egy jó kis kihívás egyébként.
1: Az Európa Szalon mai vendége tehát Bernasconi Busch Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Superszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Válkai László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adománnyal. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Superszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik. Az Európa Szalon mai vendége Bernasconi Busch Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Ez az elismerés, ez nekünk hazai pályán érkezett díj, ez én szerintem az egyik legnagyobb elismerés, úgy gondolom, mert az emberek, akik között élünk és dolgozunk, és akik minden nap látják a munkánkat, és az önkormányzat, aki ugye követi és támogatja a munkánkat, ő általuk kaptuk ezt a díjat, tehát én azt mondom, hogy ez a hazai pályán szerzett díj az egyik legnagyobb és a legnívósabb a számunkra. Ez nem egy lájkgyűjtő, nem egy kinek van több ismerőse gyűjtő díj, hanem ez tényleg a megérdemelt munka gyümölcse. És mit szóltak a többiek? Nem tudták. Ugye itt titoktartási kötelezettsége van a felterjesztetnek arra, hogyha elfogadja a felterjesztést a díjra. Ebben az esetben ugye volt lehetőség, hogy a Superszum Alapítvány, a Superszum Alapítvány kapta, ugye ez egyértelmű, hogy azt választom, és titokba kellett tartani, ez egy pénteki nap volt, és egy nagyon brutál, nagyon durva nap volt, és nem is akartam a telefont felvenni péntek délután 5 órakor. De valamiért felvettem, és a Kovács Zsuzsa, egy tündéri ember, akit én már egyébként régebbről ismerek, elmondta nekem ezt a hírt az önkormányzat részéről. Én sírva fakadtam, megálltam a kocsival, és mondtam, hogy hát oké, akkor ez nagyon jó, akkor megvagyunk, akkor elértük 6 év alatt azt, amit egyébként van, aki tényleg 30-40 év munkája által ér el, és elkezdődtek ugye a forgatások, az egyeztetések, a riportok, a fényképezések, és a többiek semmit nem tudtak. Azt hitték, hogy nagyon pörög a Superszum Alapítvány, egyébként tényleg pörög, de nem tudták, hogy miért történik mindez, és az átadásra még a gyerekeim se tudták. Megkérdeztem, hogy ki szeretne jönni a ünnepi közgyűlésre. Volt olyan önkéntes, aki szeretett volna jönni, és a gyerekeim is mondták, hogy szeretnének velem jönni, és ott, amikor ők bementek leülni, elfoglalni a helyüket, én mondtam, hogy én talán a toalettbe eltávoznék, és a színpadon láttak viszont, úgyhogy ez mindenkinek ilyen nagyon, nagyon nagy meglepetés volt. Átvenni az alapítvány nevébe hatalmas büszkeség, hogy az önkéntesek engem, minket választanak, ugye mert hárman csináljuk az alapítványt, hogy minden nap velünk vannak, hogy az idejüket, energiájukat nekünk szánják, velünk vannak, és támogatnak minden ötletünkben, és azt mondják, hogy Kati, ez jó, amit együtt csinálunk. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hála, amit én feléjük tudok mutatni és mondani, és köszönöm nekik nagyon.
1: Fontos ez az elismerés? A hétköznapokban van valamiféle visszacsatolás, hogyan lehet mérni tulajdonképpen a sikerességet, hatékonyságot, ha lehet ilyet egyáltalán? Tehát vannak-e pozitív visszacsatolások?
2: Az elmúlt egy hétben én szerintem annyi telefont kaptam, és annyi telefont intéztem, amennyit eddig soha. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy elismerés mindenki számára, és egyébként tavaly, aki megkapta ugye a Mercedes-Benz vezetője Balogh József, és előtte, akik megkapták, ezek után az emberek után beérkezni egy Szuperszum alapítvánnyal, azt mondom, hogy ez egy hatalmas elismerés a számunkra. Én nagyon-nagyon nagyra tartom ezt az elismerést, minden elismerést nagyra tartok, de hazai pályán így megkapni a civilek támogatásáért díjat, egyébként ezzel pénz nem jár, tehát semmi olyan retribúció nincs benne, hogy most ki tudja, mit fogunk a díjból, a díj vásárolni, semmit, nem jár érte semmi, ez elismerés. És ugye itt mindenki önkéntes, itt fizetése sincs senkinek, és ezért érezzük azt, hogy nekünk ez egy hatalmas, hatalmas elismerés. És ugye jött gratulálni mindenki a díjátadó után, volt egy fogadás a színház második emeletén. Azt hiszem, hogy a legtöbbet mi kaptuk. Mindenki oda jött hozzánk, mindenki, és mindenkit szeretné támogatni a projektjeinket, szeretne együtt dolgozni velünk, szeretné megtudni, hogy mit csináltunk eddig, mit csinálunk jelenleg, és milyen projektjeink vannak a jövőre nézve, milyen módon tudnak hozzánk becsatlakozni, milyen módon tudnak minket támogatni, és hova tudjuk egyébként a kettőnk közös munkáját tenni majd. Ez egy nagyon jó feladat egyébként, mert ahány ember jött, de annyiféle felajánlása volt, és ez egy jó kis kihívás egyébként.
1: Éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy jó az együttműködés a miskolci civilekkel, intézményekkel, szervezetekkel, cégekkel akár?
2: A cégekkel nagyon, én úgy gondolom, intézményekkel is, Miskolcon is, és egyébként az agglomerációban és egész Borsod megyében is, de Miskolcon kifejezetten, én úgy gondolom. A civilekkel egyre jobb, és egyre jobban nyitnak a civilek, tehát mindenki próbál most felállni. Ez egy olyan pillanat, amikor mindannyian érezzük azt, hogy nincsenek adományok, nincsenek támogatások, és mindenki próbál túlélni, mindenki próbálja kivárni azt, amit a cégek is kivárnak, hogy hogyan tovább. És nyílnak a civil szervezetek, én azt látom. Tehát most van egy jó rosta a civil szervezetek között, és aki tényleg talpon tud maradni most, az fog talpon maradni. Tehát én örülök neki egyébként, hogy nyitnak és nyitunk egymás felé, mert én szerintem az összefogásban és a közösségben van hatalmas erő.
1: Minek köszönhető ez a díj? Gondolkodtál-e már ezen? Hogyan szólt a méltatás, és te mit gondolsz erről?
2: Én úgy gondolom, hogy az, amit mi letettünk az asztalra, az azért van, mert már másoknál nem működik, nem akarják, vagy nem tudják megoldani, vagy megcsinálni azt a projektet, vagy problémát megoldani, ami éppen adódik, akkor jönnek a civil szervezetek, és nem mindenki áll bele olyan kőkeményen a gyűjtésekbe, a probléma megoldásba, és megy addig, amíg tényleg nincs megoldása egy történetnek, mint ahogy mi csináljuk. Én azért erről híres hírhet vagyok, nem tudom, hogy fogalmazzak jól, addig nem fekszem le, amíg nincs megoldás. Tehát én megyek, átmegyek a falon is. És ezt tudják nagyon jól, ami korrekt és koherens embereket találok magam előtt, és együtt tudok velük dolgozni, vagy pedig a másik fél is az, akkor itt szárnyalni lehet. De tényleg, meg lehet oldani mindent. És valahol a szemléletünk egy kicsit másabb, tehát mi nem az a tipikus adunk nekik valamit, lefotózzuk és kitesszük, hanem nekem mindig az első kérdésem az, amikor én tőlem valaki segítséget, támogatást kér, hogy és te hogy gondolod, hogy te hogy tudnál saját magadnak, saját magadon segíteni ebből a szituációból, te hogy tudnál kijönni, mi a célod, mennyi idő alatt szeretnél eljutni a célodhoz. És ott azért a 99%-ban nincs is válaszuk rá, nem tudják. És az, hogy motiválod őket, és legyen egy céljuk, egy időintervallum, ami alatt ő nekik például ugye egy anyaotthonban 6 hónapig maradhatnak nekik, azért 6 hónap alatt igenis csak rendbe kell tenni az életüket, például egy édesanyának, egy menekített édesanyának a gyerekekkel. Én nem hagyom azt, hogy ők céltalanul legyenek. Nekik lenni kell egy olyan útnak, aminek a végén az alagútnak fény van, tudniuk kell, hogy érkeznek oda, és mi csak besegítjük őket ezen az úton. De nem fogom az útjukat kijárni, és nem fogom az útjukat lekövezni. Szerintem ez az, ami egy kicsit más, amit mi csinálunk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és ezért követik egyre többen és egyre jobban a munkásságunkat, mert megtisztelem másoknak az adományát, megtisztelem másoknak a felajánlását, és nem csak kiasztom ukmukfuk bárkinek, hanem igenis tegyünk együtt azért, hogy ő, hogy ő megérdemelje azt az adományt.
1: Bár nagyon sokan ismerik már az alapítványt, és itt az Európa Rádió stúdiójában is rendszeresen beszélgetünk, de ha esetleg valaki még nem hallott volna róla, hogyan tudnád összefoglalni, mi a tevékenysége tulajdonképpen az alapítványnak?
2: Az alapítvány 2020-ban alakult itt Miskolcon, volt egy közös projektünk, három édesanya összefogásával jött létre, akkor annó még civilként egy olyan nagymamának és a négy unokájának sikerült krízishelyzetből kimenekíteni őket Perecesről, és az önkormányzattól is egy szükséglakást, azonnali szükséglakást kapni, felújítani, majd a gyűjtésből nekik vidéken Miskolc mellett egy családi házat is vásárolni, ami arra késztetett minket, és arra indított minket el egy úton, hogy nekünk ezt folytatni kell. Így döntöttünk, hogy megalakítunk egy alapítványt, hogy ennek legyen egy hivatalos formája is, ugye a pályázatok és az adományok visszaigazolása végett is. A szuperszum szó, az egy latin szó, az felkarolást jelent, így úgy gondolom, hogy a külföldi kapcsolatok lévén elég jól kimondható és elég jól érthető ez a szó. És elindultunk egy úton, majd két hónap múlva jött a Covid. Tehát nem tudtuk, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, semmilyen szakmai tapasztalatunk nem volt, csak azt tudtuk, hogy szeretnénk valamit tenni, és szeretnénk megváltoztatni egy kicsit itt Borsod megyében az adományozást, és szeretnénk tényleg letenni az asztalra. Jött a Covid, és azt mondtuk, hogy akkor mind nem állunk meg, úgyhogy a krízis helyzetbe jutott kisgyerekes családok és intézmények, fogyatékkal élő gyerekek és családjaik, és azok az intézmények, ahol fogyatékkal élő emberek tanulnak, élnek, vagy éppen egy olyan napköziben vannak, ahol ugye az egész napjukat ott töltik, de mondjuk estére hazamennek. Nekünk ez így ez a célunk, valamint ugye a gyerekkórház, tehát a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ bármelyik osztálya kapott is már tőlünk, és folyamatban is vannak mindig különböző projektek a kórházzal. Úgyhogy ez így szépen elindult a maga módján. Valahol, amikor indultunk, akkor a gyerek már megszületett, csak nem volt neve. Tehát már ennek nagyon sok év van mögöttünk így civilként, hogy tevékenykedtünk, ugye önkénteskedtünk, vagy pedig adományoztunk, és a gyereknek nevet kellett adni. Elindultunk, a Covid alatt is én szerintem az egyik legdinamikusabban fejlődő alapítvány lettünk, és onnantól kezdve az önkormányzat, cégek, mindenki megpróbált minket megismerni, és épp a napokban hívott fel a díj kapcsán a Tudományos Technika Háza vezetője, Hajdú László, aki szinte elsőként gratulált nekünk, és sose fogom elfelejteni, mikor mi indultunk, a Laci leült velem szembe egy irodába, és megkérdezte tőlem, hogy miért téged támogassalak, és ültem, és nem tudtam rá válaszolni, és szerintem eljött most az a pillanat, amikor én meg tudtam neki válaszolni, és ő akkor olyan sok építő jellegű negatív kritikával próbált terelni 5-6 évvel ezelőtt a Laci, talán a 6. éve, aminek most értek be a válaszai, és én nagyon köszönöm neki ezeket a negatív kritikákat, mert építő jellegűek voltak, és mindig is úgy gondoltam rájuk, és én ezt szeretem is kihívásként, és Laci ezért, mert elértük 6 év alatt azt, amit mások 10-20 év alatt sem érnek el, elértük mindenkinek nagyon sok mindenkinek, inkább így mondanám, a bizalmát, a tiszteletét, és azt, hogy minket választ. És letettünk az asztalra, és Laci azt mondta, hogy igazad van, Kati.
1: Nehéz volt ez az út? Hogyan tekintesz rá vissza?
2: Sokszor gondolom azt, hogy én ezt még egyszer megcsinálnám. Nem. Aztán megrázom magam, és azt mondom, hogy de biztos, hogy megcsinálnám. A minden szépségével és minden problémájával együtt nagyon kemény út egyébként. Lelkileg egy... Készüljön fel mindenki, aki egy ilyen alapítványt szeretne vezetni vagy csinálni, hogy ezt lelkileg nagyon, nagyon keményen kell kezelni, el kell vonatkoztatni, húzni kell egy határt, nekem is egy időben nem volt határ húzva, úgy gondolom, és figyelni a jelekre, a pozitív és a negatív jelekre is, mert egyébként lehet kiégés belőle, lehet túlpörgés belőle, és lehet egy rossz út választása is. Mindig ébren kell lenni, és mindig éberen kell lenni, hogy ki mellé állunk, és hogy állunk. Persze mi is belenyúlunk néha olyan sztoriba, hogy az probléma, és akkor emelt fővel ki kell állni mindenki el, és azt mondani, hogy hibáztunk. Vagy a mi hibánkból került valamilyen módon ebbe a fogaskerékbe egy kis kavics, és próbáljuk a megoldást abszolválni, de mindig ki kell állni az emberek elé, és mindig el kell mondani, hogy ez ezért volt jó, vagy ez pedig ezért volt rossz.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bernaszkuni Bus Katalinnal, a Superszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökével. Sos.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. Most folytatjuk a beszélgetést Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével.
2: Mi adományt kapunk Dunántúrról, vagy éppen Budapestről, nem is kell elmenni a Dunántúrra, Szentendréről, Vác, Tahitótfalu, Leányfalu, ott nem tudják kinek adni az adományt, és amikor elmondom, hogy itt pedig nem tudok eleget kapni, és nem tudok eleget kiosztani, akkor ezt így nem értik. És invitálom őket, hogy jöjjenek el. Volt is olyan család, aki eljött a gyerekekkel, és mondtuk, hogy akkor menjünk együtt fogyatékkal élők otthonába, vagy menjünk együtt olyan családhoz, aki megengedi, hogy meglátogassuk, gyere, te nyugodtan hozd el a kis játékaidat, adjuk oda egy másik kisgyereknek, aki ettől boldog lesz. És megtanítani az embereknek azt például, hogy adományozni, adakozni az... Például egy könyv esetében, hogyha egy gyerek elolvasott egy könyvet, attól még másik 100 gyerek is boldog lehet ugyanazzal a könyvvel, és hogyha elolvassa másik 100 gyerek, az a könyv még könyv marad. Nem szabad, hogyha megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ezek csak tárgyak, amihez nagyon ragaszkodik, persze azt meg kell tartani, de ezeket a tárgyakat oda kell adni, hogy jó helyet, jobbat kapjunk, és másokat boldoggá tenni vele. És ezt már nagyon kicsi korban is lehetne egyébként a gyerekeknek tanítani. A Dunántúlon egyébként nagyon szívesen adnak adományt, csak nem tudják, hogy kinek. És nekik viszont azt kell megtanítani, hogy ellenőrizzék azt le, hogy ne egy Facebook posztra adakozzanak, és ne ugorjanak bele az első adománykérőnek a levelébe, hogy hú, én 3 gyereket nevelek, és egyedül vagyok, és nincsen tüzelőm, nincsen élelmiszerem, nincsen semmi, és utána a magánlevelezésekből derül ki, hogy hát a 300. családot próbálja, vagy ember próbálja behúzni a csőbe ez az adománykérő. Tehát erre nekünk azért megvannak a vészcsengőink, meg a vészjeleink, de ott nincs. Ott nincs. És azért Borsod megye, azért ez egy egészen, mondhatni, egy fekete lyuk így Magyarországon, és itt észnél lenni, figyelni, és okosan támogatni önkormányzatokat, kisebbségi önkormányzatokat, bárkit, na az a kemény munka. De egyébként bármelyik partneremet felhívom, elsőre felveszik a telefont, és azt mondják, hogy Katika, miben segíthetek? Vagy ha ők hívnak engem, ugyanezt mondom én is, hogy jó napot, miben segíthetek önöknek? Olyan kialakult tisztelet, és a tisztelet a legjobb szóra egyébként. Kölcsönös tisztelet alakult ki nagyon sok partnerünkkel, amiben én azt mondom, hogy tűzbe teszem a kezem. És ebből táplálkozunk, ebből kell nekünk minden nap felállni, mert azért minden nap megkapjuk a negatív kritikákat is, mert azért az ellenőrzések során nagyon sok olyan adománykérő, segítségkérő kipereg, aki nem tud a kérdéseinkre válaszolni, vagy igazolni nem tudja azt, hogy ő valóban rászoruló egy védőnő családsegítői igazolással, vagy jövedelemigazolással. De ezek az emberek rendelkeznek mobiltelefonnal, egy Facebook accounttal, és negatív feedbacket, negatív jellemzést adnak az alapítványról, holott életemben nem láttuk őket, nem volt semmilyen kapcsolatunk, egyszerűen csak nem kaptak adományt, mert nem mentek át a rostán. De ezt egy kívülálló nem látja és nem tudja. És nekünk ebben 3 önkéntes munkája, 2 óra hosszája van a nyomozás, a levelezés, a telefonálgatások. Mindenki ingyen adta az idejét, az energiáját, és kapunk rá egy negatív feedbacket. Itt szoktam megkérdezni, hogy van értelme csinálni? De jönnek azért a pozitív visszajelzések, és mindenki azt mondja, hogy persze, persze, hogy van. És kapunk egy ilyen díjat, amire mindenki nagyon büszke, minden önkéntes nagyon büszke volt, és egy ebédünk szombaton, ahol én tényleg mindenkinek nagyon megköszöntem azt, amit letettek az asztalra, és nagyon sok önkéntesem nagyon régóta velünk van, tehát ilyen régi bútordarabok, úgyhogy őnekik meg különösen, hogy engem elviselnek, és segítik az ötleteléseket, segítik a munkánkat.
1: Nagyon sok ötletet, kezdeményezésed van a kezdetektől fogva. Mondhatjuk, hogy a futás lett a legnépszerűbb? Mit gondolsz? Vagy csak arról beszéltünk itt a legtöbbet, azért gondolom ezt a legnépszerűbbnek.
2: Az egyik legnépszerűbb, igen, de úgy gondolom, hogy most már azért kezdi beírni a háladíj is. De ugye az egy fiatalabb termékünk. A 8. Szuperszum jótékonysági futás volt. Nem választottunk senkit, akit támogatnánk, mert nekünk egy autóbusz, egy kis busz vásárlása most a prioritásunk, és ezt a kis busz szeretnénk megvásárolni. Hiába pályáztunk ugye az évek során, hiába próbáltunk támogatókat keríteni egy állandó kis busz használatra, voltak felajánlások, kaptunk az egyik miskolci cégtől 6 hónapra, mi ezt tudtuk, hogy 6 hónapra szól a szerződés, és mindig hálásan megköszönjük azt is, hogy kaphattunk egy olyan autót. Most egy másik miskolci cég segítségével egy olyan szerződést tudtunk aláírni, amiben egy évünk van kifizetni ezt az autót. Elég jutányos áron, én úgy gondolom, ez egy használt 3 éves Volkswagen Caravelle autó, ez a futáson ott is volt, mindenki láthatta, a cég már fel is matricázta, tehát ő nagyon pozitív alá hozzá, hogy meg lesz a pénz, én is természetesen. És ugye a jótékonysági futás, ez most a 8., ezért a kis buszér volt.
1: Hogy sikerült?
2: Az idő ellenére én azt mondom egyébként, hogy jól. Sajnos szakadt az eső. De hát ez bármilyen külső rendezvény kapcsán, ez benne van a pakliba. Május 16-ára várható volt azért az eső. Egy új helyszínen voltunk, a Népkertben voltunk, ugye? Az is azért egy megér egy misét az a történet, hogy miért oda mentünk és hogyan. Ez egy összefogás keretében gondoltuk azt, hogy egy másik rendezvényel összefogunk, majd az a rendezvény az nem valósult meg, és mi ott maradtunk egyedül a Népkertben. És kihívásnak tekintettük, hogy ez így nekünk jó lesz, és akkor a Népkertet is megpróbáljuk tulajdonképpen felmérni, hogy milyen lehet itt egy jótékonysági futás. Én azt mondom, hogy egyébként nagyon jó volt, nem kellett kereszteződéseket lezárni, nem kellett villamost megállítani, de nem a Városháztér. És a szakadó eső, ami egy kicsit minket megfogott, én úgy gondolom, de így is közel 1 millió forint összegyűlt azért a csapatok nevezéséből és az egyéni nevezésekből. Ez is egy gyönyörű és szép összeg.
1: A háladíj hogy áll idén?
2: Érkeznek a nevezések. Én néztem, azt hiszem 47 jelölés érkezett már. Van, akire több jelölés is érkezett. Tényleg gimnáziumi tanár is van benne, általános iskolai tanár is, és óvodapedagógus is. Úgyhogy, és az egész megyéből, tehát végre nem csak Miskolcról, hanem tényleg Garadnától Tiszaújvárosig, tényleg nagyon-nagyon Bélapátfalva, több olyan települést láttam, ami érdekes, és ez ilyen kis nyomozás, kis érdeklődés, ezek olyan jó dolgok, én ezt úgy szeretem csinálni, amikor tényleg nem a legfelkapottabb pedagógust kell ezredszerre díjazni, hanem felkutatni azokat a kis kincseket, akik úgy elbújnak, és nem mutatják magukat, de a szülők mégis látják, hogy ők mekkora kincsek, ezek a pedagógusok, és jelölik egy díjra, és mind a 6 pedagógusunk, akiket támogattunk, ők ilyenek voltak eddig, ugye 6 díjat adtunk át, és az idén egyébként rendhagyó is lesz ez a díj, abból a szempontból, hogy valószínű 2 díjazottunk lesz, de a díj maga a termék, a díj, az más lesz. Ugyanis az eddigi keramikusunk, ugye kismama, és nem tudta elvállalni a díj elkészítését ebben az évben, és megkértem egy másik művészt, hogy csinálja meg nekünk a díjat, és azt mondta, hogy ahogy ő rágondol erre a díjra, ő egy teljesen más dolgot lát a szemmel előtt, és engedjen meg, hogy ő szabadjára engedje a fantáziáját, és ő alkosson egyet, mert ugye egyébként ez egy szellemi termék, annak az előző keramikusnak a szellemi terméke, és ezt lemásolni egy másik művésznek, nem is etikus, pedig engedélyt adott rá, és egyébként a tanítvány és diákról van szó, tehát még ismerik is egymást, de akkor sem tartották etikusnak, abszolút támogatom az ötletet, és ő átolvassa, ez az új keramikus a háladíjról a leírtakat, és egy kicsit úgy beleéli magát, és alkot nekünk 2 díjat, úgyhogy én se tudom, hogy milyen lesz, nem tudom, mit fogunk átadni, de biztos vagyok benne, hogy gyönyörű díjakat fogunk átadni.
1: És ez pénz jutalommal is jár.
2: Bizony, 500 000 forint per díj. Bizony, és ezt az a pedagógus egy olyan projektre költheti majd el, amiben mindenféleképpen benne kell legyenek a gyerekek, és a szülők is bele legyenek vonva ebbe a díjba. Úgyhogy eddig mindenki valamilyen módon meg tudta ezt így oldani, és jobbnál jobb projektek érkeztek, ugye be is mutattunk párat belőle. Még egy projekt van, ami tulajdonképpen most fog megvalósulni, ez pedig ugye tavaly a Palcsó Tünde nyerte a Brunswick Teréz óvoda vezetője, és az óvodának a kertjébe lesz nekik egy ilyen kis udvarrész, amit ebből a pénzből fognak kialakítani, egy specifikus udvarrész, egy ilyen zöld kert tulajdonképpen.
1: Mik még a célok, tervek?
2: Indulunk Erdélybe 2 nap múlva, úgyhogy most a nagy pakolásból jöttem ide a stúdióba, és megyek is vissza az irodába és a raktárba, anyaotthonokba, és olyan intézményekbe megyünk, ahol már voltunk egyébként, és ahol visszavárnak minket. Úgyhogy készülünk és pakolunk, meglátogatjuk a csíksomlyói búcsút is, és mindenféle áldást kérünk most magunkra, szerintem, mert ránk fér. Úgyhogy Erdély után pedig készülünk a háladíjra, a háladíj után ugye nekünk már előre kell gondolni az augusztusi tanszerosztásra, tehát a tanszereket gyűjtjük majd, és utána mindig van egy olyan projekt, ami nagyon-nagyon hirtelen igényel probléma megoldást, és ezeken kívül pedig december 7-én szeretnénk a Tudományos Technika Házában a szokásos éves Mikulás partinkat megtartani a 300-300 gyereknek, ugye, délelőtt is délután, és folyamatban van decemberre egy jótékonysági koncert a Művészetek Házába, egyeztettem itt Miskolcon a vezetővel, úgyhogy december elején szeretnénk még a fellépőkkel megy az egyeztetés, hogy ki legyen, és hogy és milyen műsor legyen. Úgyhogy így a következő 11 hónapban tényleg majdnem minden jótékonysági rendezvényt szeretnénk a kis busz megvásárlására fordítani majd.
1: Meghatároztad-e esetleg már magadban azt, hogy az elmúlt 6 évből mire vagy a legbüszkébb, mit tartasz a legnagyobb eredménynek, mire gondolsz vissza a legszívesebben?
2: Ezt többször meg szokták kérdezni egyébként is, nekem mindig legelőször az villan be, hogy milyen sokan választanak minket, milyen sokan tisztelnek meg minket pénzbeli, tárgybeli adományaikkal, és mennyire büszke vagyok arra, hogy az önkéntesek évek óta önkéntesek nálam. Az, hogy egy projektet létrehozunk, az, hogy egy programot létrehozunk, az is ugyanezek alapján működik, mert az önkéntesek teszik lehetővé, és a támogatók, akik hisznek és bíznak bennünk, és a támogatásaikat azt mondják, hogy igen, és jövök, és mögéd állok, és melléd állok. Tehát, hogyha összegezném, akkor ezt a két dolgot emelném ki. Egyébként a futások nagyon jók, a háladi egyébként nagyon jó, a Mikulás ünnepségek nagyon jók, és ezeket mind saját pénzből, saját bevételből, saját zsebből próbáljuk ugye létrehozni. Egyetlen egyszer nyertünk csak rá támogatást, na ez a kemény dió. És mindig megcsináljuk, és hogyha megígérjük a gyerekeknek, akkor az valahogy meg kell, hogy legyen. Úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb, hogy megtisztelnek minket egyre többen, és a tiszteletet tényleg kivívtuk, úgy gondolom, és az önkénteseimre, őrájuk nagyon büszke vagyok. És a családomra, hát, hogy ők ezt engem ebben a formában, hogy elviselik mindazt, amit én néha hazaviszek, tényleg nem is figyelek rá, hogy néha milyen lelkiállapotban lépem át a küszöböt otthon, és a gyerekeim most már nagyok is figyelmeztetnek, hogy anya ezt ne. És ezért kell figyelni arra, hogy ez a munka, ez mivel jár? Mert néha tényleg én is hazaviszem, vagy hazavittem a problémákat, de otthon le kell tudni tenni. Úgyhogy én erre is büszke vagyok, hogy ezt tanulom, és hogy a családom felé egyre jobban tudom ezt alkalmazni.
1: És mi az, ami erőt ad, ami miatt le tudod ezt tenni, ami mindig arra sarkal esetleg, hogy folytasd, hogy tovább?
2: Tulajdonképpen ugyanezt tudnám elmondani, mint az előbb, hogy az önkéntesek is azt mondják, hogy menjünk tovább, azt mondják a támogatók is, hogy mi a következő projektet küld el nekünk e-mailben, és írd le, valamint a családom, aki azt mondja, hogy anya, de hát úgyis melletted állunk, hát úgyis mögötted állunk, úgy mondják a gyerekeim, a férjem is egyébként. És csukott szemmel tudom azt mondani, hogy menjünk előre, mert tudom, hogy mögöttem állnak, hogy mögöttünk állnak, ugye. De azért általában én vagyok az, aki kitalál valamit, és akkor ezt így terítem az emberek elé, így fogják a fejüket, hogy jaj, Kati, ez nagy falat. Á, nem, csak egy kicsit építsük fel a dolgokat, és nem lesz ez olyan nagy falat. És amikor együtt meg tudunk csinálni tényleg egy nagy projektet, akkor kihívás legyen a következő. Úgyhogy én ugyancsak azt tudnám mondani, hogy a gyerekek, a család, az önkéntesek és a támogatók nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy évek óta nagyon sok támogató mögöttünk van, és egyre többen vannak szerencsére.
1: A civilek támogatásáért díjat vehette át a Szuperszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartott Miskolc önkormányzata, és ahol idén is átadták a város kitüntető díjait és címeit azoknak, akik elhivatott munkájukkal sokat tesznek Miskolcért és a miskolciakért. A méltatás szerint a Szuperszum közhasznú alapítvány 2020. januárjában jött létre Miskolcon azzal a céllal, hogy komplex, gyors és személyre szabott segítséget nyújtson a rászoruló gyermekeknek, családoknak és közösségeknek. Az alapítvány munkáját a helyi igényekre való érzékenység, a széleskörű együttműködés és a gyakorlati segítségnyújtás jellemzi. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel dolgoznak, és rendszeresen támogatnak többek között iskolákat, óvodákat, a MIOVI intézményeit, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központot, fogyatékkal élő gyermekek iskoláit és óvodáit, valamint gyermekotthonokat és csecsemőotthonokat. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültek támogatása a kezdetektől az alapítvány feladatai közé tartozik. A háború kitörésekor elsők között vonultak a határa több mint 5 tonna adománnyal. A díjazott maga is díjaz pedagógusokat, 2024-ben saját forrásból megalapították a Szuperszum háladíjat, amelynek különlegessége, hogy a pedagógusok munkáját a tanulók és a szülők szavazással értékelik. Az Európa Szalon mai vendége volt Bernasconi Bush Katalin, a Szuperszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, megszólaltak a szakszervezetek is. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Miskolci Szeretapark látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenyének Borsodvár megyei fordulóját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket.

0: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány. Kármán András pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A miniszter az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a nemzetközi elemzőkkel a prioritásokról. A sikerek között említette a 16,4 milliárd eurós uniós megállapodást. A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly és a hosszú távú stabilitás mellett. A kedvező megítélés a jövőben alacsonyabb kamatokat és olcsóbb hitelezést hozhat. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel. A cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. Péntektől teljesen megszűnt a rendőri jelenlét a hazai gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az intézkedést még tavaly decemberben rendelték el. A korábbi döntés hátterében a Szőlő utcai intézményben kialakult helyzetkezelése állt. A miniszter szerint az egyenruhások állandó jelenléte nem jelentett valódi megoldást. Úgy fogalmazott, hogy a rendfenntartók kivezénylése nem a gyermekek védelmét szolgálta. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy az intézményekbe fegyveresek helyett szakemberek kellenek. A kormány álláspontja szerint a problémákat megfelelő szakértelemmel kell kezelni. A pénteki döntéssel így visszaáll a gyermekotthonok korábbi megszokott működési rendje, a jövőben a pedagógiai és szociális hálózat megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Nem lesz járatritkítás Miskolcon, cáfolja a híreket az MVK ZRT. A közlekedési vállalat valós adatokkal reagált az ellenzéki vádakra. Simon Gábor frakcióvezető korábban 8%-os csökkentést emlegetett. A társaság szerint viszont az év végéig semmilyen ritkítás nem várható. A terv és tény adatok között mindössze 8000 kilométer az eltérés. Ez a teljes miskolci hálózaton alig 0,22%-ot jelent. A minimális különbséget ráadásul a rendezvények miatti pótlások okozzák. A vállalat kiemelte, a nyári tapolcai járatot a turisztikai igényekhez igazítják. Az MVK célja továbbra is a stabil és kiszámítható szolgáltatás biztosítása. Közben a városvezetés már dolgozik a cég hosszú távú konszolidációján. Tóth Szántai József polgármester erről már egyeztetést kért a minisztériumtól. A működési költségeket elsősorban a buszflotta zöldítésével faragnák le. A tervek szerint a jövőben akár 40-50 elektromos járművük is lehet. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jóhangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt. A miskolci Szeleta Park látogatóközpontban tartották a Magyar Vöröskereszt 54. országos első segélynyújtó versenyének Borsod vármegyei fordulóját. Itt izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az 5 fős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet tervek szerint szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. A részletekről Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének koordinátora számol be, őt hallják.
1: Hosszú évek óta szervezzük már ezt a versenyt, ez az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulója. Ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát aki itt az első helyezést éri el, mind a 3 kategóriában, mert hát indul gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is van csapatunk, megméretteti magát az országos versenyünkön. Szerte a vármegyéből jelentkeztek csapatok, 14 ifjúsági csapatunk van, 6 gyermek és 2 felnőtt, és van egy vendégcsapatunk, a kárpátaljai ukrán csapat, akik a kárpátaljai Vöröskereszttől érkeztek, úgyhogy ők ezen különleges alkalmon részt vesznek most velünk, és vendégcsapatként mennek végig az állomásokon. 4 kárhelyünk van, ahol az első segélynyújtást kell megoldaniuk a csapatoknak, ami végül is a verseny fő célja és iránya, hogy ebben nagyon jól jeleskedjenek. Ezen kívül van még 8 másik kárhelyünk, különböző társszervek, ahogy szoktak, megint megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ezen a versenyen. Itt vannak a toborzóirodából, itt vannak a bűnmegelőzési főosztályról, itt van a drogambulancia alapítvány, itt van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, itt vannak az ERV-től, tehát nagyon színes a paletta. Ezeken az állomásokon pihenő állomások vannak, ahol különböző játékos feladatokkal mutatják be a szervezetek a saját tevékenységeiket. Egyébként pedig a kárhelyeken, ahol az első segélynyújtás folyik, ott is nagyon színes imitálással zajlik a verseny. A kárhelyekről van egy kárhelyünk, ahol egy horgászbaleset történt éppen, gumicsónakból kellett kimenteni a vízbelső horgászt, van sziklamászós balesetünk, van egy vadászbalesetünk, ahol lőtsérült van, és ugye van még egy játszóteres balesetünk, ahol megsérül a játszótéren lévő gyermek.
0: Szokatlan vadjelenet zajlott le szombat hajnalban Miskolc belvárosában. 2 őz tévedt a megyeszékhely központjába, és a teljesen kihalt főutcán szaladgáltak. Egy szemtanú a villanyrendőr közelében a villamos sineken kapta a lencse végre a riadt állatokat. A felvétel szerint a vadak a Miskolci Nemzeti Színház irányába menekültek a közeledő járat elől. Később a délelőtti órákban valószínűleg ugyanezt a 2 őzet látták a Vászonfehérítő utcában is. Azt egyelőre nem tudni, hogyan és honnan keveredtek a védett állatok a forgalmas belvárosba. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Balázs Pál vagyok, a Szerencsi Református lelkipásztor. A mai igénk a Királyok második könyvéből való, a 15. fejezetből, a 4. és az 5. verseket olvasom. A nép továbbra is áldozott és tömjénezett az áldozó halmokon. Az Úr megverte a királyt, és poklos lett halála napjáig. Kedves testvérek, elég drasztikus kijelentés, az Úr megverte a királyt. Nem sok mindent árul el a Királyok könyve Azarjá, vagy más nevén Uzziá királyról, Júda királyáról, de annyit igen, amennyi elegendő az igazságos Isten megismerésére, aki nem tűri a bűnt. Nem a király és népe profán történetét, hanem Júda üdv történetét akarja leírni ez a fejezet. Azt említi csak, ami az Úr ügye szempontjából fontos számunkra megérteni. A szokásos bevezetővel kezdődik a király ismertetése, amiből kiderül, hogy jó neki és a népnek úgy, ahogy eddig is cselekedtek elődeik, sok mindenben az Isten útmutatását követték, de kényelmesen élve, megőrizni, rejtegetni, megszokott dolgaikat, bűnös cselekedeteiket. Ez a felállás ebben a történetben. Kedves testvérek, milyen sokszor telnek így a mi napjaink is. Külső szempontból keresztény életet élünk, de szívünk mélyén és gondolatainkban őrizgetjük bűneinket és vágyódásainkat a rosszra. Ami mégis kiemelkedő a történetből, az így hangzik, az Úr megverte a királyt, és poklos lett. Először szerette Istent, és amíg őt kereste, csodálatosan megerősítetett. Visszafoglalta az elhódított területeket, megerősítette kőfalakkal a városokat, tornyokat épített, fellendült az országnak a gazdasága. Éppen akkor tévedett el, amikor a legjobban ment a dolga. Felfuvalkodottá vált, mert a hatalom és a jólét megszédítette. Átvette a papoktól az áldozatbemutatás feladatát, és ott füstölögtetett az illatoltárnál. Pedig sokan mentek figyelmeztetni. Azt olvassuk, hogy 80-an figyelmeztették a papok közül. Napóleonról jegyezték fel, hogy a császárrá koronázásakor kivette a pápa kezéből a koronát, és ő maga tette a saját fejére, jelezve ezzel, hogy ő uralkodik még a templomban is. Ilyen könnyen válik megszállottá az ember a saját erejében bízva. Pedig nevének jelentése, Isten megsegített, Isten az én erősségem. Ő mégis a maga erejében bízott. Sokszor megtapasztaljuk, hogy mennyire kevés és elégtelen a mi erőnk. Csakis Isten erejében és megsegítésében bízhatunk. Isten igazsága nem tűri meg a bűn jelenlétét és az azzal való keveredést. Ezért jelenik meg egy leprafolt a király homlokán, és élete hátra levő részét elkülönítetten kellett élje. Testvéreim, ne engedjük be a bűnt az életünkbe, ne tegyen felfuvalkodottá semmilyen külső erő, hallgassunk az igaz Isten szavára és figyelmeztetésére, mert nekünk egy másik jel adatott a homlokunkra, a kegyelemnek és Jézusi szövetségnek a jele. Éljünk általa. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, a mai napon is, erősítsen meg bennünket, és tegyen készé bennünket az ő szolgálatára, és a rávaló odafigyelésre. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, dicsérünk és magasztalunk hatalmadért, igaz voltodért és mindenhatóságodért. Köszönjük, hogy életünk folyamán erősségünk vagy, és csak benned bízhatunk. Segíts alázatosan élni mindennapjainkat, és hogy soha ne váljunk felfuvalkodottakká. Segíts bennünket, Urunk, abban, hogy alázatos szívűek legyünk, hogy tudva azt, átélve azt, hogy kegyelemben részesültünk, mi is ezt a kegyelmet hirdessük, éljünk alázattal, de rád tekintve, gyermekeidként, mint akik tudják azt, hogy a te szövetségedhez tartoznak. Abba a szövetségbe, amelyet, Urunk, te kötöttél, fiadban, a Jézus Krisztusban, és az ő vére által, és az ő áldozata által. Az ő nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Füle Lajos, futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton életen át, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A gyémánt láda titka. Ahogy egyedül maradtak, Kacskaringi bújtorján majd a kezét csókolta meg Palkónak a nagy hálaadással. Mit parancsolsz, mit rendelsz, gyöngyharmat, Palkó, egy életem, egy halálom a kezedbe ajánlom. Én semmi egyebet, csak azt, hogy nyisd fel azt a ládát, mutatott Palkó a sarokba, ahol egy rozsdás, poros, pókhálós, nagy vasláda állt. Egyszerre összerázkódott Kacskaringi bújtorján, és olyan gonosz fényt lövelt a szeméből, hogy majd megperzselte Palkót. Azt a ládát? Minek az neked? Adok annyi aranyat, amennyit akarsz, vagy gyémántot, kárbonkoros, gyöngyöt, rubin, mennyi kell? Az egész útat hazáig beszóratom neked aranyjal, gyémánttal. Csak hagyjad, legyintett Palkó, inkább nyisd ki ezt a ládát. Mit volt mit tennie Kacskaringi bújtorjának? Nagy fohászkodások, nyőszörgések között feltápászkodott, oda botorkált a vasládához, elé keresse 100 ráncú köntöse 101. zsebéből a kulcsot, és felnyitotta a lakatot. Abban a szempillantásban felpattant a láda fedele, és éppen úgy, ahogy a Palkó öreg anyja megmondta, ott volt, ott fénylett benne az ezüst láda. No, ezt is, mutatott rá Palkó. Minek ez neked, gyöngyharmat, Palkó, ha nem elég a kincsem, neked adom fél birodalmamat. Sát, ha a csillagokat ígéred, a napot és a holdat, az se kell. Pattints csak fel a láda fedelét. Mit volt mit tennie? Felnyitotta. Az ezüst ládában ott ragyogott az aranyláda. Nyisd ki, parancsolta Palkó. Minek ez neked, gyöngyharmat, Palkó? Láda ez, közönséges aranyláda. Van ilyen a palotában, különb, nem egy, de 100, 1000 is. Válasszál közülük, melyiket akarod, van itt aranyláda, szépen kicifrázva virággal, de akad olyan is, hogyha megfuvintasz egy sípot, táncra kerekednek az oldalára faragott aranybábuk. Azt elnézheted egész álló életedben, soha meg nem únod. Nem kell, a ládát nyissad. Mit tehetett Kacskaringi bújtorján? Felnyitotta. Ott szikrázott benne a gyémántláda. Erre már csak rámutatott Palkó, hogy pattintsa fel a fedelét. Kacskaringi bújtorján a földhöz verte magát, és úgy nyavajgott. Jaj, jaj, Palkó, gyöngyharmat, Palkó, minek neked ez a láda? Neked adom egész birodalmamat, mindenemet, a fiammá fogadlak, mit adjak, mit csináljak, csak ezt az egyetlen egyet. Ne kérd ezt a ládát, adj meg nekem! Palkó félrelökte a földön hentergéző Kacskaringi bújtorjánt, és leszakította a gyémántláda kárbonkolós lakatját. Na, ha nem kell a királyságom, akkor veszél meg! Rikoltott el magát Kacskaringi bújtorján, és 33-szor megperdült a sarkán, de olyan sebesen, mint a pergetyű. És abban a szempillantásban elkezdett nőni, növekedni. Már 2 akkora volt, mint Palkó, már 4 akkora, 10 akkora, úgy felpuffadt egy szempillantás alatt, hogy az tisztára csoda. Honnét, honnét nem, kard került a kezébe, csupa tűz, csupa láng, szikrázott, tüzet preckelt annak még a hegye is. Csúful elröhögte magát, és megindult a tüzes karddal a legény felé. Meghalsz, gyöngyharmat, Palkó! No, biza, Palkó, most aztán véged. Jó lett volna megfogadni az óriások tanácsát. Ez a Kacskaringi bújtorján egyből megesz, szétroppint, fél fogára is kevés vagy te neki. Kacskaringi bújtorján megjött, jött egyre közelebb, s minden lépése alatt megdöndült a padló. Hanem azért volt ő gyöngyharmat, Palkó, hogy ne ijedjen meg. Megmarkolta a botját, és szétvetett lábbal megállt. Összecsaptak. Szikrázott a kard, füstöt vetett a bot, és egyszeriben semmivé vált, mint a kettő. Most aztán puszta kézzel estek egymásnak. Tépték, marcangolták egyik a másikat. 3 nap, 3 éjjel küzdöttek, és még egy szempillantásra sem állottak meg. A 4. napon aztán, amikor éppen megkasadt a hajnal, Azt mondja Kacskaringi bújtorján Gyöngyharmad Palkónak. Ide hallgass, te legény. Mi egymásra nem győzzük, míg a világ világ, hanem tudod mit? Ki kisorakoztassa fel a maga seregét, aztán kard ki kard, meglátjuk, ki győz, ki az erősebb. Mit tehetett Gyöngyharmad Palkó? Csak azt mondhatta, hogy ő bizony egyes egyedül van kopogó árva fejére, de elfogadta a kihívást. Megfújta recsegős trombitáját Kacskaringi bújtorján, és azonnyomban ott termett körös körülötte egy nagy sereg, csupa páncélos vitéz. Nagy kérkedéssel ficánkoltatták a lovukat, villogtatták a szabjájukat. Na most mi lesz veled, Gyöngyharmad Palkó? Ezzel a sereggel küzdjél meg. Biza, jobb lett volna tán otthon maradni a kuckóban. Látta Palkó, hogy nagy a baj, de igen, igen nagy. De most már mindegy. Ha egyszer elfogadta a harcot, akkor úgy kívánja a becsület, hogy állja is. Egy élete van neki is, nem kettő. Egyszernél többször meg nem ölhetik. Mi más tehetett volna? Nagy kínjában elővette a sípját, és belé fújt. Mert biza ő másféle sereget nem hívhatott oda, csak a homokszemelgetőket. Nem volt ő király, hogy katonákat tartson magának. Mondom, belé fújt a sípba. Abban a szempillantásban megrendült a föld, és elé támadt a homokszemelgetők serege. Messziről jöttek, a búzaföldekről, ahová Palkó küldte őket. Mégis gyorsan itt termettek, mert hozta őket a bosszú, a gyűlölet. Bezzeg most, hogy nem csak becsülettel dolgoztak, hanem tisztességesen ettek, ittak a búzaföldek között. Nem voltak többé olyan gyengék, esettek, mint annak előtte. Inkább erősek, szálasak. Nap égette, szél cserezte, eső verte őket, és a búza kenyértől váltak acélosan kemény legényekké, férfiakká. Kiegyenesített kasza, meg fejsze villogott a kezükben, de még annál is jobban villogott a tekintetük. Nem kellett azoknak mondani, magyarázni. Tudták, mi végre hívták őket. Csak egyszer kiáltotta el magát Palkó, hogy rajta, és a sok kaszás, fejszés, iszonytató ordítással nekiesett a páncélosoknak. Szaladtak volna szerte széjjel, Bújtor Jánostól, mindenestől, ha ugyan lett volna merre. De nem csak a kasza fejsze vágta őket, hanem tépte minden ág, botlasztotta minden kő, folytogatta minden folyondár Kacskaringi Bújtor Ján seregét. Még a föld is megnyílt a lábuk alatt, és elnyelte azokat, akiket le nem vágtak Palkó fegyveresei. Mire vége lett a csatának, nyomuk se maradt. Elvesztek egy szálig. Így ért véget világnyomorgató Kacskaringi Bújtor Ján uralma. Akkor aztán Gyöngyharmad Palkó a búzaföldről segítségére jött nép vezetőjével együtt felment a palotába. Most már bezzeg nem sírtak a falak. Mindenfelé megbékélt csend fogadta őket. Végig mentek a sok fényes termen, és eljutottak a legeslegbelsőbbikbe. Ott megállapodtak. Palkó pedig odalépett a gyémántládához, és felnyitotta. Abban a gyémántládában pedig nem volt egyéb, mint egy nagy, fényes fedelű könyv. Ez a könyv volt a tudás könyve. Aki abba beleolvasott, elmúlott a tudatlansága, okos lett, mesterséghez értő, gonoszságot meglátó, bölcsességre törekedő ember, aki nem fogott többé semmi boszorkányság, babona. Ettől a könyvtől, a tudás könyvétől zárta el a világot Kacskaringi Bújtor Ján. Megnézték a könyvet, végigforgatták a lapjait, aztán tanácsot ültek. Nem sok szót kellett vesztegetniük, mert hiszen egyet akartak mindannyian. Így aztán Palkóra bízták, hogy megcselekedje valamennyiük nevében. Úgy is lett. Palkó fogta a nagy könyvet, és felmászott a kastély 7777 grádicsán a legmagasabb toronynak, éppen a hegyére. Ott kinyitotta a tudás könyvét, és elkezdte szép sorjában kitébegetni a lapokat. Szellő szállt arra, és szárnyra kapta a leveleket, és elvitte őket messze-messze a világ minden tájára, és ahová alálibegtek, az emberek elkapdosták, olvasták, és megokosodtak tőle. És nem fogott rajtuk soha többé semmiféle boszorkányi hatalom. Palkó nem időzött sokáig a toronyban. Amilyen gyorsan csak tudott, leszaladt a lépcsőkön a kastély 100. szobájába, hogy megkeresse az aranyhalacskát. Nem kellett sokáig keresgélni, hamar megtalálta. Ott volt a sarokban, egy kristálymedencében, éppen ott, ahol a patak mondotta. Az aranyhalat beletette a kagylóba, és kiszaladt a palotából. Alig ért ki, kacskaringi bújtorján erős vára, azonnal porrá omlott. Az őrző strázsák penészé zsugorodtak, a feneketlen szakaték egyből bezárult, és összelapította bújtorján uraság sárkány komáját.
1: Már a szép napra nyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe mondta magát, hagyjon Isten jó éjszakát, amen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes turnusok június 21-én indulnak. A programra a 10 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várja a tábor a honlapján. A résztvevők egy erdő szélén katonai körülmények között töltenek el egy hetet. A korai ébresztő és a rendszeres testmozgás mellett elméleti képzést is kapnak. A fiatalok honvédelmi és rendészeti témákkal, valamint bemutatókkal ismerkednek. Katonák, rendőrök és pénzügyőrök fejlesztik az erőnlétet és a koncentrációt. A klasszikus katonai módszerek fegyelemre, tiszteletre és önállóságra nevelnek. A jellemformáló táborban teljesen tilos a telefonok és számítógépek használata. A 21 éves múltra visszatekintő Mogyoródi képzésre határon túlról is érkeznek tagok. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, az egyház fő a királyi palotában a spanyol közjogi és politikai méltóságokkal is találkozott. Beszédében kiemelte, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája teremt jólétet. A pápa szerint a béke üzenetét azok fogadják el, akik elutasítják az ideológiákat. Arra buzdított, hogy a jövő tervezésekor figyeljenek a szegényekre és a fiatalokra. Figyelmeztetett az új technológiák és a mesterséges környezet felerősödő előítéleteire is. A katolikus egyház főt a találkozó kezdetén 6. Fülöp spanyol király köszöntötte. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekes könyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkokból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az este neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazz zenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész,
3: Szent Péter
1: Eseménye,
2: házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
4: a gólya kalifa,
1: Rosti fiú
5: esete,
2: Pilátus testament,
3: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
8: Egy nyíllövésnyire előttünk az a katonaság haladozott, amelyik Attilának a 12 szökevényét kísérte, azokkal együtt verték az útporát előttünk a hun követek is. Az úton persze érdeklődtünk a hun nyelv iránt, hogy miféle ebb nyelv. Vigilász meg Rustikios tanítgatta is az urakat, de én, szegény senki pál, nem kérdezhettem tőlük semmit, csak éppen amit fülheggyel elkapogattam a tanításukból, az volt az enyém. Vigilász ügyes tanító volt különben, mindig hunul mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével kellett felelniük. Mi legel ott a mezőn? Ott a mezőn birkanyáj legel. Eleinte persze csak szavakat kérdezett. Mi ez? A köpönyegére mutatott. Es van keppenyek, felelte Maximinos. Es van kepenyök, felelte a gazdám. Se nem keppenyek, se nem kepenyök, korrigált Vigilász, hanem köpönyeg. Az ilyeneken nevettek is. Hordja el a manó ezt a barbár nyelvet, ki tanulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta. De nekem volt rá kedvem. Engedelmet kértem az uramtól, hogy hadd járjak elől a szökevények mellett, valamelyik hunnal összebarátkozok, mégtán hasznunkra is válik. Priskos maga kísért el a századoshoz, és megkérte, hogy hadd járjak a szökevényekkel, hadd beszélgessek velük. Csak hamar kinéztem magamnak egy forradásos arcú kis hun legényt, mert valamennyi hun mind forradásos arcú az. Mégis hát látszott, hogy fiatal s az egykorúak könnyebben megértik egymást. Darabig szótlanul lovagoltam mellette, azután latinul kérdeztem szép nyájosan. Quid nomen tibi est? Mi a neved? A hun rám fordította apró fekete két szemét. Láttam, hogy nem érti. Egy szelet kenyér volt nálam, odaadtam neki. Gondoltam, a kutyát is kenyérrel édesgetjük magunkhoz, és kérdeztem tőle hun szóval. Mi ez? A hun elmosolyodott. Nem vagy-e görög? Mondotta idegenesen ejtett görög szóval. Miért szólsz nekem hun nyelven, holott nem tudsz hunul? Tanulni akarni, feleltem kérőn, barátságosan. De jó volt, hogy görögül is értett, könnyebben megegyezhettünk, étellel, itallal segítem az úton, ő meg hunul tanít. Mindjárt az első napon fölírtam valami 100 névszót, meg néhány köszöntést, szólásformát. Jó napot adjon Isten, erőt, egészséget, Isten áldja meg, kérem, köszönöm, bocsánatot kérek, merre az út, nem harapós-e a kutya, s más efféléket. Már aznap este hunul köszöntem Rustikiosnak. Jó estét kívánom! Nem elkéstem-e tól vacsora? Rustikios nevetett. Nézzék már, mondotta az uraknak. Ez a fiú reggel óta megtanulta a hun nyelvet. Csak tanult, Zéta, biztatott örömmel a gazdám. Ki tudja, mire jó? És én oly buzgón tanultam, mintha a más világon is csak a hun nyelven lehetne boldoguldom. Ó, én vakszamár! Micsoda hévvel dolgoztam a szerencsétlenségemen. A hunomtól néhány nap múlva már megtudtam, hogy Deél a neve, s hogy egy Csát nevű főúrnak volt a szolgája. Az a Csát pedig Attila fővezérének a testvéröccse. Hát aztán mi rosszat követtél el? Kérdeztem, hogy olyan nagy zsíros fazék mellől kellett elugranod. A legény búsan hunyt a szemén. Nem követtem el én semmi különöset. Mégis. Csak éppen, hogy van annak egy leánya. Elmosolyodtam. Hát persze, beleszerettél. Ki tehet arról? És a leány is szeretett? Nem is beszéltem vele soha? Nem szívesen nyilatkozott. De ebéd után egy kobak bort juttattam neki, és azzal megoldottam a szíve lakatját. Mondd el már, Deél, hát hogyan történt, ha nem is beszélhettél vele? Mégiscsak valami rosszat cselekedtél. Sóhajtott. Semmit. Irattam egy szerelmes vesszőt, becsempésztem hozzá. No, nagy bolondság volt. De mi az a szerelmes vessző? Nálunk csak a fejedelemnél írnak papírosra. A nép vesszőre ír. Arra se tentával, hanem késhegyel. Hát én is metszettem egy csipkerózsa vesszőt, és elvittem bogártáltoshoz. Ród rá szépen, mondtam neki, amit legény szokott mondani a lánynak. De mégis leginkább, hogy az szereti őt, aki rá se nézhet. Hát a táltos fel is rótta szépen. Szereti az fű, az csillagot, de a csillag messze fenn ragyog. Jaj, a csillagos ég, de magos. Szegény fődi fűszál harmatos. Így összeszedte a szavakat takarosan. Értik a táltosok? A leánynak a nevét persze nem mondtam meg, de azt is elfelejtettem neki megmondani az ebattát, hogy az én nevemet ne rója rá a vesszőre. Ebből csapott ki aztán a veszedelem. Az anyja kezébe került? Az apjáéba. Az volt a szerencsém, hogy ott ólálkodtam a palota mellett, és meghallottam, mikor az úr a nevemet ordította. Az oroszlán ordítana úgy, ha tüzes vasat szúrnának a vékonyába. Megcsóválta a fejét. Ha történetesen este nincsen, hát már azóta a varjak begyében volnék. És a leány szép, de él a levegőbe legyintett, és nagyot emelt a szemöldökén, mintha azt mondaná, hogy szóval kifejezni azt a szépséget nem lehet. Mosolyogtam rajta. Valami kövér libuska lehet az a szépség. De hát nézd, Deél barátom, ha olyan nagy úr az apja, úgy sem adták volna neked. Bizony nem azt. Csodálom, hogy te ilyen eszes létedre ilyen őrültséget cselekedtél. Hallgatott, pillogott, fölhajtotta a kobakot. Tovább vallottam. Hogy hívják azt a leányt? Csak azért kérdeztem, hogy egy hun női nevet halljak. Emőnek, sóhajtott szomorúan. Emő? Furcsa név, hallod? Mondom aztán elgondolkodva. Én is csak olyan szolga vagyok, mint te voltál. De ha az én gazdámnak lánya volna, akármilyen szép leánya, én az eszemet el nem veszteném. Nem felelt. Láttam, hogy fájdalmas már neki ez az ügy, hát másra fordítottam a beszélgetést. Hogy a határra érkeztünk, lovas hun vezetők csatlakoztak elénk, s erdőkön, hegyeken kalauzoltak át bennünket. A harmadik héten síkföldre jutottunk, s azon túl mindig síkon jártunk. Már akkor érdekelt az út, lépten nyomon újat láttam, s a hunokkal való beszélgetés öröm volt nekem. Végre eljutottunk Attila első telepére. Azt gondoltam, hogy valami nagy barbár várost látok majd, és sok vadembert. De bizony csalódtam. Béke idején szanaszéjjel él a nép, s Attila körül csak az urak rajzanak. A hunnép pedig nem házakban lakik, hanem sátrakban, és éppenséggel nem harapós népség. Sok falun haladtunk át, s mindenütt ott láttuk a házak udvarán a sátort. A házakat persze nem ők építették, ott találták, mikor bevándoroltak. Dale magyarázta, hogy a házba csak csikorgó tél idején húzódnak be, akkor is csak az asszonyok meg a betegek. Nem értem, mondottam Dale-nek. A ház télen-nyáron jobb a sátornál. Télen melegebb, nyáron hűvösebb. Minden holminkat jobban elrejthetjük, kincsünket is. Dale a fejét rázta. A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár. A sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ, és szép. Mán én nekem kicsi lesz nem sokára. Attila maga is sátorban lakott. Messziről láttuk már a pompás, aranygombos sátort, amint a többi barna és szürke sátor közül kitornyollott. Fehér sejem zászló lengett az ormán. A sátorok között kékes füstoszlopok emelkedtek az égnek. A levegőben pecsenye illat szállongott, trágyaszag is. Az idő dél felé járt. A néped nem koplal, ahogy látom, mondtam a hunomnak. Igaz, hogy lóhussal éltek? De él vállat vont. Mikor, hogy? A lóhús jó étel, jobb a marha húsnál, de én már alig, ha válogatok benne. És aggodalmas arccal szemlélődött a sátorok felé. Hallod-e, görög? Szólott egy perc múltán. Te mind az úton jó szívvel néztél rám, ennem és innom adtál. Köszönöm. De még egy szívességre kérnélek, ha megtennéd. Csak mondd, és megvan, ha lehető. Hát, ha meglátsz majd engem valahol karóban, arra kérlek, jár oda éjjel, és ha még élek, gyakincsd a tőröd a mellembe. Nem beszélhettem vele többet. Elvitték a többi rabbal együtt Attila sátorai felé. Füves dombot láttunk a telep mellett, azon állapodtunk meg, s kis ideig némán szemléltük a síkot, amelyen vagy 10 000 sátor tarkállott. A sátorok közül apró lovakon sok gyermek nyargalt hozzánk. Bámultak és vígszemmel nevettek bennünket. Többnyire fehér vászorruha volt rajtuk, és sem a lábukon nem volt saru, sem a fejükön süveg. A hátukon tegez volt, a vállukon vagy a kezükben íj. A hun gyerekek, mint később láttam, napestig verebekre és fecskékre lövöldöznek. Míg meg nem szoktam az arcukat, azt mondtam, hogy rútak. Az orra valamennyinek be volt horpasztva, s az arcuk, mintha kutya marta volna meg kisdedkorukban, s annak a forradása látszanék. Annál szebbek a leánygyermekek. Azoknak az orra nem lapos, az arcuk meg olyan tiszta, mint a rózsa. Mindenféle piros ruha van rajtuk. Csak úgy bábúval játszanak, mint a milánykáink, de ők is mezitláb járnak, mint a kátyák. Lovon csak a fiúkat látni. Vigilász magyarázta, hogy a hun fiúk szándékosan vannak elcsúfítva. Az ilyen harcos nép büszke a sebeire. Minél ütöttebb, vertebb a képe, annál szebb neki. A hibátlan arc férfiban szinte csúfság. Csak a vezérek, fejedelmek arca lehet olyan, mert azokat nem foghatta fegyver. De nem is kapkodja ám a hun a csatában a fejét, mint más nemzetbeli. A dombon kiraktuk a sátorfákat és ponyvákat, azonban egy mérges hun lovas vágtatott hozzánk, ránk hurrogott, hogy magasabbra merjük-e állítani a sátrunkat, mint a királyé áll. Akkor eszelkedtünk, hogy csak ugyan illetlenség lett volna. Azután megmutatták, hogy hol állíthatjuk föl a sátrainkat. Míg mi a sátorveréssel foglalkoztunk, 3 párduc bőrös, medvesüveges hun ügetett hozzánk. 2 közülük már ismertünk, a nyalka bajuszú Edekon volt az egyik, A másik Orestész, szintén főúr, szintén gőgös, bár a képéről látszott, hogy nem hun eredetű. A harmadiknak a nevét később tudtuk meg, hogy Csát.
3: Micsoda ügy hozott benneteket?
8: Kérdezte Csát szigorúan. Az urak rábámultak, hogy Vigilász eltolmácsolta a kérdést, hiszen tudhatja Attila. Az én uram mégis válaszolt. A császár, úgymond, a királyotokhoz küldött bennünket, mi tehát csakis őneki felelhetünk.
3: Azt gondoljátok-e, dörögte Csát, hogy mi a magunk fitoktatására jöttünk hozzátok? Minket a fejedelem küldött ezzel a kérdéssel.
8: Csak fejedelemnek mondta Attillát. Nagy szuszú, borzas bagoly volt különben, s ő is olyan kutyaharapta képű, mint minden hun. Négy soros aranylánc fény lett a nyakában, a láncon aranykarikák és pénzek villogtak. Gyémántos görbe kardja maga megért egy kis országot.
3: Na, szegény Deél, ha ennek a leányába szerettél bele, akkor csak ugyan nem válogathatsz többé a csikó pecsenyében.
8: Magatok is tudhatjátok, védekezett udvariasan az én uram, hogy mi a szokás. Avagy mikor a ti követeitek a mi császárunknál járnak, megmondanák-e másnak Attila izenetét? Csak magának a császárnak felelnének ők is. A hunok összefordultak, és néhány szót váltottak. Aztán nagy csörgéssel visszaügettek Attilához. Azt gondoltuk, hogy Attila buta barbár fejjel küldte a kérdezőket, s hogy az uraink válasza után a homlokára csap, s azt mondja, izistók jól beszélnek. Azonban nem így történt. A hun urak közül Csát és Orestész ismét visszatért, és Csát nagy fennen megint ránk harsogott.
3: Ha egyéb mondani valótok nincsen, csak amit mondottatok, azt izeni a fejedelem, fel is út, le is út.
8: S ott hagytak bennünket. Maximinos úr szinte elkékült haragjában. Az én uram is elképetten nézett a lovasok után. Vigilász szinte pukkatozott. Így menjünk-e haza? Így vigyük-e haza a semmit? Attila ösmer engem. Ha én vele szemben lehettem volna, rá tudtam volna venni, hogy hagyja békében az országunkat. A sátorokat már fölraktuk a szekerekre, és indultunk volna, mikor új követ üget hozzánk, s kiáltja már messziről.
3: A király nem engedi, hogy éjjel induljatok.
8: Ő meg már királynak mondta Attillát. Furcsáltam. Később értettem meg, hogy csak hozzánk alkalmazta a szót. Hát megint csak leraktuk a sátorokat. Attila egy ökröt és egy szekér halat küldött. Az volt a vacsoránk. Azután álomnak ereszkedtünk. Az én uram mind éten áthánykolódott, sóhajtott, nyögött. Meg is kérdeztem, mi baja. Aludj, nyögte. Engem a szégyen gyötör, hogy egy barbár így patkáz velünk. Uram, mondottam felkönyökölve, te okos ember vagy. Nem gondolod-e, hogy oka van annak?
3: Mi oka volna?
8: Gondolj csak vissza, uram, a jövetelünkre. Emlékszel-e, hogy az úton egyszer ebédre hívtátok az öt hun követet, aztán ebéd közben, hogy Theodosiusról meg Attiláról folyt a beszéd, Vigilásznak elcsúszott a nyelve?
3: Részeg volt.
8: Azt mondta, hogy nem való Istent emberrel együtt emlegetni. Mondom, hogy részeg volt, hiszen tántorgott is. Tántorgott, igaz, hogy tántorgott. A hun urak másnap megbocsátottak neki. Megbocsátottak, igaz? De ebből nem következik, hogy Attilának el ne mondták, hogyan gondolkodnak felőle Theodosiusnak a követei. Az én uram nem szól többet. Én elalszom. Reggel látom, hogy Maximinosszal a sátor előtt tanakodik. Azután szólítja Rustikioszt is. Rustikiosz, amint említettem, velünk utazott, noha a követséghez nem tartozott. Jól beszélt hunul.
3: Attilának az egyik író deákjához jött, akit valamikor Écius ajándékozott a húni királynak. Göndör görög volt, 40 éves forma, mindig sietős mozgású. A gazdám lóra ült, a lovat én vezettem kantárszáron. Rustikiosz csak úgy gyalogosan szedegette mellettünk a lábát a tavaszi verőfényben. Csátnak a sátorához mentünk. Én künn maradtam a lóval, ők ketten bejelentkeztek. Mi dolga van az én uramnak Csáttal? Csak később tudtam meg. Ajándékot ígért neki, ha Attila elé juttatja a követeket. Míg ők bent időztek Csát sátorában, én kívülről bámultam a terebélyes, szép két négyszög sátor épületet. Belefért volna 50 ember is. Látszott, hogy úré. Kettős sátor volt, vastag, vörös sávos csergéből mind a kettő. A bejáratot fehér lófarkak és ökölnyi aranyozott gömbök díszítették. A bejárat fölött jelvény ötlött a szemembe. Piros posztóból vart kézben két valóságos kard. Mind a két kard szurokkal volt festve, s a kardok fölött a nap aranyozott képe. Később láttam, hogy minden sátornak van valami efféle jelvénye. Vagy bejárat fölött lóg, vagy oldalt van oda tűzve. Zászló csak a király sátorán lengett. A hátulsó sátor nyilván a nőké volt. Látszott az a bejáraton csüggő fehér gyöngy füzérekről, s az ablakokon fehérlő fátyol kárpitokról. A női sátor előtt négy lovas szekér állott. Szőnyegeket és ládákat raktak rája. Tehát útra készülnek a nők. Soha se láttam olyan cifrára pingált faládákat. Nálunk a láda maga színű, ahogy a cédrusból kimunkálják. Szőnyeggel vagy kendővel borítják le, s nincs rajtuk semmi díszítmény. Bezzeg a barbárok tele pingálják rózsával, tulipánnal, pávaszemmel. Na, furcsa. De még a ládáknál is jobban érdekelne, ha láthatnám azt a vadleányt, akinek a szépségét csak kézlegyintéssel lehet kifejezni, s aki miatt meghal az a szegény hunlegény. Valami pogácsa képű, tenyeres, talpas hunleány lehet. A szekér mellett egy ráncosodó szemű tokás nő állott. Nem tudom, mi prémből készült hamuszínű mente volt rajta, éppen olyan, mint a férfiaké, és a mente alatt diószínű szoknya. Gőgös tokáján látszott, hogy nem cseléd. Az rendelkezett a rabszolgákkal, mit hová rakjanak. Cipelkedtek, rakottak, verejtéküket törölgették. Kis idő múltán kilép egy finom arcú, 15-16 éves leány is. A mentéje éppen olyan, mint a hamuszínű mentés büszke tokás asszonyé, csak épp hogy a szoknyája fehér. Ez-e az vajon? Na, ez az, nekem bizony nem tetszik. Rútnak nem éppen rút, hiszen csupa finomság, mint minden súrián leány, aki egészséges. De nem szép. Nincs benne vér. Nincs, ami melegítené a ránézőt. Láttam én Konstantinápolyban olyan leányokat, hogy a szépségük megcsapott, mint a tűz lángja. Csak épp, hogy a mi lányaink nem ilyen büszkék. A leány egy kis rezes sarkú tulipános ládát tétetett föl. Pénz volt-e abban, vagy ékszer, nem tudom, de bizonyosan az ő holmia volt, mert gonddal takargatta gyékénybe. A tavaszi nap elősugárzott a fellegek közül, és rásütött az arcára. A leány szürke structól legyezőt tartott a homloka fölé. Az a mozdulata tetszett nekem. És egyszerre csak mégis szép lánnyá vált. A Manó tudja, hogyan és miért kezdett tetszeni, de tetszett. Minden szép leányon van valami, ami megmarad az emlékezetünkben. Neki a szeme meg a szája volt olyan, mintha a leány egész valója csupán azért jött volna elő a teremtés műhelyéből, hogy azt a két álmodozó fekete szemet és azt a piros formás szájat legyen kinek viselnie. Most is, ha rágondolok, a szeme és a szája van előttem. Anyám, mondotta, Én lovon mennék. Olyan édes volt a hangja, mint a távoli furulya szó. Ebben a ruhában? Ütközött meg az anyja. Milyen lesz a szoknyád?
4: Csak nem ülök estig.
3: Ugyan emőke? Hát ez az. Veszek rám másik szoknyát, alkudozott a leány. Hát megengeded? És ekkor rám is pillantott. Csak átfutó pillantás volt, mint mikor a tükörre vetett napfény végig siklik a falon, egy percre megáll, aztán tovább siklik, de én mégis megrezdültem tőle. Az a leány a halál szellemét ábrázolta nekem. Mi emberi csontváz alakjában kasszával és homokórával festjük a halált, a hunföldön fekete szemű és piros szájú leány. Akinek megjelenik, meg kell halnia. Ismét az anyjához fordult, kérdezett valamit, nem hallottam tisztán. Beindult a sátorba. Még az árnyéka is valami különös. Habozva megállott. Gondolkodott. Közben ismét rám tévedt a tekintete, s talán, hogy idegen voltam, megállott rajtam. A nézésünk találkozott. Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő? És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara. Néha simít, mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha üt, mint a mennykő. A leány nézett. Én sarkamig elsibbadtam. Harmadik fejezet. A férfi sátorból kilépett Csát, s körülpillantott a sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszöntem neki. Rám se nézett. A lováért intett. Felfordult Reás, elügetett Attila sátora felé. Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, s aggódó szívvel tűnődtem, hát ha elfogják. De egy litániányi idő setelt el, dobogó lábú lovon visszatért Csát. Leugrott a lováról, s besietett a sátorba. A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól, és Rusztikiosz is utána. Mind a kettőnek ragyogott az arca. Siessünk, intett a gazdám, s fölkepesztett a lovára, a hun gyerekek igen nevették. Futottunk. Rusztikiosz lihegett, a hun gyermekek kacagva követték apró lovaikon. Attila, fogad! Kiáltotta a gazdám már messziről Maximinosznak. A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó egyszerre mindent megváltoztatott. Utcu valamennyien kapkodják az ünnepi tógát, mosakodnak, fésülködnek, kenik magukat jó illatú kenőcsökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, feni a bajuszát fekete viasszal, rendezgeti a haját a feje kopaszára. S hogy előjönnek, hévvel tanakodnak, hogyan szólítsák meg Attillát. Felséges király minden királyok legméltóságosabbja. Ezt ajánlotta Priszkosz. De Vigilász ellene volt. Elég felséges fejedelem, mondotta, mert Attila nincs megkoronázva, tehát nem király, csak fejedelem. Egy kutya, vélekedett Maximinosz. Inkább címezzük 10 grádiussal feljebb, mintsem, hogy egyen lejjebb. Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodnak tovább. Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, lengejárású leány, micsoda mély tekintetű szem, s már is van benne valami méltóságos. Ó, te szegény, bolond dejél, az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik. A sátorok közül Csát ügetett elő. Gyertek hát, kiáltott a követeknek. Vár a király benneteket! És a szemében benne volt a büszke folytatás. Ezt nekem köszönhetitek. Én nekem.
8: A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán nekem szabad velük tartanom. Az uram kalamár is a nálam van, a derekam szíján, s a papíros is a hónom alatt. Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. Tehát meglátom a nagy emberevőt.
3: A sátor előtt csillogó fegyveres őrség állt, s a bejáratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomor bajos forma, keserű homlokú. Miféle királyok voltak azok, csak később tudtam meg. De igazi királyok voltak. Attila úgy bánt velük máskor, mint a barátaival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett odaállniuk az ajtaja elé. Koronásan. Mikor a sátorba beléptünk, már előre készítettem rá a szememet, hogy templomi fényességbe lépünk. Attila valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s aranyrudakból rakott trónuson fogad bennünket, Hermelin palástban, mezitláb, a lábujjain gyémánt gyűrűk. Már előre vonaglott a száma nevetésre. De hát minden másképp történt, mint ahogy elképzeltük.
7: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
5: Szent Péter esetleg.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esetleg.
9: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Megenyhült a lég, védül a határ, és te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest pejhes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalár napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikelet. Az élet fagyva van, s megdermed.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher, ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Több felé megélénkül az észak

0: Nyugatira forduló szél. A csúcs hőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a holland sírhadás gospel kórus munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A sírhádás gospel kórust Bert Louis Karnagy alapította feleségével együtt, és évtizedekig szerveztek koncertsorozatokat világszerte, többek között Magyarországra, Romániába, Ukrajnába és Szlovákiába.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Sírhadás band, melynek neve az új ének jelentésű héber szóból származik, kiemelten fontosnak tartotta a példamutatást és a karitatív tevékenységet, így több karitatív szervezettel közösen szerveztek jótékonysági turnékat.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Karitatív szolgálatuk is közrejátszott abban, hogy Bert és Tony Louist kitüntették, és az Orange-Nassau rend lovagjai lettek.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a holland sírhádás gospel kórus munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfi félék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshústermelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarhavágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűs két kötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak. A speciális kötésnek köszönhetően a könyv anélkül fektethető síkba, hogy szétesne. A bemutatón elhangzott, hogy a kiadvány az egyéb akadályozottsággal élőknek is segítség. A vakmisszió vezetője szerint a teljes szentírás elérhető már a látássérültek számára. Hangsúlyozták, hogy a gyülekezetek hívő tagjainak is segíteniük kell a kötetek célba érését. A Bibliatársulat 50 példányt ajándékoz a speciális misszióknak a rászorulók ellátására. Június 12-e és 14-e között rendezik meg az országos kamionos találkozót Békés Csabán. A nagyszabású rendezvénynek a helyi repülőtér ad otthont immár harmadik alkalommal. A szervezők az előzetes regisztrációk alapján több száz monstrumot várnak a helyszínre. Pénteken egy látványos kétórás belvárosi felvonulással veszi kezdetét a programsorozat. A hétvége folyamán kamionos gyorsulási versenyt és kamionhúzó viadalt is tartanak. A látogatók közelebbről is megismerhetik egy Dakar rallin szereplő kamionos csapat munkáját. A legkisebbeket és a családokat ingyenesen használható szimulátorok is várják. Vasárnap délután Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd különleges légi bemutatót. Az esték során showműsorokkal, színpadi fellépőkkel és lemezlovasokkal szórakoztatják a közönséget. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A Női Klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis

0: Kovácsák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz jótékonysági otthonban.
2: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
1: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
3: Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
1: A Ficseri Gyermekstúdió.
4: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
1: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
5: A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
6: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszülősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
2: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszülősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek, saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világot. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
6: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
2: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra. jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár és milyen foglalkozáson vesz részt.
6: Beszélünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
2: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarral, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést, foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás, logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
6: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
2: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak a belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
6: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
2: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
6: Jótékonykodásról is szólt ez a program. Kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a Persely?
2: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk. Hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
6: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
2: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovasterápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovasterápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
6: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony Segi Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
6: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
1: Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2-a és 5-e között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát. A riporter Bálint Enikő.
2: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
3: Idén, 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
2: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
3: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
2: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
3: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
2: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
3: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus kussabb értelemben, mert asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
2: Láttam, hogy lesznek műhelyi foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
3: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek, és a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek akár, lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
2: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
3: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
2: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
3: A szervezés jelenleg azt hiszem nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
2: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
3: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
2: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
3: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
2: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges a regisztráció az előadásokra?
3: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel. Ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával, 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a Sétatérre június 1-én, akár a Pugbáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
1: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári Pugbáb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon végig mutat. Tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjének a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, mesélnek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is, egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
2: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
3: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
2: igen,
3: legyenek.
2: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
3: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy ú, enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez, de ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
2: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
3: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
1: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
3: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, hogy miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet makrotársadalmi magyarázat a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát, hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
2: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz, illetve hogyan történt ez a felmérés?
3: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülő-szülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
2: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
3: Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újra rendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjúalanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
2: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
3: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatalkorban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjúalanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
2: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
3: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a vallás elhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztéssel jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, vallás elhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A vallás elhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságukat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támad akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
2: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, ami bekapaszkodtak?
3: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
1: Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Megkezdődött a beiratkozás a Mogyoródi Militári Táborba, közölték a szervezők. A katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes turnusok június 21-én indulnak. A programra a 10 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várja a tábor a honlapján. A résztvevők egy erdő szélén katonai körülmények között töltenek el egy hetet. A korai ébresztő és a rendszeres testmozgás mellett elméleti képzést is kapnak. A fiatalok honvédelmi és rendészeti témákkal, valamint bemutatókkal ismerkednek. Katonák, rendőrök és pénzügyőrök fejlesztik az erőnlétet és a koncentrációt. A klasszikus katonai módszerek fegyelemre, tiszteletre és önállóságra nevelnek. A jellemformáló táborban teljesen tilos a telefonok és számítógépek használata. A 21 éves múltra visszatekintő mogyoródi képzésre határon túlról is érkeznek tagok.

0: nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a 14. Leó pápa Madridban, az egyház fő a királyi palotában a spanyol közjogi és politikai méltóságokkal is találkozott. Beszédében kiemelte, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája teremt jólétet. A pápa szerint a béke üzenetét azok fogadják el, akik elutasítják az ideológiákat. Arra buzdított, hogy a jövő tervezésekor figyeljenek a szegényekre és a fiatalokra. Figyelmeztetett az új technológiák és a mesterséges környezet felerősödő előítéleteire is. A katolikus egyház főt a találkozó kezdetén 6. Fülöp spanyol király köszöntötte. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkokból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazz zenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Több felé megérénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaul Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaul Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaul Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
1: A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerőoklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
2: Ez nagyon fontos, ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
1: Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ezt azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
2: Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
1: Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indítatás?
2: Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig, ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
1: Tőzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
2: Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
1: Mikor lettél vöröskeresztes?
2: 2004-től vagyok vöröskeresztes. Elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
1: Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
2: Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanítása. Ez csak azért teszem hozzám, hogy sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve.
1: Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
2: Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben is segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
1: Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt a 2 évtized alatt?
2: Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdetektől, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek valami bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön, majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézményben volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került a hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló, nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam, tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek, még ha ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensen bekerült büntetésrehajtásba, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye tisztől vezetőként vagyok az intézmény életében, vagy az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert ez engem, az én lelkemet ez nagyon táplálja.
1: Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
2: Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveczky Évával, a Borsodabahó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban, és számítunk a figyelmükre.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaói Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfél Hold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
2: Igen, a Miskolci intézményben, egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elitárok, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadály. Tehát megbízik a döntéseimben, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült párosszobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatásnyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni. Már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenbe részt vesznek. Úgy, hogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhez ért, aki ehhez ért, ahhoz ért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járul lapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelen büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
1: Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
2: A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápoló gondozók vannak, és szociális munkások vannak.
1: Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
2: Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80, szóval most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
1: 2010 óta intézményvezetőként 2020-tól a Miskolci intézményben lett a Balassa Gyarmati, majd később a Salgó-Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerteágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család? Hogyan tud támogatni a munkádban?
2: Először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ugyan, ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvosrezidensként dolgozik, úgyhogy, és látom azt, hogy milyen szívvel, lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is, már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
1: Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időd kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
2: Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-kor, kb. 6-fél hétig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn én nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
1: Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
2: Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akár kis támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy, vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt valahol, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig len olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet. Ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy az egy nehéz, én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
1: Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
2: Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. Akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmenek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenni az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána éjjeli menedékhely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyan, tehát olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az emberi életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük, ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni. Persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizető szolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye ez egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
1: Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
2: Mindenkinek megvan a munkaköre, a kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök, megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. A krízis időszak április 30-ával véget ért. Jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
2: Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be ilyenkor április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedékhely 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajlékszociális otthonunkban ott 60 férőhelyes. Ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény ellátásra, úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajlékszociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
1: Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
2: Elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más bármegyikből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát tudod, ez a hazaérkeztél, ez az ilyen, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én, amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azokra az emberekre. Mert tulajdonképpen, hogyha tehát mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni, és azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló, mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni. És itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, egyébként nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor, ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni, hogy igenis kellene elvárásoknak lenni. Tehát, hogy legyen nekünk az, hogy igen, elvárhatom tőle az, hogy igen, ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy akkor intézményi ellátásba tudjon lenni.
1: Ha újra pályaválasztás előtt állnál, újra a szociális terület kerülne előtérbe? Újra egy ilyen pályát választanál?
2: Újra, és úgy újra a hajléktalanellátást. És talán azért is a hajléktalanellátást, mert itt vannak. Tehát ez azért nehezebb talán ők így a szociális területen, mert mert őket nagyon sokan megvették, tehát nagyon, és nagyon sok problémával érkeznek, és őket annyira kirekezték, és én nagyon harcolok értük, és nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként a társadalom és az érzékenyítést. Tehát én nagyon harcos vagyok egyébként. Én már a világon mindenkivel, most nem az, hogy összevesztem, de összetudok egyébként az érdekükbe menni, hogyha valahol nem úgy kezelik őket, és legyen ez mindegy, nem is sorolnám, hogy hol, de és mindig jól jövök egyébként ki belőle, mert látják, hogy nem azért harcolok, mert hogy most én egy ilyen típusú ember vagyok, egy harcos, hanem azért, hogy értük, és akkor ha olyan emberrel találkozom, akkor akkor nem ellenséget lát bennem, hanem megérti az én álláspontomat, és talán el is szégyeli magát, hogy igen, tehát nem úgy bántunk ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én mindenféleképpen így ez a legnehezebb területen.
1: Hogyan lehetne érzékenyíteni a társadalmat ezekre a kérdésekre, hogy elfogadják a segítségre szoruló embereket, és nem megvessék, hanem inkább támogassák őket?
2: Az igazság, hogy nagyon kevés az információ a hajléktalan ellátó intézményekről is, hogy az, hogy ők hogyan élnek. Én nagyon örülök, amikor jönnek egyébként intézménybejárásra, az egyetemről gyakran jönnek szociális munkások, egészségügyi szociális munkások, hallgatók, tehát most is volt, és megmutathatom magát az intézményt. Látják azokat az embereket, akik ott élnek. Mert sajnos a kép nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy koszosak, piszkosak az intézménybe is, ilyenek, olyanok, amolyanok, és akkor közben egyáltalán nem így van. Tehát most mondanám, hogy jöjjenek el az intézménybe, és nézzék meg a körülményeket, de nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre sem igénye, sem ideje, sem lehetősége, de talán ne ítélkezzünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ítélkezzünk, csak a jó Isten ítélkezhet. Tehát mi ne kezdjünk el egyik ember a másikra ítélkezni, mert nem tudhatja, hogy miért került oda, hogy mi volt a múltjában, mi volt az életében. Nyilvánvaló azt sem kell eltagadni, hogy tettek is érte. Egyikünk sem tökéletes. Tehát én mindig azt mondom, hogy ő nekik az alkalmazkodási képességük az, ami talán gyengébb, mint másoknak. Nehezebben megváltozott körülményekhez nehezebben tudtak alkalmazkodni az életükbe. Mert minden embernek szerintem az életében vannak nehéz időszakok. Kijövünk belőle, próbálunk, ha most kevesebb van, akkor a kevesebbhez alkalmazkodni. Ha most ez az elvárás, akkor ehhez. Őnekik talán ez volt, hogy nem igazán tudtak alkalmazkodni. Itt, és azt látom is egyébként náluk, hogy nehezebben élik meg az, hogy na most akkor valami megváltozik, és akkor most akkor egy új irányt kell venni az életbe. Én úgy gondolom, hogy náluk ez van, de nem rosszabb emberek egyébként, mint bárki más.
1: Duberné Dunaveczky Évának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok az elismeréshez.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaó Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. Az elmúlt percekben Duberné Dunaveczky Évát a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhették meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher. Ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib-térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a holland sírhádás gospel kórus munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A sírhádás gospel kórust Bert Louis Karnagy alapította feleségével együtt, és évtizedekig szerveztek koncertsorozatokat világszerte, többek között Magyarországra, Romániába, Ukrajnába és Szlovákiába.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Sírhadás band, melynek neve az új ének jelentésű héber szóból származik, kiemelten fontosnak tartotta a példamutatást és a karitatív tevékenységet, így több karitatív szervezettel közösen szerveztek jótékonysági turnékat.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Karitatív szolgálatuk is közrejátszott abban, hogy Bert és Tony Louist kitüntették, és az Orange-Nassau rend lovagjai lettek.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Bert Louis, a Sírhadás Band alapítója és karnagya, életének 74. évében hunyt el 2017-ben.

0: Zeneszászími műsorunkat hallották, melyben a holland sírhádás gospel kórus munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják.